ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a

szemedbe csak nézz, és hallgass.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és törzs be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Csodálatos az az út, amit ebben a 20 évben úgymond végigéltünk, ezekben a műsorokban, és boldogságos szűzanya lelkületére tekintve azt hiszem, hogy elmondhatom azt, hogy a mélypontokon, a próbák alatt élete szóló leckéket tanulhatunk meg. És a boldogságos szűzanyának a lelkülete mindig ott van, és mindig ott kell, hogy legyen a keresztény életben, a keresztény hitben. Az a csodálatos szeretet, jelenlét, amit a szűzanya ad, az senki más nem tudja pótolni, mert a szűzanya jelenléte Jézust adja. Az élő Jézust. Aki a szűzanya lelkületében él, az az élő Jézussal él, és azt tudja, hogy a mélypontokon, a próbák alatt élete szóló leckéket tanulhatunk meg. Engedjenek meg egy imádságot az elmélkedésünk elején. Uram, a te kegyelmed elegendő, elég mindarra, amivel szembenézek. Elégséges a gyengeségemre, teljes a szükségemre, és tökéletes az én esendőségemre. Folyton valami többet keresek, valami mást, valami egyéb megoldást, erőt vagy erőforrást, miközben az, amit már megadtál a kegyelmedben, bőségesen elég. Taníts meg arra, hogy az elegendő nem azt jelenti, hogy éppen csak elviselhető, hanem azt, hogy tökéletesen teljes. Hogy a te kegyelmed befed mindent, amiben hiányt szenvedek. Kitölt minden űrt, és gondoskodik minden szükségemről. Folyamatosan alkalmatlannak érzem magam, tudatában vagyok a korlátaimnak, a gyengeségeimnek, és annak, hogy képtelen vagyok megbirkózni azzal, ami előttem áll. De a te kegyelmed pontosan ott találkozik velem az én erőtlenségemben. Segíts, hogy ne keressek erőt a te kegyelmeden túl. És ne gondoljam azt, hogy többre van szükségem annál, mint amit te már megadtál. Segíts bízni abban, hogy a te kegyelmed valóban elég. Emlékeztes rá, hogy Pál is a saját gyengeségében tanulta meg ezt, hogy a te kegyelmed elegendő volt az ő tövise ellenére is, és amit neki mondtál, azt ma rám is ugyanúgy igaz. Adj nekem békességet, amely abból a tudatból fakad, hogy a te kegyelmed elegendő, hogy nekem nem kell tökéletesnek lennem, mert a te kegyelmed tökéletesen befejezi az én gyarlóságomat. Engedd, hogy megnyugodjak ma ebben az igazságban. Az ő kegyelme elegendő. És nincs szükségem semmi többre annál, amit te már oly ingyen és gazdagon nekem adtál. Isten kinyitja az ajtót, de a lépést a jövő felé az embernek magának kell megtennie. A valódi segítség nem mindig azt jelenti, hogy mindent készen adunk a másik kezébe. Néha az igazi jóság az, ha úgy támogatunk valakit, hogy közben ő maga érezzen rá a saját erejére és méltóságára. Azt mondják, karácsony este egy szegény kisfiú hosszú ideig állt egy cipőbolt kirakata előtt. Mezítláb volt, a fagyos üveg mögött pedig egy pár vadonatúj bakkancs tündökölt, amiről ő csak álmodozni merhetett. Végül a fiú vette a bátorságot, belépett az üzletbe, majd halkan a boltoshoz fordult. Uram, azt hallottam, hogy karácsonykor Isten meghallgatja az emberek kéréseit. Megkérni őt, hogy ajándékozzon nekem egy pár cipőt. A kereskedő rászegezte a tekintet,
tetét a gyermek mezitlábas lábaira, hallgatott egy kicsit, majd így szólt, jól van, várj csak meg. Bement a raktárba, majd egyetlen új cipővel a kezében tért vissza. Ma Isten csak egy cipőt adott neked, mondta a férfi. Ahhoz pedig, hogy a másikat is megkapd, dolgoznod kell. Össze kell gyűjtened egy kevés pénzt, és vissza kell térned. A kisfiú csodálkozva kérdezte, és mennyibe kerül a második? $2, válaszolta a férfi. A valóságban a lábbeli sokkal többe került, de a bolt tulajdonosa nem csupán egy pár cipőt akart adni a gyermeknek, valami sokkal fontosabbat akart neki ajándékozni. A magába vetett hitet, a munka iránti szeretetet és annak megértését, hogy az álmok nem csak kérések, hanem a saját erőfeszítéseink révén válnak valóra. A fiú hazament. Dolgozott, sporolt, minden egyes érmét félretett. 2 hónap múlva pedig visszatért az üzletbe a szükséges összeggel, és azon a napon megkapta élete első igazi párcipőjét, és vele együtt egy olyan leckét, amely egész életében elkísérte. Úgy hírlik, ez a kisfiú később felnőtt. Rögös útat járt be, nem gyat meg a nehézségektől, és végül egy nagyon ismert, elismert ember vált belőle. Ám ebben a történetben nem a pozíció vagy a hírnév a leglényegesebb. A legfontosabb a jó lelkű, boltos, apró karácsonyi tanítása. Isten kinyithatja az ajtót, de a lépést a jövő felé az embernek magának kell megtennie. És valóban ezt tanultam a szűzanya lelkületében is. Annyi ajtót kinyit a Jóisten az életünkben, de a lépésekhez az erőt a szűzanya megadja, az ő lelkülete. A csendes makacs túlélő benned. Van benned valami, amiről ritkán beszélsz? Talán nem is tudod megfogalmazni. Talán sosem nevezted a nevén. Talán észre sem veszed csak akkor, amikor már minden más elnémult benned. Ez a rész csendes. Nem bíztat, nem motivál, nem mond nagy szavakat, csak ott van, makacsul, halkan létezve, és ez az a rész, ami miatt még mindig itt vagy, ez nem remény, a remény fényes. Ez nem hit, a hit erőt ad. Ez nem bátorság, a bátorság lángol. Ami benned marad, az sokkal kisebb ennél. Sokkal törékenyebb. Sokkal emberibb. Ez az ösztön, ami azt mondja, még egy napot, nem többet. Nem holnapot, nem jövőt, nem éveket, csak egy napot. És ez a rész akkor is ott volt, amikor az üresség eltemetett az első napon, ott volt, amikor a csend megfojtott a második napon, ott volt, amikor a harag ellen fordult, amikor nem tudtál felkelni, amikor elbújtál a világ elől, amikor sírtál ok nélkül, amikor magányos voltál emberek között, amikor az esték túl hosszúak voltak, amikor a reggelek ismétlődtek, amikor a múlt rád zuhant, amikor az élet értelmetlennek tűnt, amikor a hang azt suttogta, add fel, és mégis valahogy itt vagy, mert egy pici rész nem enged el. Nem te tartod magad, ő tart téged. Ez az a részed, ami túlél akkor is, amikor azt hiszed, hogy minden benned meghalt. Nem hangos, nem látványos, nem erős, nem hősies, csak létezik. És ez a létezés önmagában elég ahhoz, hogy a legmélyebb ponton se tűnj el teljesen. Az utolsó, de nem a lezárás, mert nincs csoda, nincs fény, nincs megváltás, csak egy csendes felismerés. Ha idáig eljutottál, akkor él benned valami, amit a legsötétebb napok sem tudtak kioltani, és ez vagy te. A túlélő, a lélegző az, aki minden ellenére még itt van. Élete csatáját mindig egyedül vívott,
világot, de mégsem vagy egyedül. Hiába van körülötted egy seregnyi ember, amit átélsz, azt csak is önmagadban éled át, ami fáj, az neked fáj, és senki másnak. Lehetnek részvétel irántad, együtt érezhetnek veled, de ami téged érint, az csak is neked szól, neked fáj. Épp ezért légy jóba magaddal. Szeresd magadban az embert. Akkor is, ha hibáztál, ha számtalanszor elbuktál már. Jó emberré válni sohasem késő, és csak is akkor leszel képes jóvá válni, ha elfogadod magad úgy, ahogy vagy, ítélkezés nélkül. Van benned valami, ami most is él. Amikor a múlt újra rád zuhan, a múlt nem tűnik el attól, hogy elhallgattad. Nem múlik el attól, hogy eltemetted. Nem szűnik meg attól, hogy azt mondod, túl vagyok rajta. A múlt türelmes, vár. Csendben ül a sötét sarokban, és kivárja azt a pillanatot, amikor a leggyengébb vagy. És akkor egyszer csak rád zuhan, minden előjel nélkül, egy dal miatt, egy illat miatt, egy hely miatt, egy arc miatt, vagy egyszerűen csak egy pillanat miatt, amikor a gondolataid nem menekülnek elég gyorsan. És igen, a múlt megmutatja, hogy minden sebnek van egy olyan része, ami sosem heged be teljesen. És ha ma újra fáj, nem azt jelenti, hogy visszaestél, azt jelenti, hogy ember vagy. Azt jelenti, hogy valaha szerettél, valaha hittél, valaha reméltél, és van benned valami, ami még most is él. És emberből vagyunk. És ott van ez a hit, ott van ez a csodálatos élmény, a jó Istennek a közelsége. Én hiszem azt, hogy a boldogságos szűzanyának a jelenléte, a szeretete, amelyről hiszem, hogy annyira szeret bennünket a szűzanya, hogy örömünkbe sírnánk, ha ezt fel tudnánk fogni. És ahol a szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik. Én hiszem és tudom azt, hogy a boldogságos szűzanya mindenkinek a szívében és az életében ott van, ott akar lenni. Jézus is ismerte a magányt, a szűzanya is ismerte a magányt. Életük folyamatosan veszélyben volt. Volt idő, amikor úgy tűnt, elvesztette a vezető pozícióját és tanítómesteri státuszát. A barátai elhagyták, aztán keresztve, feszítve meghalt, és úgy tűnt, vele haltak az álmai, a követőinek az álmai is. Ekkor ellenségei engedték, hogy holttestét egy barlangba temessék. Óriási hiba. Nem tudták, hogy Isten legnagyobb tettei éppen a barlangokban születtek meg. Isten a legnagyobb tetteit a barlangokban tette. Itt szokta feltámasztani a halott dolgokat, a halott reményeket, halott házasságokat és a halott önértékelést. Jó, ha tudod, hogy mindenki eltölt valamennyi időt a barlangban. Olyankor jutunk oda, amikor az álmaink összetörnek, amikor elveszítünk valaki számunkra kedveset, amikor a karrierünk összedől, amikor az egészségünk megromlik, és minden földi támaszunk eltűnik. A barlangban a legnehezebb a félelem, hogy sosem fogunk kijutni onnan, mert Isten elfeledkezett rólunk. Jézus sohasem ígérte, hogy mindig nyugodt vizeken fogunk hajózni, sőt, ő mondta, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Az élet viharai tanítják meg mindazt, amit sehogy másképp nem tudnánk megtanulni. Azokban a helyzetekben, amelyeket nem tudunk megoldani, sem elmenekülni nem tudunk belőlük, ismertet meg Isten azzal, mit jelent a kegyelem. Bizalomra tanít, és megmutatja azt a természet feletti örömet, amely körülményeink fölé emel. Ha azt kérdezed, Uram, meddig még, ne feledd, ha Isten nem szabadít meg azonnal, akkor ő lesz számodra a termosztát a tűzpróbában. Ha nem szabályozta volna eddig is a hőt, már rég
igen elégtél volna, nem igaz? Minden alkalommal, amikor már erőid végére érsz, Isten visszatartja az ellenséget. Ő már maga előtt látja a végeredményt, és ha mindez véget ér, színaranyként fogsz kijönni a tűzből. A tűz kiéget minden szennyeződést, és te sokkal értékesebb leszel. Nagyobb hasznára Istennek és az embereknek, közben pedig meg is tanulhatsz néhány dolgot. Ha Jézus útjára és a szűzanya útjára tekintek, akkor elmondhatom azt, hogy a mélypontokon, a próbák alatt életre szóló leckéket tanulhatunk meg. Nézzük meg ezekből néhányat. Először is, Istenre figyelj, és ne a körülményeidre. Ez nagyon fontos. A kő, melyről azt hiszed, azért van ott, hogy elbotolj benne, lépcsőfok lehet. Ami szilárd falnak tűnik, talán egy ismeretlen ajtó. Ami sárdarabnak látszik, valójában talán színarany. Amikor a múltad újra rád zuhan, a múlt nem tűnik el attól, hogy elhallgattad. Járj tehát hitben, ne látásban, mert Isten nem tart vissza semmi jót tőled. Egy ember ereje abból látható, ha megvizsgáljuk, hogy mit tudja elcsüggeszteni. Csüggedésünknek néha semmi köze ahhoz, mit tesz vagy nem tesz Isten. Sokkal inkább a mi teljes feltételezéseinken múlik arról, hogy szerintünk mit kellene tennie. Amikor megpróbáljuk szándékait kitalálni, általában kiderül, hogy tévedünk, mert ő ezt mondja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útjaitok nem az én útjaim. Isten mindig terv szerint cselekszik, és időzítése tökéletes. A mélypontok, a próbák alatt fontos leckéket tanulhatunk meg. Fontos a körülmények helyett Istenre figyelni. Istennél néha nincs szükség szavakra. Egyszer egy ember felfigyelt arra, hogy a kis unokája fennhangon az ABC-t ismételgeti. És amikor megkérdezte tőle, mit csinál, a kislány így válaszolt, imádkozom, nagyapa, de nem tudom hozzá a jó szavakat, így aztán elmondom az összes betűt, és Isten majd összerakja őket, ő úgy is tudja, mire gondolok. Ez azt jelenti, hogy ha annyira lenyom az élet nehézsége, hogy már imádkozni sem tudsz, mert nem találod a szavakat, felemelheted a szívedet Istenhez, tudva, hogy ő megérti, mire van szükséged, és gondoskodni fog rólad. A Szentírásban, Isten igéjében erő van. Ha Istennek a szaván elmélkedünk, csökkenti a fájdalmat, a nehézséget, s növeli az örömünket. Lehet azt gondolod, az elmélkedés olyas valami, amit csak a szerzetesek és a misztikusok szoktak csinálni, vagy olyan emberek, akik nagyon ráírnek. Tudod, hogy kell aggódni? Igen? Akkor azt is kell tudnod, hogyan kell elmélkedni, meditálni, mert a meditáció nem más, mint folyamatosan és mélyen gondolkodni valamin, engedni, hogy a gondolat ott duruzsoljon bennünk, amíg a lényünk részévé válik. Nem az a lényeg, hogy mennyi szentírás részt tanulunk meg kívülről, hanem az, hogy fontos, hogy közben mi történik velünk. És ezt látjuk a boldogságos szűzanyánál is. A Jóistennek a szava a fejünkből a szívünkbe kerül, az eredmény megváltoztatja a hozzáállásunkat, sőt, az egész életünket. A mélypontokon, a próbák alatt fontos leckéket tanulhatunk meg. Figyelj arra, hogy mit mondasz magadnak. Amit magunknak mondunk, bebeszélünk, az vagy lekorlátoz, vagy felszabadít. Amit magadnak mondogatsz, végül realitásoddá válik, tehát válaszd inkább az örömet. Példabeszédek könyvében azt írja, csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged a saját kijelentéseid. Legyen igazi hála bennünk.
add meg nekem kegyelmedet, mely segít, hogy higgyek akkor is, ha nem érzek semmit, hogy tudjak, ha nem látok is, hogy megfogjam láthatatlan kezedet, és bízva várjam a reggelt. A mélypontokon, a próbák alatt fontos leckéket tanulhatunk meg, és a helyes reakciót te választod meg. Korunk legnagyobb felfedezése, hogy saját hozzáállásunkról bármilyen körülmények között mi dönthetünk. Dávid azt mondta, áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Szent Pál apostol a börtönben volt, amikor ezt írja, örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Talán azért keseredtél el, mert nehézségeid vannak, bukásaid, emberekbe csalódtál, akikben megbíztál. Hogyan élem az életemet? Hogyan? Mit jelent számomra az élet? Dávid azt mondta a 84. Zsoltárban, hogy boldog az az ember, akinek te vagy az ereje. Mert amikor Isten erejéből merítünk, akkor olyan dolgokat tudunk véghez vinni, amiről sosem gondoltuk volna, hogy valaha képesek leszünk rá. A boldogságos szűzanya engem erre tanított, és erre tanít. Óriási ajándék így élni az életet. A mélypontjaink gyümölcsei vagyunk. Én hálás vagyok a jó Istennek, a boldogságos szűzanya lelkületéért, és azért, hogy a szűzanyán keresztül nagyon sokan megtapasztalhatták Jézust. Hálás vagyok mindenkinek, hogy velem tartottak, nem csak ma, hanem egész évek folyamán ezekben a pénteki műsorokban. Egy darabig szünetelni fog ez a műsorunk, de bízom benne, hogy hamarosan folytatódhatnak ezek a műsorok, és én köszönöm a Mária Rádiónak a lehetőséget, és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy valóban a szűzanya iskolájában lehessünk. Jó Isten áldását, a szűzanya gondviselő szeretetét, Jézusnak a különös áldásos jelenlétét kérem minden Mária Rádió hallgató számára. Hajlákatla István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Boldog mála Ceferino Jiménez belé. Vértanú. Boldog mála Ceferino Jiménez 1861. augusztus 26-án született, az első cigány származású keresztény, akit hivatalosan boldoggá avatott az egyház. A spanyol polgárháborút kirobbantó egyházüldözés alatt lett vértanú. Ez az üldözés az idő és az áldozatok számarányát tekintve az egyház történelem legvéresebb keresztény üldözése volt. Családja vallási érzékenységére jellemző, hogy még a születése napján megkereszteltették, és a nap szentjéről, Szent Ceferin pápáról nevezték el. 1912-ben rendezte korábbi házasságon kívüli kapcsolatát, és feleségül vette Teresa Jiménezt. Ettől kezdve egyre gyakrabban járt templomba. Naponta részt vett a szentmisén, imádkozta a rózsafűzért, és gyakran járult szent áldozáshoz. Egy súlyos betegségében megfogadta a szűzanyának, aki meggyógyította őt, hogy amikor teheti, imádkozni fogja a rózsafűzért, melyet emiatt még az utcán is kezében tartott. Amikor 1926-ban a kapucínusok megalapították a harmadrendet, 114 laikus hívő lépett be, köztük Ceferino is. Komoly lelki élete miatt olyan nagy tekintélye volt, hogy a cigány származása ellenére hamarosan vezetőségi taggá választották. Nagy szeretettel foglalkozott a kicsinyekkel, nem cigányokkal is, kivitte őket a mezőre, bibliai történeteket mesélt nekik, és gyakran mondta, becsülnötök kell a madarakat és a virágokat, de még a hangyákat se tiporjátok el, mert ők is Isten teremtményei. Napi megélhetését lókereskedőként biztosította, s munkájával elég szép vagyonra tett szert, amiből bőkezően támogatott minden rászorulót. A jótékonykodásban nem tett különbséget cigányok és mások között. A koldusokat bevitte a házába, ellátta ruhával és pénzzel, majd megkérte őket, hogy senkinek, főként a feleségének ne beszéljenek erről. Hamarosan el is szegényedett, s ennek egyedül a jó szívűsége volt az oka. Becsületessége közismert volt, soha nem csapta be vevőit. Előfordult egyszer, hogy egy 10 éves lovat 7 évesként adott el. Éjszaka azonban nem tudott aludni a lelkiismeret furdalástól. Ezért másnap visszament a vevőhöz, megmondta neki az igazságot, és a pénz megfelelő részét visszaadta.

Mindjárt a spanyol egyházüldözés kezdetén letartóztatták, mert védelmébe vette egy bebörtönzött papot. A spanyol polgárháború kirobbanásának egyik oka ugyanis az egyházüldözés volt. Először csak törvényekkel csorbították az egyház tevékenységi körét, majd anarchisták fizikailag is megkezdték az üldözést. 1934-ben Asztóriában fölgyújtottak 58 templomot, és megöltek 37 papot, kispapot és szerzetest. 1936-tól 1939-ig az egyház fizikai megsemmisítése szándékával a föllelhető dokumentumok szerint 6832 egyházi személyt, 13 püspököt, 4171 papot, 2365 szerzetest, 283 apácát öltek meg. A papjaikat rejtegető laikus hívők számát több ezerre becsülik. 6500 embert a polgárháború első fél évében öltek meg. A spanyol katolikusok üldözése volt az egész egyház történelem legvéresebb keresztény üldözése. Ennek lett a vértanúja Zeffirino is. Amikor a börtönben egy alkalommal megmotozták, megtalálták nála a rózsafűzért. Ez súlyosbította az ítéletét, mert a bebörtönzötteknek tilos volt imádkozni. Fölkínálták neki, hogyha átadja a rózsafűzérét, szabadon bocsátják. Zeffirino azonban inkább a halált választotta. 75 éves volt. 1936. augusztus 2-án hajnalban a temetőfalnál lőtték agyon, kezében a rózsafűzérrel. Utolsó kiáltása: Éljen Krisztus király!

dicsértessék a Jézus Krisztus. Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen, hálát adjunk a Jóistennek. A kapott kegyelmekért, mind azért, amit kaptunk tőle, hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket, megérinted, vagy azok, akik földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzátérni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen.

legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltadok. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltadok téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe, a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtadok meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem azt, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Elődbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érints meg a lelküket, bárhol vannak. Akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba. Akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek, a te szerető szívedre öleled, ha azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért, és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuban, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is. És kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte. Felismerte az Istent. Akire ráöntötte egy vagyontérő olajat. Hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában. Hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram. És jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok. Különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál. Akiket a héten készületlenül ért a halál. És mindazokat előttbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk. Könyörülj rajtuk. Bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket. És előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket. Hogy valamiképpen megérintsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el. Hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ír a mi aggódásunk nélküled, Uram. Köszönöm.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, a jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekeik között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk. Nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus. Szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most elődbe hozom a fiataljainkat. Elődbe hozom a vizsgázókat. Elődbe hozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztán látást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennyei atya személyében. És ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Idehozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eljét hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahol szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet, áld meg a világ mindenséget, adj békét, szintesd meg a háborúk kegyetlenségét, adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártultak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

szolgáltatottunk az Úrnak, kérhettünk az Úrtól, ő meghallgatott minket. További szép estét kívánunk. Technikai munkatársam Józsa Ferenc, a mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: Pásztortól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzon.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szenttitka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzárókövet és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe. Hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Getsemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsánat.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kirgal Madra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amen.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: áljen, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: száján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: virgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentsz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Az

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepsége megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg.

0: Szíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: szellemme.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,

0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő, a Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal illus de Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videóüzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A békehimnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a honlapjukon július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemre, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, a zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervező bizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervező bizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sung Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyeibe megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetnél tartunk, és 13.-14. verseket olvasom. Amikor látták Péter és János bátorságát, és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, csodálkoztak. És mikor felismerték őket, hogy Jézussal voltak, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, nem tudtak mit mondani. A nagy tanács, a Sanhedrin tagjai megdöbbennek ezen iskolázatlan halászok beszédbeli merészségén. A merészség, bátorság itt a beszéd szabadságára és félelemmentességére utal. A Sanhedrin meglepődött azon, hogy olyan egyszerű emberek, akik nem kaptak formális képzést sem Mózes törvényében, sem a retorikában, ilyen magabiztossággal és tekintéllyel beszélnek. A helyzetet a vezetők számára még bosszantóbbá teszi az a felismerés, hogy Péter és János Jézus társai voltak, szó szerint Jézussal voltak. Jézus az evangéliumban azt tanította, hogy a tanítvány feladata elsősorban az, hogy vele legyen. Péter és János a Szentlélek által adott bátorságot, magabiztosságot és tekintélyt tanúsítanak, ami abból fakad, hogy időt töltöttek Jézussal. Ma is a keresztények tanúság tételének merészsége, bátorsága attól függ, hogy időt töltenek-e Jézussal. A Sanhedrin azt hitte, hogy Jézus halála megszabadítja őket attól, hogy foglalkozniuk kelljen ennek a hatásával. Azonban a meggyógyult ember vitathatatlan bizonyítéka miatt, aki ott állt velük, semmit sem tudtak válaszolni Péter bátor kijelentésére. Következő három verset olvasom. Kiparancsolták őket a főtanácsból, és egymás közt tanakodtak. Mi tévők legyünk ezekkel az emberekkel, hisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilvánvalóan csodát tettek, nem is tagadhatjuk. De hogy a dolognak tovább ne terjedjen híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé senki emberfiának ne beszéljenek ennek a nevében. A főtanács tagjai zavarodottak, csalódottak, és igyekeznek korlátozni a károkat. A Péterrel és Jánossal kapcsolatos tanácskozásuk jól illusztrálja Izrael régi vezetésének tehetetlenségét abban, hogy hatékonyan szembeszálljon a megújult Izrael apostoli vezetőivel. Mivel a férfi meggyógyulása közismert tény, kénytelenek elismerni, hogy ez egy figyelemre méltó jel volt, ami az apostolok által történt. Ha a gyógyulást jelnek nevezik, ahelyett, hogy gyógyulásnak vagy csodának neveznék, az arra készteti az embert, hogy elgondolkodjon a jel jelentésén. Ebben az esetben azt jelenti, hogy Jézus él, és a tanítványok által cselekszik. Ironikus módon azonban a Sanhedrin tagjai nem hajlandóak elfogadni a szemük előtt lévő bizonyítékot, és éppen úgy, mint Jézus nyilvános szolgálata idején. Hát a neki se akartak hinni semmiféleképpen. Elhatározták, hogy az apostolok tanúságtétele nehogy elterjedjen tovább a népkörében, és hogy azt, hogy ők, amit ők káros üzenetnek tekintenek, azt mindenképpen el kell nyomniuk. Figyelmeztetésük és az apostolok elhallgattatására irányuló kísérletük azonban kudarcra van ítélve. 18. verset olvasom. Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. A főtanács tehát megpróbálja megtiltani Péternek és Jánosnak, hogy ne beszéljenek Jézus nevében, annak a nevében, amelyről Péter épp az imént mondta, hogy az az egyetlen, amelyet Isten az emberiség üdvösségére adott. Ugye nemrég hallottuk Péter beszédéből, hogy nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne csak a názáreti Jézus neve. Hát pont ennek a nevében nem akarják, hogy beszéljenek, mármint a nagy tanács tagjai. Ez a tilalom az apostolok cselekedetei bevezetői.

tiltaná a feltámadt úrnak, hogy továbbra is cselekedjen és tanítson apostolain keresztül. A 19. vers így hangzik: Péter és János azonban így válaszoltak: ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, vagy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? Válaszol Péter és János, tehát ilyen költői kérdéssel szembesítik bíróikat, vajon Isten szemében helyese, hogy inkább nektek engedelmeskedjünk, mint Istennek. Mivel Jézus hangsúlyozta Isten bibliai tervének elkerülhetetlenségét, és közvetlenül megparancsolta tanítványainak, hogy legyenek tanúi, az apostolok isteni megbízatás alapján hirdetik az evangéliumot Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig. A Sanhedrin kísérlete, hogy elhallgattassa őket, ellentmond ennek az ünnepélyes megbízatásnak, amelyet az atyától a fiú révén kaptak, és amelyre a Szentlélek felhatalmazta, megerősítette őket. A 20. verset olvasom: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Nyilvánvaló tehát, hogy a tanítványok számára egyszerűen nem jöhet szóba, hogy ne beszéljenek arról, amit láttak és hallottak. A látottakról és a hallottakról szóló tanúságtétel a szemtanú jellemzője, ellentétben a puszta hallomásból származó tanúvallomással, amelynek nincs bizonyító ereje. A látáson és halláson egyaránt alapuló tanúságtétel szorosan megfelel a Lukács evangélium leírásának, amely mindazt, amit Jézus tett és tanított, ugye az apostolok cselekedetei első fejezet első versében, olvassuk ezt, azt meséli el, és amelyhez Lukács a kezdetektől fogva szemtanukra és az ige szolgáira támaszkodott. Az apostolok, mint szemtanuk látták, mit tett Jézus, és hallották tanításait. A keresztény hit ezen apostoli szemtanúi beszámolón alapul. Hasonlóképpen a mai keresztény tanúságtétel is meggyőzőbb, ha a feltámadt Jézussal való személyes találkozásból fakad. Következő két vers, 21-22. Erre újra megfenyegették, aztán a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet nem találtak meg büntetésükre. Mindenki dicsőítette az Istent a történtek miatt, hiszen az az ember, akivel ez a csodálatos gyógyulás történt, már több mint 40 éves volt. Izrael régi vezetőségének tehetetlensége továbbra is élesen látható, mivel csupán annyira szorítkoznak, hogy megfenyegessék az apostolokat, és nincs más választásuk, mint hogy elengedjék őket. Nem tudják megbüntetni őket, mert a nép egyöntetően dicséri Istent a történtekért. Nyilvánvaló, hogy a nép jobban képes felismerni Isten cselekvésének jeleit, mint a vezetők, ami arra utal, hogy a vezetők elvesztették tekintélyüket Isten népe felett. Ehelyett a nép most az apostolokra hallgat. Az, hogy a nép dicséri Istent azért, amit látott és hallott, implicit elismeréseként szolgál annak az apostoloknak, mint új vezetőiknek. A születése óta nyomorék ember meggyógyítása vitathatatlanul nyilvános esemény, olyan jel, amely az emberekben Isten dicsőítését és az apostolok iránti tiszteletet vált ki. Az a megjegyzés, hogy az ember 40 évnél idősebb volt, miközben hangsúlyozza a gyógyulás jelentőségét, arra is utalhat, hogy emlékeztessen Izraelnek az ígéret földjére való belépésüket megelőző, a pusztában töltött 40 évére. Azután, hogy szabadon bocsátották őket, az övéikhez mentek, és elbeszélték, mit mondtak nekik a főpapok és a vének. Ennek hallatára egy szívvel, lélekkel Istenhez emelték szavukat: Uram, te alkottad az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A keresztény közösséget egyáltalán nem riasztotta vissza a főpapok és vének figyelmeztetése, amelyről Péter és János beszámolt. Éppen ellenkezőleg spontán és egységes imába kezdtek. Hangjukat Isten felé emelték, és a mindenható Istent kérték, hogy semlegesítse nem csak a zsidó vezetők, hanem a világot uraló rómaiak fenyegetéseit is. Akár csak pünkösd előtt és után egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak. A közösség Istent uralkodó Úr néven szólítja, amely kifejezést máshol csak Simeon próféta használta Istenre. Lukács evangélium második fejezetében. Már ez a megszólítás hasonlóan hangzik ahhoz, ahogyan a pogány görögök szólították az ő isteneiket: a menny, a föld, a tenger és mindaz, ami bennük van, alkotójával együtt viszont a bibliai világnézetet fejezi ki.
Isten teremtette a világegyetemet, ugye tudjuk a Teremtés könyve első fejezetéből,

0: Ennek következtében hatalma van felette. Az, hogy itt Istenre, mint a világ egyetem teremtőjére és uralkodójára helyezik a hangsúlyt, különösen helyén való, mivel Isten mind a zsidó, mind a pogány hatóságok felett uralkodik. Az egyetértésben, már itt az imádság egyetértésben, homotimadon, görög kifejezés, az egyetértésben kifejezés gyakran előfordul az apostolok cselekedeteiben. Leírva a közösség pünkösd előtti egyesült imádságát, pünkösd utáni közös összejöveteléket a templomban, a bátorságért való imádságukat, itt az előző részben, a Salamon csarnokban való együttlétüket, és a szamaritánusok egységes figyelmét Fülöpre irányulva, majd a 8. fejezetben, valamint az egységet a jeruzsálemi zsinaton. A Római Levél 15.6-ban Pál így imádkozik, hogy egy szívvel, itt ugyanazt a szót használja, egy hangon dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Keresztények egysége különösen az imádságban és a közösségben erősíti a tagok hitét, és vonza az új hívőket, még az egység hiánya elriasztja őket. 25. és 26. versek következnek: szolgádnak, Dávid atyánknak szájával ezt mondtad a Szentlélek által. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr és az ő fölkentje ellen. A közösség imájának középpontjában a 2. Zsoltárból származó idézet áll, amelyet a jelenlegi helyzetükre vonatkoztatnak. A Szentírásnak a mai helyzetre való ilyen alkalmazását mind a zsidó, mind a keresztény értelmezők azóta is a mai napig széles körben alkalmazzák. Tanítványok elismerik, hogy ezt a Zsoltárt a Szentlélek mondatta ki, atyánk Dávid száján keresztül, vagyis a Zsoltár egy profécia, amelyet Dávid, a Zsoltárok közül soknak feltételezett szerzője mondott ki, Isten nevében szólva, mert a Szentlélek sugalmazta neki ezeket a szavakat. Az, hogy Dávidra Isten szolgájaként hivatkoznak, ugyanazt a megnevezést alkalmazza rá, amelyet Izrael összes prófétájára használnak Mózestől Malakiásig, minden szolgám a próféták. Ugye olvassuk ezt Jeremiásnál és Izajásnál is. Az ima, tehát a 2. Zsoltárból az első 2 verset idézi, miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és fölkentje ellen. A tanítványok úgy értelmezik a Zsoltárt, hogy előre jelzi a zsidó és a római hatóságok által az Úr, az Isten és a felkentje Krisztus ellen tanúsított közös ellenállást. A pogányok itt a római hatóságokra utalnak, a népek pedig zsidó hatóságokra. Továbbá a királyok kifejezés Heródes Antipászra, Galilea uralkodójára vonatkozik, a fejedelmek vagy uralkodók pedig Pilátusra. Lukács evangélium az egyetlen, amely megemlíti, hogy Pilátus Jézust Heródes elé küldte tárgyalásra, és hogy Heródes és Pilátus még aznap barátok lettek. Ezt olvassuk Lukács evangélium a 23. fejezetében, a 12. versben. Ugyanakkor az uralkodók ellenséges összegyűlésére való utalása Sanhedrin nemrégiben Jézus követői ellen tartott gyűlésére utal, amit az előbb tanulmányoztunk nemrégiben. A 27. és 28. verseket olvasom, mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, fölkent szent szolgád Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott. Az ima ezt a királyok és uralkodók közös ellenségeskedését azokra vonatkoztatja, akik ebben a városban összegyűltek szent szolgád Jézus ellen, vagyis Heródesre és Poncius Pilátusra, valamint Jézus halálát követelő tömegre. Az ima kijelenti, hogy Jézusnak a rómaiakkal szövetségben álló zsidók általi üldözését Isten előre látta, és az ő üdvözítő tervében ezt felhasználta. Valójában az Isten felkentjére mért közös támadásukkal azt valósították meg, amit Isten keze és akarata már régen eltervezett. A 29. vers következik, és most, Uram, tekints fenyegetőzéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Abban a biztos tudatban, hogy Isten gondviselése továbbra is minden eseményt irányít, a keresztények azért imádkoznak Istenhez, hogy szolgái prófétaként cselekedhessenek, és minden bátorsággal hirdethessék az ő igéjét, ahogyan a próféták tették. A tanítványokat nem csak, hogy nem ijesztik meg a főtanács figyelmeztetései, hanem azért is imádkoznak, hogy még nagyobb bátorsággal hirdessék az evangéliumot. 30. verset olvasom. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád Jézus nevében. Ezen felül tehát azt kérik, hogy a bátor prófétai tanúságtételüket Isten közvetlen gyógyító cselekedete, valamint a te szent szolgád Jézus nevében végbevitt jelek és csodák erősítsék meg. A jelekre és csodákra való utalás Isten szolgája Mózes csodáira emlékeztet az egyiptomi kivonulás során. A hívők arra kérik Istent, hogy erősítse meg prófétai tanúságtételüket, hogy az olyan legyen, mint Mózesé. És mint a Mózesnél is nagyobb próféta, Jézus tanúságtétele. Az, hogy a Jézus nevében hirdetik az Isten igéjét gyógyításokkal, jelekkel és csodákkal, valójában ez azt jelenti, hogy a feltámadt Jézus a Szentlélek erejével rajtuk keresztül folytatja prófétai szolgálatát. És végül a 31. verset olvasom, amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Minnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. A pünkösdre emlékeztető jelenetben a tanítványok imájára azonnal és látványos módon válasz érkezik. Gyülekező helyük megrázkódása a Sínai hegy megrázkódását idézi fel, ami a kivonulás könyvében a 19. fejezetben olvasható, valamint azokat a földrengéseket, amelyekre Isten végső cselekedete előtt számítani lehet majd a végidőkben. Akár csak az első 120 tanítványa a pünkösdi emeleti teremben mindannyian beteltek a Szentlélekkel. Ennek azonnali eredménye az, hogy továbbra is bátran hirdették Isten igéjét. Izrael régi vezetői által fenyegetve Jézus tanítványai az univerzumot irányító Istenhez imádkoznak, hogy erőt kapjanak ahhoz, hogy még bátrabban és hatékonyabban tanúskodjanak, mint korábban. Új és mélyebb módon betelve a Szentlélekkel, ezt meg is teszik, így is tanúskodnak. A mai keresztény élet, valamint hitünk és erkölcsi meggyőződésünk tanúságtétele számunkra semmivel sem könnyebb, mint az első tanítványok számára volt, akiknek pünköstkor a Szentlélek erejére volt szükségük ahhoz, hogy kilépjenek a bezárt ajtók mögül, és hirdessék az igét a tömegeknek. Például az életvédő orvostan hallgatóknak néha nehéz bejutniuk olyan szakterületekre, mint a szülészet és a nőgyógyászat. Egyes orvostudományi egyetemek elutasítják azokat a jelentkezőket, akik szilárd katolikus hitet tanúsítanak, mert ellenzik az abortuszhoz, az in vitro megtermékenyítéshez, az embrionális őssejt kutatáshoz, az eutanáziához és hasonló etikátlan gyakorlatokhoz kapcsolódó eljárásokat. Egyértelmű elkötelezettségre van szükség Jézus iránt, valamint a Szentlélek erejére ahhoz, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk, mint bármely emberi hatóságnak, még akkor is, ha ez a vágyott karrier feladásával jár. Mindazonáltal a Szentlélek erejével és sok imádsággal felruházva, sok egészségügyi pályára készülő hallgató merész és bátor tanúságot tesz hitéről és etikai meggyőződéséről, személyes áldozat vállalásától függetlenül. Tehát megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott. Lemondásunk szent éneke, legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmod. Esedezem a reggeli órában, lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját, ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
3: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
4: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádió, a kedves hallgatók a Lélek ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek különleges ajándékairól, a lelkiségi mozgalmakról szól, és hát sokszor emlegetem a világ legnagyobb lelkiségi mozgalma az, ami Medjugorjéban zajlik. És most, kedves Mária Rádió hallgatók, meg kívok mindenkit, hogy készüljünk a Medjugorjé zarándoklatra. Néhány nap múlva kezdődik a nagy ifjúsági ima találkozó, és hát csodálatos ez a találkozó, ahol 10 és 10 000 fiatal készül, lehetünk 100 000-en, akármennyien, és hát egy olasz társaság egy csodálatos meghívót készített. Én ezt sokszor emlegettem, mert elbűvöl mondhatom így, mindaz, amit itt ilyen gyönyörűen összefoglaltak. Tehát egy meghívó a Medjugorje ifjúsági fesztiválra. Na hallgassuk, kedves Máriári hallgatók, de azt szeretném kérni, hogy akár indulunk Medjugorje, akár nem indulunk, akár lélekbe fogjuk követni, mert a Mária Rádió fogja közvetíteni az egész találkozót, úgyhogy lélekben belekapcsolódhatunk, és meg kell éreznünk a szavak mögött azt a nagy lelki töltetet, ami ott van, hisz a szizonya jelenlétében zajlik mindez. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, a következők hangzanak el ebben a gyönyörű meghívóban. Kedves lányok és fiúk, minden zarándok. A szűzanya megjelenik Medjugorjéban, és meghív téged is, hogy látogassál el te is ide sok fiatallal együtt, akik mind érzik ezt a meghívást. Válaszolj te is erre a hívásra, Medjugorje egy kis város Bosznia-Hercegovinában, a Madonna jelenléte Medjugorjéban megszentelte ezt a kis földsávot, és továbbra is sok-sok millió és millió zarándokot vonz, akik reményvesztettek és lelkileg szomjaznak. Senki nem megy haza csalódottan a Medjugorje zarándoklatról, senki nem tér haza összetört szíve, mert a szűzanya mindenkinek osztja a mennyből a hozott kegyelmeket. Medjugorje valóban a mennyország, a paradicsom egy darabja. Ott csodákat fogsz tapasztalni, olyan erős jeleket, mint a napcsoda, vagy más megmagyarázhatatlan jelenségeket, megtéréseket, sok hivatást fogsz látni, test és lélek rendkívüli gyógyulásait. A mennyei anya képessé tesz a gyónásra, még akkor is, ha évek óta nem tetted meg tanít rózsafűzét imádkozni, örömtől lüktető szívvel részt venni az oltári szentség vételében, a szentmisén, szentségimádást végezni az oltári szentség előtt, térdelni, sírni, böjtölni, örvendezni mennyei örömmel. Kedves Mária Rádió hallgatók, milyen gyönyörűek ezek a szavak, tehát ezt egy olasz busztársaság intézi a fiatalokhoz, gyönyörű a szöveg, úgyhogy hallgassuk csak tovább. Ez az a zarándoklat egy utazás, amely megváltoztatja az életedet. Megvalósíthatjuk álmodat, gyere, elviszünk, mondják. Ezen a helyen van egy szív, ami itt dobog, megjelent és megjelenik a Madonna, a szűzanya. A Szentlélek csodákat éltet meg és műveltek. Még ma is egy másik levegő, egy másik nap van ezen a kis földcsíkon, amelyen érzed a mennyország illatát. Milyen szép ez a kifejezés is, kedves hallgatók. Igen, a paradicsomot lehet megtapasztalni, a paradicsom egy darab, és érezni lehet a mennyország illatát. Válaszolj a hívásra. Ez a hívás egy pillanat alatt történik, egyedülálló is, helyrehozhatatlan, amelyben úgy érzed, hogy el kell mélyedjél. Eltározod magad, útnak indulsz, és nem tész úgy vissza, ahogy elmentél. Nem varázslat, még csak nem is babona, hanem érzed, hogy egy rejtély érint meg, egy titkot tapasztalsz. Kiderül, hogy már nem vagy egyedül, hogy valami több van ott. Ez a zarándoklat Medjugorjéban az az esemény, amely mindig is a legtöbb zarándokot és fiatalt gyűlt össze. Bízhatsz a Bianco Viaggiba, ez a cég, akik ezt írják, és ezzel hívják meg a fiatalokat. Olaszországból indulunk autóbusszal, repülővel, minden repülőtérről,
mondják ők. Az ifjúsági fesztivál programja, mint minden kiadás, így augusztus elején kezdődik esti szentmisével, egy nemzetközi szentmisével, amely az azokon a napokon jelenlő nemzetek szokásos bemutatása szerepe. A saját zászlóikkal parádéznak, ott, ahol majd mi is leszünk. A találkozók folytatódnak nagyon intenzív napos programokkal, meg reggel a Medjugorje plébános imájával kezdődnek, és tanúságtételek, táncok, imákkal minden nyelven, és mindezt tarkítják énekekkel. A Medjugorje Ifjúsági Fesztivál nemzetközi zenekarra és kórusa kíséri. A délután további tanúságtételekkel folytatódik, a Medjugorje kegyelme által megérintett életekről, megtérésekről, csodákról. Az ég anyja közbejárására olyan sivatagokról, melyek kivirágoznak. Igen, kedves Mária Ádi hallgatók, itt összefoglalja, mi mindent lehet tapasztalni. Igazán akkor érint meg, hogyha úgy lélekkel követjük és elmélyülünk. Mert ott lehet hallani, hány és hány lelket érint meg az izanya. Lelket mégis megérint, megmozgat, megrendít, és lenyűgöző egyszerűen minden egyes kiadás után látni, hogy a szizonyi jelenése kezdete óta sok test és lélek csodá történik ezen a földsávon. Figyeljük meg, kedves Mária Rádió hallgatók, ezeket a kifejezéseket. Lelked még megérint, megmozgat, megrendít, és lenyűgöző egyszerűen látni mindezt. A Medjugorje Ifjúsági Fesztivál a legszebb rendezvény, ahol ezt a jót mondják, kiabálják a színpadról, és megfertőz minden résztvevőt. Igen, ezt persze lelki fertőzésre értjük, és hát elmondják, hogy az ötlet a néhai medzsugai plébánostól, Szlavko Barbari atyától származik, és azóta a medzsugai plébánia összes többi lelki atya folytatja. Ljuba atya, majd Dánko atya és Márinko atya egészen a mostani plébánosig. A késő délutáni órákban a tanúságtételek, táncok, énekek és táncok egymás utánja teret enged a rózsafűzér imának, a gyógyulás és felszabadulás imának, és a nemzetközi szentmise ünnepés megünneplésének az ifjúsági fesztivál csodálatos énekeivel. Azért mondja ezt a kifejezést, hogy csodálatos énekeivel, mert ott az énekek megérintik az embert. Bizony mindenki tudja, hogy ott van Melinda, a szűzönye hegedűse, és amikor elkezd játszani, akkor azt érzi az ember, hogy ez a hegedű játék emeli a lelket. Csodálatos mindez. Aztán következik minden este egy különleges pillanat, az oltári szentség imádása. Mindannyian Jézus az élő szent ostya előtt, a jelenlevő Jézus előtt, mi nézzük őt, és ő néz minket. Aztán körmenet a szűzanya szoborral, Medjugorje utcáin tisztelgés a kereszt előtt, a fényünnepség, a gyertyák az éjszakában. Aztán utolsó napon, hajnal 5 órakor a záró szentmise a csúcson, a nagy betonkeresztnél, a Krizsevácon. Majd mindenki visszatér és elindul haza, hogy tovább élje mindazt, amit kapott, és elkezdődött benne. Olyan fontos ez a mondat, kedves Mária Rádió hallgatók, azt hallottuk, hogy na aztán mindenki visszatér és elindul haza, hogy tovább élje mindazt, amit kapott, és ami elkezdődött benne. Hát igen, ott valami elkezdődik az emberben. Azt hiszem, hogy mindenkit azt kéri, hogy tovább legyen tanulja a szizonyának, és mindannak a csodának, ami ott történt, imádkozzon közösen testvéreivel, és így tovább. A kedves Mária Ádi hallgatók, ilyen nagyon tömören összefoglalva, néhány nap múlva ez kezdődik, és ez zajlik. De hát van néhány egyéb szép kijelentés is. Józó atya az ő könyvében találkozás Józó atyával elmondja, hogy azért néhány dologra még figyelnünk kell. Olyan gyönyörűen foglalja össze az atya. Azt mondja, legelőször is tudnunk kell, hogy fontos különbség van a turista és a zarándok között. A Medjugorje érkező ember zarándok. Jelenészség színhelyéről a szűzanya a Podbródó hegyét választotta. Ez egy különleges hely, tele sziklákkal és kavicsokkal.
Itt egyfajta lelki transzplantáció zajlik, az viszony a fogja a mi kőszíveinket, és összegyűjti ott a potbrodon, és új szívet ad nekünk. Kitépi belőlünk az élet nehézségeit, a tüskéket, hogy ezután erényeket ültessen a helyükbe. Egy új ember jön vissza a hegyről, a zarándokoknak imával és nyitott szívvel kell készülniük erre az útra. Tehát kedves Mária Hágyi hallgatók, halljuk, hogy milyen fontos mindez, hogy imával kell készülni, és nyitott szívvel kell készülni. Segíteni kell, hogy a zarándok meg tudja nyitani a lelkét a szűzanyának, az ő jelenlétének. Isten munkálkodásának, a Szentléleknek, aki azt sugalmazza neki, hogy menjen el gyónni, kiengesztődni Istennel, tisztítsa meg a lelkét. A zarándoknak teljesen át kell adnia magát a Szent Szűz kezeibe. Adnia kell magát, és rábíznia magát az ő programjára. El kell fogadnia, bele kell olvadnia. Ez is annyira fontos, kedves Mária rádió hallgatók, hogy teljesen oda kell adnia magát. A szűzanya valamit szeretne nyújtani, de ez az kell, hogy nyitott szívvel és teljesen bízza rá magát a szűzanyára. Meg kell engednie az Úrnak, hogy cselekedjék, hogy beszéljen hozzá. Isten kegyelme azokon a személyeken keresztül lép működésbe, akikkel a zarándok találkozik. A szívének nyitottnak és alázatosnak kell lennie, egyszerűen csak zarándoknak kell lennie. Meg kell értenie, hogy nem az számít, hogy Medjugorjéba jön, hanem az, hogy megélje Medjugorjét, és hazatérve folytassa mindezt. Csodálatos mindez, kedves Mária Ádi hallgatók. Hát aztán engedelmet kérek a kedves hallgatóktól a múlt héten a műsoromban. Idéztem egy zarándokot, aki igazából csak kíváncsiskodás vezette őt a zarándoklatra, mert megdöbbentő volt az ő tanúságtétele, engem is nagyon megérintett, akik hallgatták a múlt héten, azoknak új lesz, de azt szeretném kérni, még egyszer engedjék a lelkükön keresztül, hogy megérintse őket. Tehát egy szeméről van szó, aki azt mondotta, hogy ő elindult az úton felfelé. Azt mondja, maga mögött hagyta hatalmas tömeget, minden bazárt, és nem csak a túrát tekintve, hanem lelkileg is igyekezett figyelni. Először csak azt mondja, a mezítláb felfelé igyekvő, menni alig tudó idősek csapatát fedezte fel. Persze az ifjúsági fesztiválon, kedves már rádiolgat, nem csak fiatalok, hanem minden korosztály ott van, és ez így nagyon jól van. Tehát látott időseket, akik mennek fölfelé a hegyen. Utána egy családot láttam, akik ölbe viszik felfelé a járásképtelen lányukat. Aztán férfiak csoportja következett, akik egy ágyon vitték nyaktól lefelé lebénult barátjukat. Viszik, mert nincs út, ezrek bukdácsolnak felfelé hatalmas sziklákon naponta, majd pár kilométerrel feljebb megérkezünk a jelenések helyére, Hófehér Mária szobor, valamint Jézus a kereszten. Körbehívők százai, egy felnőtt férfit látok zokogva, miközben a feszületen lévő Jézus odaszegezett lábát szorítja. Állok középen, nem hiszek a szememnek. Kitántorgok a körből, leülök egy sziklára, nézem az embereket, gondolkodom. Gondolkozom azon, hogy mi is az, ami ennyire mellbevágott. Percek telnek el, rádöbbennek, ami mellbevágott, az a hit. A hit, ami sugárzik a felfelé tartók arcán, a gyönyörű vallásos énekeiket éneklik teletorokból. Imádkozzák a rózsafűzét, és látom a hitet, ami ott volt a tolókocsis lány arcán. A hit, amit láthatatlan, a teljes, amit láthattam a teljes lebénult fiatalember szemében, a hit, amit a világ a mai korban már oly kevéssé értékel,
A hit, amit a katolikus egyház már egyre kevesebb embernek tud közvetíteni, vagy egyre kevesebb hívő vevő rá. Láttam a hitet, amire egyre nagyobb szükségünk lenne, és amit a minket jelenleg körülvelő világ két kézzel dob el. Azt érzem lelkem mélyből, hogy Medjugorjéba el kell menni. Engedjük el a tömeget, engedjük el a bazárt, tegyük el a fényképezőgépet és a telefont, zarándokoljunk fel a hegyre, ha tetszik mezitláb, üljünk le egy sziklára, és hallgassunk, hallgassunk. Kedves Mária, hallgatunk. Ez a szöveg, amit elhangzott, igazából nem egy olyan személy ajkáról hangzott el, aki nagy hittel és a vágyjal ment, hogy ott megtapasztal szüzen különleges jelenlétét, szeretetét, hanem csak látni akarta, és látott. Látta ezt a csodálatos hitet, ami ragyogott emberek és emberek arcáról, ahogy hallottuk. De kedves Mária, hallgatok, Medjugorje csak akkor jelent valakinek Isten a találkozást, aki hallottuk, megnyitja a szívét. Mert be lehet zárni, és ez nem tapasztalja meg. Nem tapasztalja meg a szüzen jelenlétét, hisz 45 éve ott van a szűzanya, és ezreket és ezreket érintett meg. Elég csak a statisztikákat megnézni, a Medjugorjének van több honlapja is, a hivatalos horvát honlapon lehet olvasni, hogy milyen sokan emnek csak azért, hogy kifejezzék a szűzany iránti szeretetüket, hogy letegyék a szűzany előtt egész életüket, és kérjük a szűzany közbenjárását, áldását az életükre. De annyi csodálatos könyv is jelenik meg arról, hogy hányan és hányan mély dolgokat éltek meg. Ilyen könyvek vannak, hogy egyeseknek az örömzarándoklata ez, másoknak, ahogy hallottuk, a mennyország megtapasztalása, másoknak a közbenjárás, és annyi mindent kértek és kérnek a zarándokok, és a legnagyobb dolog az, hogy megtapasztalják, amit kérnek. Szűzanya meghallgatja őket, és érezteti, hogy ő ott van, közel hozzájuk, szereti őket, kíséri őket. Aztán bizonyára mindenki tudja, hogy nagyon sokat sokan levelet írnak a szűzanyának. Ha bemegyünk a templomba, a Jakab templomba, ott jobbra elől van a szűzanya szobra is, ott a mellette, bal oldalt van egy nagy leveles láda, és oda dobják bele a zarándokok a leveleiket. Olyan meghatolt, kedves Mária, hogy hallgattok, amikor hallom, hogy valakik mekkora hittel, reménnyel, szeretettel, és egészen személyes hangvétellel szólítják meg a szűzanyát a levelükben. És hányan is hányan elmondták, hogy a szűzanya válaszolt nekik. Ez a személyes kapcsolat, ez a bensőséges szeretet, amivel válaszolunk a szűzanyának, is tudjuk, mindannyian gondolom ismerjük, a szűzanyának a nagy mondását, ezt így szok mondani, ez a legnagyobb mondása a szűzanyának, hogy ha tudnátok, mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok. Igen, kedves Mária, hádi hallgattok, a szűzanya nagyon szeret minket. Kíséri életünket, tudja, miben élünk, mivel küzdünk, és kész segíteni, csak ahogy említettem, nyitott szívükkel, tiszta lélekkel, és kell kérnünk az ő közbenjárását, hogy lehessünk igazi gyermekei, akik mindent megteszünk, amit a szűzanya kér. És aztán itt vannak a szűzany üzenetei, a minap hangzott el 25-en a szűzany csodálatos üzenete, és hát most már hozzá lehet jutni ezekhez a gyűjteményekhez, ahol összefoglalják a szűzany üzeneteit, és hát persze sokan mondják, hogy ezek alatt, az évek alatt mennyi szép dolgot mondott a szűzanya, és mi is van benne? Szűzanya első kijelentése az, hogy szeretnélek közelebb vinni Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz. Milyen csodálatos ez, kedves Mária, áldja hallgatónk. A szűzanya egy dolgot szeretne, hogy úgy megérintse az életünket, hogy kerüljünk közelebb Jézushoz. Utána a szűzanya, ott van az ő csodálatos öt pontja, azt szeretné, hogy a lelkünket megtisztítanánk, és táplálnánk Isten csodálatos jelenléte, engednénk ezt. Aztán felkészülnénk mindenféle támadás,
gonosz incselkedés ellen. Mert itt olyan csodálatos dolgok hangzottak el, mert csak áradozni és áradozni tudtam, de hát a gonosz is jelen van, hát nem tetszik a gonosznak, és igyekszik zavart kelteni, meg sok-sok minden rosszat tenni, de hát nem az üzonyával száll szembe, az üzonyával nem tud szembeszállni, hanem az emberekkel. Nekem olyan különös, kedves már rádió hallgatók, hogy az üzonyával tudjuk, hogy ő rá tud taposni a gonosz fejére, csak küldi az angyalait, szól. De attól Szent József, annyira szeretem én Szent Józsefet, mert ugye a litániájában is benne van, hogy Szent József gonosz szellemek réme. Tehát igen, fel tudjuk értezni magunkat az ő segítségükkel, és ott lehetünk, és csak így leseperhetünk minden gonosz támadást, minden rosszat, ami ér minket. Az a legfontosabb, kedves testvéreim, akik oda megyünk, oda mennek, nyissák ki a lelküket, és meg fogják tapasztalni. Ott van az üzenye, és szeretetével eláraszt minket. Hát, kedves már rádió hallgatók, akik hallgatták a műsoromat, és elmennek, hogy azt kívánom, érezzék és tapasztalják meg mindezt. Műsorom végezérkeztünk, ő is nagyon mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent Györgyi stúdióban jelentkezik, önök a tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözlek, Mária, Isten hozott ide a stúdióba.
2: Isten áldjon tégedet is.
1: Kedves Mária, visszaemlékszel, hogy mikor volt életedben először Isten élményed? Hol megtapasztaltad Isten valóság?
2: Én nagyon ezoterikus háttérből jöttem, és a fényadóknál hozzájártam, mert a fiammal nagyon komoly problémák voltak. Ott volt egy hölgy, aki félig a katolikusokhoz is járt, meg evangelizált tulajdonképpen, és egyetlen egy hely volt, ez a második karizmatikus találkozóra ment busz, és egyetlen egy hely kimaradt, valaki visszamondta előtte pár nappal. A Margit-szigeten volt ez a Budapesten egy csodálatos rendezvény, és én oda elmentem. És ott kaptam egy proféciát. Eleve ilyen misét annak idején én életemben nem láttam. Csodálatos volt, ahogy dicsőítettek. Sütött be a nap, csodálatos volt. És elárulom, elég vékony csinos voltam, és egyedül voltam a gyerekkel, és hát volt olyan szándék is, hogy csinos legyek, és hát ha valakinek még meg is tetszek.
1: Kérem, igen. Ezoterikus háttérrel normális.
2: És lényeg az, hogy utána úgy terjedt el ez, hogy ruhás profécia. Nagyon, hogy milyen overában mibe mentem. Na, és lényeg az, hogy ott a szentségimádás alatt kaptam egy ismeret szavát. És csodálatos volt, hogy boruljak le az ő lába elé, és teljesen adjam át magam neki, és akkor megsegít. És olyan békesség, kegyelem járt át, hogy életembe se. És így levegőt, hogy ez nekem szólt. Meg az volt, hogy a buszta nagyon siettem, mert a fiamat le kellett rendezni, és annyira belülről éreztem, én ilyen még nem hallottam, és visszafelé a buszon már öklendeztem mindent ki. És két napig csodálatos örömbe éltem, de hát a hátterem meg a családi dolgok miatt ez hamar elmúlt. És ugye, ha kisöpörnek valamit, hétszer annyi jött vissza. Sajnos utána.
1: Igen, abban az esetben, hogyha üresen találják a házat. Mert sok helyt ez történik, hogy kisöpör is, akkor menj a dolgodra,

0: Ez komoly.
1: Ez az ezoterikus részed még volt-e meg, vagy meddig volt meg? Vagy...
0: Hát nagyon sokáig meg volt, mert ugye beavatás...
1: Megkapod a megújulást is, ugye?
0: Előtte volt ez, igen. Előtte
1: és
0: volt ez.
1: És beavatásaidban volt
0: az? Igen. Uh-huh. Meditációba, DMCD-be, akkor jöttek be az indiai guruk, és még a papok sem nagyon ismerték, hogy mi ez. És utána meg a TMCD-t is elvégeztem, és még gyontam is, és akkor annyit mondott az atya annak idején, hogy hát azért a jöjj szentétleket is lehet mondani, de nem tiltotta meg. Ennyien nem voltak tisztában a papok sem.
1: Igen, van ilyen tévedés, tehát nem mindenki jut ismeretébe. Ez a valósága. Említetted, hogy utána megpróbáltak újból felülkerekedni ezek a sötét erők, amelyeket megtagadtál, amelyeket az úr kitaszított, és akkor kemény küzdelmeid voltak sok éven keresztül.
0: Nagyon. Olyan munkahelyi, a gyerekkel, mindennel, a szüleim meghaltak, skizofén bátyám van, aki oda járt hozzánk, olyan háttér és egyedül, volt akkor talán még közösségem egy darabig, meg a Gál Péter is imádkozott annak idején az ezoterikus háttér, de olyan családi gyökerek voltak, olyan mélyen, hogy azok elkaptak, tehát ez a meg nem bocsájtás, a keserűség, a egyedül lét, egyedül kilóttam a fiammal, és ezek lehúztak teljesen.
1: Egy pillanat itt azért megjegyezném, hogy ilyen esetekben nem a családi háttérrel van gond.
0: Nem velem.
1: Hanem egyszerűen ott van a gyengeség vagy tévedés, amikor a megváltás kegyelmét befogadja valaki, de mégis a háttérre figyel. Hogy ősei tévedésre, meg ilyenre. Ez azért gond és veszélyes, és ugye, mert azt mondja Jézus, aki az ekeszorba tette a kezdet, és hátrafele néz, nem méltó hozzám. Tehát, hogyha én eldöntöttem, hogy Krisztusban szabadá válok, megváltás kegyelmét elfogadtam, de még mindig arra hivatkozok, hogy a múltamban mennyi baj volt, mennyi bűn volt, mennyi nem tudom, miféle év volt, akkor automatikusan a szabadulás ezért nehezebb, valószínűleg ezért volt hosszabb periódusod neked a kilépésre.
0: Nagyon hosszú időszak
1: volt. Mert ha
0: volt.
1: Ezt kategorikusan csinálod és megállsz benne, akkor nincs, ahogy elnyúljon.
0: Hát nagyon-nagyon elnyúlt, és nagyon sokat, nagyon mélyen, úgyhogy teljes kitaszítottságot a végén megértem, mert annyira lehúztak azok az erők, amik felülkerekedtek.
1: Valószínű, hogy ez így történik abban az esetben, hogyha a gondolkodásmódunk ilyen, ahogy te mondtad, vagy erre tanítottak téged, vagy így magyarázták, hogy ebből nem lehet olyan könnyen, vagy nem lehet így. Viszont hogyha arra tekintünk, ugye, hogy Lázár, akinek már 4 napja a teste a sírba volt és szagja volt, és Jézus egybe kihívta, tehát nem mondta, hogy hát itt az a helyet, hogy itt bajok vannak, mert már szagja van, mert nem tudom, és ezt kéne csinálni, nem látok ilyent Isten hatalmában. És sajnos, hogy a gonosz kihasználja a képzeletünket, a gondolkodásmódunkat arra, hogy megőrizzen bizonyos gyengeségeket bennünk, hogy az a szabadság, amelyben Krisztusban teljesen szabadá válunk, ugye, hisz az ember fiat és szabadá, valóban szabadok lesznek, azt ne tudjuk teljesen átvenni, hanem jaj, a múltam, jaj, nekem ilyen kapcsolataim voltak, jaj, nekem olyan sérelmeim voltak, jaj, én ilyen vétkeket vittem végbe, és akkor amíg ezzel úgy foglalkozunk, addig az ördög tud befolyásolni.
0: De kaptam újabbakat is folyamatosan a munkahelyemtől, ahol nem lehetett beteg gyerek, sorba kirúgtak munkahelyekről, mert egyedül pán, amik anyukám meghalt, szinte semmi segítségem nem volt, nyomorogtam, átképzésre kellett mennem, úgyhogy nem indok, ha igazi hitem lett volna, akkor tudom már, utólag tudom, hogy...
1: Igen, de ha nem volt, aki rávezessen erre így konkrétan, csak úgy elmondták és buzdítottak esetleg, ami nem rossz, ugye, mert végül is te jutottál, és most én nagyon örültem neked, amikor megismertek, mert azt láttam, hogy egy nagyon mély lélek vagy, buzgó, és a gonosz mindent kihasznált arra, hogy valamilyen formában tudjon gátolni abba, hogy ne abban az teljes boldogságban maradjál meg, hanem valahogy úgy meg, és mondd el, hogy nem megy, és nem működik, és ez nem jó, és Isten sincs, és mint tudom én ilyenre. Viszont én nagyon örültem annak, hogy beszélgettem veled, hogy nem erre hallgattál, és nem hangolottál rá a démoni sugaratra, hanem minden kísértéssel, amiről még nagyon sok mindenről beszéltél, mentél előre.
0: Nagy akaratot, az belem nevelték kiskoromtól, de jó lenne most már Isten akarata szerint cselekednem, mert eddig a magam feje után cselekedtem, már most már tudom, és nem az Isten akarata volt, pedig azt hittem annak idején is, hogy abba voltam, mert vak voltam.
1: Vagyunk így, tehát nagyon sok ember esik áldozatul az

0: amit az, hogy jaj, Isten akarata.
1: Igen.
0: Ja, Isten hozta az életembe, jaj, így meg úgy, és nem nézik azt, hogy hát lehet az itt kísértés is ezt, hogy meg kéne próbálni, vagy józanabból megítélni, hogy mi honnan van. Említetted, hogy a gyerekednek súlyos problémái voltak. A testvéred szkizofrén, és ezen kívül a gonosz kihasználta a szomszédoknak a gyengeségét ott munkahelyeken, meg minden. Hogy sikerült mégis megmaradni abban, amit megtapasztaltál ott a Margit-szigeten?
1: Hát akkora kegyelmet, akkora Isten örömöt életemben nem tapasztaltam, mint akkor. Hazaértem, anyukám eleve úgy vigyázott a gyerekre, hogy egy nap alatt ki kellett festenem egy nagy szobát. Neki, igen, és úgy vigyázott a gyerekre, és elég érdekes természetű volt anyukám, tőle örököltem sajnos a természetemet, és nagyon sokat veszekedett, és ahogy hazaértünk már, ugyanez a légkör fogadott, de én külön laktam, de ott volt még a gyerek, és elmúlt ez a nagyon nagy Isten élmény, elmúlt utána, de azért visszaemlékeztem, meg tudtam, hogy van Isten, és egyébként utána én rengeteget imádkoztam, rengeteg imát jártam karizmatikus csoportba, ettől függetlenül jártam, csak utólag már visszahallottam, azért elég, ugye nem szabadultam meg teljesen, ugye akkor még régebben nem is nagyon mondtak szabadító imákat ilyen gyakran, úgyhogy ilyen nem is nagyon volt, és azt hittem, hogy elmondom a rózsafűzért, vagy az illamasság rózsafűzért, vagy olvasgatok ilyenek dolgokat, meg még lelki gyakorlatokat is végzek, és épp a te tanításodban, ami nagyon megfogott, amikor hallgattam, ezek lényegében vallásos cselekedetek, mert én is voltam pár kegyhelye, nem sokan, mert nem volt soha nagyon pénzem rá, pár nem eszire, és utána Isten adott olyan élményeket attól függetlenül, tehát soha nem hagyott el, hogy vérzőostját láttam egy búcsún a szegedi Havasboldogasszonykor. Olyan apró dolgok, tehát folyamatosan kaptam, attól függetlenül, hogy sehol nem tartottam, és csak a gyűlölet, csak a szeretetlenség, csak az ítélkedés bennem volt. Jó farizeus voltam.
0: Említetted, hogy azt mondták, hogy nem vagy teljesen szabad. Itt, ha az ember úgy éberebben figyel, akkor két dolog van. Vagy valóban tényleg nem szabad teljesen, vagy éppenséggel a gonosz kísérti úgy, hogy azt lássák, hogy ez problémás ember.
1: De én problémás ember voltam minden szempontból. Igen. Úgy hívtak, hogy közösségromboló. Utólag hallottam. Sok mindent visszahallottam, és nagyon fájt.
0: Mi által romboltál közösséget?
1: Hát, mert véleményem volt. Hát megláttam dolgokat, de nem az én dolgom megítélni, nem mondja a jó Isten, hogy a sült galamba szánkba repül, és páran úgy, majdnem úgy meg adományból, meg össze-vissza, meg se mindent megtettek érte, hogy ilyen formában. Én meg a másik véglet voltam, és lehet, hogy azért ugye a szák a gerenda. Én meg amit erőmön felül, fizikai férfi munkákat túlhajtottam, és ezért is nem tudtam annyira Istenre figyelni, mert nagyon magad uram, ha szolgád nincs ezzel a mondattal, rengeteget dolgoztam, rengeteget. Talán túl sokat is.
0: Igen, a család is fenn kellett tartani. Ugye, és akkor a környezetben lévő betegre is gondoz kellett legyen. Viszont itt mondtál egy érdekes dolgot, hogy jártál úgymond megújult közösségekben, akár karizmatikus, és ha valamit megmondtál, akkor azoknak rosszul esett, vagy azt mondták, hogy romboló vagy.
1: Nem, hanem szabályosan már vége felé volt olyan, ahol szinte boszorkánynak hívtak, vagy annyira megszállottnak, hogy csak a hátam mögött beszéltek.
0: Mi váltotta ki belőlük ezt, hogy téged hogy megszállottnak tartsanak, amik te buzgolkodva mentél imád a találkozókra?
1: Nem tudom, én azt hittem, utólag már tudom, hogy hát, hogy megsúgta nekik a jó Isten, hogy kerüljenek. Egy nagy kísértés volt.
0: Nem így látom, bocsáss meg. Én azt látom, hogy a közösségnek kihasználta a gyengeségét, mert te komoly segítségre szorultál a kísértéséden keresztül, és lehet, hogy nem tudjanak segíteni rajtad, ezért megbotránykoztak benned. És sajnos manapság is megtörténik közösségben, hogy problémás emberek kerülnek be, és akkor nem azt nézzük, hogy ennek mire van szüksége, hanem jaj, mennyi nelmet ezzel baj van. Jaj, nevelnem fog. Most a múltkor kaptam egy közösségből egy ilyet, hogy én nem foglalkozok velem, mert ez nagyon problémás, ezt hallottam róla, meg azt hallottam róla.
1: Na, ez voltam egyértelmű.
0: Ez a gond, és ezt láttam rajtad előre is, amikor így megismertek és kezdtünk beszélni, hogy a gonosz annyi mindent ki tudott használni, olyan embereket is, akikre felnéztél esetleg, vagy segítséget vártál tőlük, hogy téged nem megsegítse, hanem megbotránkoztassanak.
1: Hát a legutolsó eset, ez így név nélkül, meg település nélkül, hogy átköltöztem egy másik lakásba, ahol elég drámai körülmények között meghalt egy nem is öregen a tulajdonos, vérbe, mindenbe ott volt, és nagyon istentelen ház, sajnos, ha mondhatom, nem ítélve meg a fai, meg egyéb dolgokat mondva, és estek le a tárgyak. És olyan erők voltak.
0: Tehát a lakásodban tárgyak?
1: Abba a házba. Leestek, ahol költöztem meg, újítottam fel, és hangok meg minden voltak, és nagyon rosszul éreztem magam, és elmentem, ahova új körzetbe költöztem, a atyához. Háromszor kértem meg, mondjuk tehát nagyon elfoglalt is lehetett, de mondtam neki, hogy nagyon sürgős lenne, és nem szentelte meg a házat.
0: Igen, hogy ezek az erők megszűnjenek, hogy
1: igen,
0: ezek a tünetek
1: igen
0: eltűnjenek.
1: Sőt, a közösségből ott is egy kilencedet imádkoztak irgalmasságot, még onnan is kizártak. Lehet, hogy erőszakos voltam, a stílusomon biztos kell változtatni. Ezt tisztában vagyok.
0: Az erőszakosok önmennyek országa.
1: Hát az megmaradt.
0: Azt csinálsz, mit akarsz. Igen, sajnos történnek ilyen dolgok, hogy szükségben, tudok én is pár esetet, szükségben szenvedő lelkek vallásos buzgóságban, kísértésben részesülni, és akkor hogyha ők tehetetlenek egy-egy erővel szembe, akkor azt nem azt keresik meg, hogy emberhez mit kéne segíteni, hanem na, azt zárjuk ki, mert ez nem hallgat meg bennünket, ez áskálódik, ez meglát dolgokat, megfigyel dolgokat, meg ilyen pedig, hogyha valakinek észrevételei vannak, az mindig építő.
1: Jó, csak a stílusommal mondom, azt majd a jó Isten csiszolja, hogy szeretett be. Meg lehet sok mindent mondani, csak...
0: Úgy érzed, hogy durván nem fejezted ki magad?
1: Bizony. Annak aha, nem, annak egy kicsit erő, meg hát mondtam a jelzőket, hogy abban a házban mik vannak, és akkor lehet, hogy nem kellett volna nagyon, hogy milyen emberek, meg minden lopástól kezdve, rácsozás, minden kellett oda is, és úgy szerintem a pap úgy érzékelt, hogy én itt érkezek. Hát itt nem szabad mondani semmit, de megtörtént dolgok ezek sajnos. De tudom, szeretni kell most már, aki lop is, aki fekete bőrű, mindenki, csak ez Isten elejével lehet. Magamtól képtem vagyok, pána rossz haloptak már tőlem, meg volt másik nemmel, olyan utcában laktam, ahol sajnos sok olyan ember lakott, aki másik, nem akarok megint mondani, mert
0: igen,
1: szórtak rám átkot is ezért, és hát sajnos velük sok gondom volt, ugye?
0: Ez nagyon fontos, amit említettél, hogy azt a jót, amit cselekszek ilyen esetekben, azt ne önambícióból, ne emberi erőmből tegyem, mert ráfázok, hanem abban a mennyei kegyelemből, amelyen megáldott Isten, vagy megáldott az ő szent fiát is, hogy szenvedései által válságot hozzon a világra. Tehát, hogyha én így fogadom el ezeket a gyötrelmeket, amik körülvesznek ott szomszédsága, meg amilyen bajok voltak ott, tárgyak mozgása, meg nem tudom mifélék, és hogyha én ezt Isten kegyelmében fogadom el, és ezt a gyötrelmet átrakítom, hogy legyen kegyelem forrás a kísértés, akkor úgy megtörik. De ha úgy vagy, hogy jaj, ezt el kell tűrnem, és ezt ki kell bírjam, akkor...
1: Ez az én biztos keresztem, ez volt a nagy csapda.
0: No, ez így van.
1: Ez
0: így
1: volt
0: van
1: a nagy csapda, hogy ezt a Isten bocsájtotta rám, és nem láttam, hogy talán egy Isten felől vívő út. Utólag olvasgattam már róla, hogy az ellenségeink is, ugye, felhasználja az Isten arra, hogy lecsiszolja rólunk azokat a dolgokat, ami nem odavaló, és meg kell köszönni szabályosan nekik, hogy formálnak engem. De hát én jó világias módon, ugye amit gyerekkoromban láttam, azért megtanultam harcolni, meg megvédeni, meg nagy szájjal, nagyon keményen, világiasan viselkedni. És többször jött az utolsó egy évbe, amikor igét húztam, vagy olvastam, hogy újjöjjöttök meggondolkodásotokba. De ezt, aki így ért le, mit tudom én, 50-60 évet, képtelen rá, már erre is rájutottam. Erre képtelen, csak az Isten erejéből. És ehhez alázat kell, nem büszkeség, hatalmas nagy alázat. És ezekkel a helyzetekkel, ahol megaláztak, lenéztek, lebolondoztak ezek a jó emberek, akikről, hát Én, aki elindultam Isten felé, sehol nem tartok, semmit nem látok, semmit nem tudok. Hát mit várok azoktól, akik életükbe szinte meg se voltak keresztelve, traumák érték, és nem hallottak Istenről. Akkor mit akarok én? Ezekre jutottam rá az utolsó időben.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen alapvető dolgokat ismertél fel. Hogy Isten bennünket nem azért fogadott gyermekeivé, hogy ítélkezzünk, vagy nehezteljünk, hanem azért, hogy szolgáljunk. Szolgálni pedig csak abban a hangnemben, tettekben lehet, amelyben Krisztus is tette. Mondván, aki a legnagyobb akar lenni közöttek, legyen a legkisebb, legyen mindenkinek szolgája. Na most itt szintén meg kell gondolni, hogy ne világi módon szolgáljak, mert kihasználnak. Tehát a világ az kihasznál, az alig várja, hogy valakit besepérjen, valakit maga alá tegyen, és uralkodjon felette. Mert mindaddig, amíg én Isten kegyelmének a kibontakozását hagyom a gyötrelmeimen keresztül megnyilvánulni, akkor ez automatikusan hatással van a környezetemre. Érdekes módon még az állatvilágra is. Mert az ő mennyei áldása átjárja ezeket, hogyha ennek hordozója vagyok. Tehát nem, hogyha csak imádkozok, és bőtölök, és templomba járok, nem rossz dolgok ezek, hanem tényleg az a lelkület, amely Krisztusban volt ott, amikor saját tanítványa árulja el, amiken átment, ugye? Na, azt a lelkületet, hogyha befogadom, akkor ugyanolyan átformáló erővel rendelkezek, mint Krisztus, nem megváltom a világot, viszont a környezetem az átalakul. Én nagyon sokszor tapasztaltam ezt, tehát olyan embereknél, akik nagyon nehéz helyzetekben voltak, és elfogadták ezt a lelkületet, és a környezetük ugye átalakult.
1: Hát eddig nem volt meg tulajdonképpen az a lelkület, ami Istenben volt. Úgyhogy ez most, hogy pláne, hogy te veled találkoztam, meg a te tanításait sokszor egész más fénybe mutatták meg a dolgokat, és felfogtam, hogy mit tettem eddig, úgyhogy Isten legyen hozzám irgalmas, de ugye nála nincs lehetetlen.
0: Isten legyen hozzád irgalmas. Azt mondja az írás, hogy a megvalott, megbánt vétkeket Isten megbocsássa, elfelejti, és nem emlékszik rá. És ezt örömmel teszi, mert értéket adtál a fia áldozatának. Nem kell kérjem, hogy megbocsásson. Ő örömmel teszi meg. Ugye, ha bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya jót, ha kéritek tőle. Tehát örömmel adja Isten. Igen. És sokszor, hogy megtévedünk, hogy jaj, Uram, aztán kérj, és akkor ne haragudj, akkor...
1: Isten képem, ugye apukám Igen. azért rengeteget vertek minket, nagyon nyomorúságos körülmények között nőttünk fel, és lényeg az, hogy az Isten képem az hatalmas sérüléseket szenvedett, és nem teljesíteni kell nála, hanem szeretni őt és bízni benne, csak hát ez alapvető, amikor kaptam azt a kegyelmet, ez kimaradt ez a kép.
0: Az ördög eldugta, elrejtettem. Sokszor csinál ilyet, hogy valaki lesz, hogy egy nagy kegyelembe, és akkor elterülj a figyelmét, hogy ne azt nézzem, hogy tovább mit kéne lépni, hanem most már folytassa az életét. Tehát már láttam ilyeneket, akik nagyon kemény dolgokból szabadultak ki, ugye? És akkor, mikor elnyerték a szabadságot, és fáj, újjongtak, és akkor elmentek, és munkahely, és menés, és kirándulás, és nem tudom miféle, és akkor egy pár év múlva jöttek, hogy még az sincsenek, ahol először voltak. Mert egyszerűen a mullandóságra a démon annyira ráhangolta, hogy az örökké valóság ugye elpárolgott lassan, és ezek a magatartások, amikről ugye most beszéltünk, ami összeket majd jön az újjászületés után, az érintés után, hogyha ezt elretted át, utána egyben hangolod rávezessen valaki, akkor megmaradtam volna a szabadságban.
1: Na most
0: és másként alakul minden.
1: Érdekes, a katona István atyát sokan ismerik, és most halála előtt nemrég épp ezt mondta nekem, hogy minden hiába valóság. És ez nagyon mulandóság. És ez most kezdem már egyszerűen a pénzhez, a vagyonhoz, amikor halálszele, azért a Jóisten megengedett sok mindent, akkor elgondolkoztam, hogy ugye halottas ruhának lukas a zsebe. Ez sokszor bennem van, és ott voltam Katona István koporsójánál, és ez is egy nagy tanúság volt, ezt előtte nem sokkal mondta, és előre mentem, nyitott szemmel, mindig szemüvegbe volt, de nem láttam a szemeszínét se, és gyönyörű kék szeme volt, felfelé nézett és mosolygott, úgy halt meg, és eljött biztos hozzá Jézus. És nem vitt 5 kiló aranyat meg mindent, hanem sok megtérített lelket, akinek annak idején imádkozott, és biztos értem is.
0: Nagyon sok ember életében munkálkodott. Örültem, mert egy olyan békés befogadó valaki volt, aki a segítséget nézte, nem a
1: kötekedés. Csodálatos ember. És érzem a őnek is a végtelen szeretetét, bár ott is, hát mindenütt mondom, furcsa ember voltam, de ők azért, az Emmaus közösség azért segített rajtam, mert sok, itt mondtam, hogy sok olyan közösség volt, ahol, de nem erről volt.
0: Igen. Kedves Mária, az időnk lejárta. Én nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és azt is, hogy ilyen messziről lejöttetek azért, hogy Isten kegyelme mi ebben megerintsen. És a ja, Isten áldása kísérjen továbbra is. Hogyha elfogadnád, akkor imádkozzunk közösen azokért nagyon a lelkekért, akik hasonló helyzetben vannak, és még nem találták meg az igazutat. Atyánk Istenünk, köszönjük testvérünket. Köszönjük, Uram, hogy példaképnek állítod azok számára, akiket megbotránykoztatnak, akiket kitaszítanak, hogy ne hagyják abba, Uram. Mert ki mindvégig kitart, neki adom az élet koronáját. Ezért áldjál meg minden hallgatót, Uram, akit megpróbálnak félrevezetni, megtéveszteni, hogy igazságodat keresve rátaláljanak és benned maradjanak. Hogy neved megdicsen sok ember életébe. Jézus nevében. Amen.
1: Amen.
0: Én nagyon szépen köszönöm, Mária, az itt létet és a Jóisten áldása kísérjen benneteket az ő kegyelmében, egyelmében és teljesebben.
1: És Isten áldja meg a Mária Rádiót, mert én nagyon szeretem hallgatni, mert nagyon csodálatos, nem akarom megbántani, de másikról, de ez a Mária Rádió Erdélyi, ez csodálatos.
0: Nagyon szépen köszönjük. Jó Isten áldjon, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Isten áldjon.

nyárban. Színek és fénye varázsa, forró szél ringott a lombok között, aranyról lapsugár villanása árad a fényüzőn. Bárány felhők a horizont szélén, fehér hegyvonulatot formálnak a tiszta égbolt ragyogó kékén elbűvölő mesebeli tájat. A határban szőke búzatáblák, szélben hajlongó sok-sok dús kaláz, tűző nap éreli az életet, közel az aratás, és ígéretes. Bőkezően adja az égura szükségét az éhező világnak, legyen igazságos elosztása, jusson kenyér mindenki asztalára. Hall csak, hangzik Jézus hívó hangja, ki jön még ma szent aratásomba? Fehér a táj, vár az aratókra, ki lesz ki a sok kévét behordja? Hangosan szól, téged hív a mester, fogadd el, s a leggazdagabb ember leszel, csak mondd boldogan örömmel, itt vagyok én, uram, engem küldj el. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban, száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a nap hevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret, magot hozott és megérett, s amint rengeti a szél, zizegő szelíd szavával, hitettevő himnuszával, nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rend-rendre dől, téged dicsír egyedül. Minden kicsink búza szemben, térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára, mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavon.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, és magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király, a föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma, övé a tenger az ő műve, a száraz föld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja. Sápad, eloszlik köde már az ének, pirkad a hajnal, rózsaszínű fény kél, forduljunk buzgón a világ Urához, hangos imánkkal.
0: Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunk szent keze elűzze, s a jó Atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
1: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten, s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének, minden világon. Amen.
0: Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágos útra vezetett.
1: Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mérajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselang. De az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegéltek, már-már elestem. De az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm.
0: Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbra művel csodákat.
0: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halára engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jó létet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, őt adjuk felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szorváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön. Alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: És áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
0: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén. Nagyon nagy dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy királyi trónodon. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerúbok fölött trónulsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy az égbolt fölött. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldja az Urat, az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Énekeljük szent éneket Istenünknek. Alleluja. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harsonaszóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványoktól megtisztítalak. És új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és húsz szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok, és megtegyétek. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet,
1: és nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
2: Jézus megsokasította a kenyeret, mindnyájan ettek belőle, és jól laktak.
0: Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségre emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a főséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jézus megsokasította a kenyeret, mindnyájan ettek belőle, és jól laktak.
0: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje. Ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek, add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezesse minket.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Könyörögjünk! Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Hiszek az emberben. Hiszek önmagamban. Hiszek a teremtő érző hatalmamban. Mindennapi kenyér a szeretet bennem. Magam s a világom ezzel kell etetnem. Ha én nem keresem, pokol sem létezik. Hiszem, hogy az ember csak jóra éhezik. Mindent, ami bántó, könnyen elengedem, mert a megbocsátás is mindennapi kenyerem. Hiszek az emberben, az emberi lényben, jóra áhítozó Isten gyermekében. Hiszek önmagamban, s szívemben a hála, hiszek az Istenben, így ott vagyok nála. Gondolattal, tettel teremtem világom. Hitem szerint épül, szépül valóságom. Mindennapi kenyér a szeretet bennem. Magam s a világom. Ezzel kell etetnem. Meghal a búzaszem. Aranykalász sarjat szívéből kasza suhanás. Halál, melyet megint halál követ a cséplőgép. Kemény malomkövek, az erjedés, a tűz, a fájdalom. És most fehér kenyér az asztalon. A szenvedések útján ím felér a koponyák hegyének asztalára, és vár rejánk a megszegett kenyér. Mi, akik epedünk és éhezünk, kinyújtjuk érte elaszott kezünk, égi erőt, új életet nyerünk, és üdvösség az, amit érezünk.

van. Színek és fénye barázsa, forró szél ringott a lombok között, aranyról lapsugár villanása árad a fényüzőn. Bárány felhők a horizont szélén, fehér hegyvonulatot formálnak a tiszta égbolt ragyogó kékén elbűvölő mesebeli tájat. A határban szőke búzatáblák, szélben hajlongó sok-sok dús kaláz, tűző nap éreli az életet, közel az aratás, s ígéretes. Bőkezően adja az ég ura szükségét az éhező világnak, legyen igazságos elosztása, jusson kenyér mindenki asztalára.

Zenezei Erzsébet. Áldalak a nyárban. Uram, áldalak a nyárban. Aranykalászos határban, szálmost hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a nap hevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint rengeti a szél, zizegő szelíd szavával, hitettevő himnuszával, nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rend-rendre dől, téged dicsír egyedül. Minden kicsin búza szemben, térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára, mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.

Hall csak, hangzik Jézus hívó hangja. Ki jön még ma szent aratásomba? Fehér a táj, vár az aratókra, ki lesz ki a sok kévét behordja? Hangosan szól, téged hív a mester, fogadd el, s a leggazdagabb ember leszel, csak mondd boldogan örömmel, itt vagyok én, Uram, engem küldj el.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Végállomás felé című részt.

Szorgalmasan dolgozó, gyógyíthatatlan nagybeteg Riplő Rónai Józsefet munka közben meglátogatta az egyik barátja. A műterem ablakpárkányán rengeteg virág állott. Az őszi erdő egyszerű, tarka, igénytelen árvái ágaskodtak a napfény felé. A művész feléjük mutatott. Ezek az Isten szegénykéi vigyáznak rám, amikor reggeltől estig dolgozom. Majd könnyesedő szemmel hozzátette. Állomás mindenképp, főleg, ha nincs már sok hátra, és közel a végállomás.

Krisztus az Isten a hazánk, ahová megyünk. Krisztus az ember, az út, amelyen megyünk, hozzá megyünk. Rajta átmegyünk, miért félünk, hogy eltévedünk? Kérdezte Szent Ágoston.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik, nem azért, mert viszonozzák, nem azért, mert megháláják, hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak, úgyis belénk rúgnak, úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor őhozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Szent Pál itt nem azt mondja, hogy minden jó, ami velünk történik. Nem azt állítja, hogy a betegség, a veszteség, a csalódás vagy a szenvedés önmagában jó lenne. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten még ezekből is képes jót kihozni azok számára, akik őt igazán szeretik. A Szentírásban számos szép példát láthatunk erre. Józsefet a testvérei eladták rabszolgának. Dávidot üldözte Saul. Jóbot súlyos csapások érték. A tanítványok pedig tanúi voltak mesterük kereszthalálának. Emberileg nézve mindez kudarc volt. Isten azonban mindegyik történet által egy olyan utat készített, amelyet senki sem látott előre, amit el sem tudnánk képzelni. A szenvedésből megváltás, szabadulás és öröm fakadt. Az Úr kezéből soha semmi sem csúszik ki. Amikor nem érted az eseményeket, akkor is elhiheted, hogy a háttérben a mennyei atya munkálkodik. Lehet, hogy nem mindig változtatja meg azonnal a körülményeidet, de képes átalakítani a szívedet, a hozzáállásodat. Még a legnehezebb helyzeteket is fel tudja használni a növekedésed érdekében. Amit ma még fájdalomnak látsz, arról egyszer talán majd hálával fogod kimondani. Isten ebből is jót hozott ki. Ezért ne veszítsd el a reményedet. Kapaszkodj ma is az Úrba, és menj tovább az úton. Fogadd be a szívedbe az ő biztatását, ígéretét, hiszen ő ma hozzád is így szól. Tudom, hogy milyen terveket gondoltam el felőletek. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra. Mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Amen.

0: az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária nevet dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést az anyák védelmében. Védjük az anyákat, édesanyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melességet, összetartást visz az otthonba. Úgy a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és segítőkészségén nyugszik. Az anya a család kincse, és valóban őt kincsként kell kezelni, és boldoggá tenni az életét. Az elmúlt alkalommal a jóság, jóságos élet volt az elmélkedés tárgya. Most egy gyakorlati erényről szeretnék elmélkedni, ez az erény, hogy amivel szintén lehet védeni az anyákat, az okossággal. Mi az okosság? Meglátni mindazt, ami célszerű. Meglátni, hogy hogyan tehetünk jót, és miként tehetünk mást boldoggá, miként szerezhetünk másnak örömet. Ez az okosság. Az igazi okosságot bizony nehéz gyakorolni, mert az sok ember elhiszi magát. Okos volt az a szolga, akinek azt mondta a gazdája, adj számot sáfárkodásodról, mert nem maradt az tovább intézőm. És akkor ő gondolkodott, mit tegyen. Urának adósait hívta, te mennyivel tartozol? 100 véka búzával. Vedd adósleveletét, így írj 50-et. Másikat kérdezte, te mennyivel tartozol? 100 korsó olajjal. Hát vedd el adósleveletet, írj 80-at. Persze a gazda megdicsérte ezt az okos szolgát, hogy ügyesen jártál, mert okosan cselekedett. Persze az okosság és a szeretet, a jóság, ikertesvérek. A nem okos ember, aki csak a saját hasznát keresi, az önző. De aki másnak akar segítségére, az igazi okosság a szeretetben. Vagy pedig egy másik gazda, vagy királyember a szolgáinak talentumokat adott. És amikor megérkezett, kinek 5 talentuma volt, az első azt mondta, még egy másik 5-öt szerzett rajta. Aztán jött a másik, aki 2 talentumot kapott, és beszámolt örömmel, hogy ő is még 2 talentumot szerzett. Harmadik már ravasz volt, és félte a kockázattól, és elrejtette urának pénzét. Meg is kapta büntetését. Az igazi okosság itt mutatkozik meg. A szentek között is voltak okos emberek. Szent Ferenc a madarakat, Szent Antal a halakat tudta tanítani. Őket oktatni, mikor látta, hogy az emberek nem hallgatnak rá. És ez annyira hatott az emberekre, hogy készségesen hallgatták őt. A kemény lelkű embereket is készségessé tette az isteni ige befogadására. Legyetek okosak, mint a kígyók, mondotta Jézus. Hogy így érvényesüljön az igazságosság, a szeretet, okosság. A példabeszédek könyve leírja, hogy a mai időkben is hallgat az okos ember. Példabeszédek könyve, ugyancsak az okos ember hallgat, nem szól semmit. Példabeszédek 19-14, az okos feleség az úr ajándéka. Példabeszédek 25-8, boldog, akinek okos asszonya felesége. Példabeszédek 28-2, az okos eloltja a cívódást. Sírákfia 14-20, boldog, aki mindent okosan megfontol. És legszebb példát mondja Jézus, a Máté 7-24, az okos ember sziklára építi a házát. Ez az igazi okosság. Drága jó testvéreim, próbáljuk élni, gyakorolni. Készségessé teszi az embert az okosság minden jóra. Ferenc József császár neje Erzsébet királynő sokszor adott tanácsot férjének, hogy kell intézni. Rendkívüli okos asszony volt, okosabb, mint a férje. Meglátni, ami célszerű, az édesanyának örömet jelent, és a családnak előrehaladást, boldogságot. próbáljuk így örömet szerezni a családnak, főleg az anyáknak. A drága hallgatóknak köszönöm figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel én szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gerétet hallják. Fogadom az önök imakéréseit, hívom, ha tehetik, tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen a Tasnád Szántói hívekkel a rózsafűzérben imádkozzunk együtt az elhangzott kérésekre, szándékokra, 10 órától pedig a Szentmisében tudunk velük együtt lenni lélekben. 12 órától majd Csernátonból fogunk búcsú szentmisét közvetíteni, illetve este délután 17 órától folytatódik a Medjugorjéból való Mladifesz közvetítése, 17 órától tanúságtételek, rózsafűzé, szentmise, majd körmenet és szentségimádással zárul a mai este. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Máre Rádió adományozóért, támogatóért és a világ békéért, háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen. És telefonáló tart velünk, halló Máre Rádió! Mindörök jelmen!
1: Önökkel imádkozzá ezt a rózsafűzőt, felajánlom. A felsorolt szándékokért, további a kapott kegyelmekért, élő elhunyt szeretteimért. Nagyon sürgős és nehéz ügyeim vannak már a hónap utára utolérő szeretteimért. Orvosi eredményekért, a közös ima reményében, önökkel imádkozva és támogatva kérem a segítségüket a drága szűzanyámnak, a drága Jóistennek. Isten tízesen meghallgatta, dicsértessék a Jézus.
0: Mindenek jelmen, köszönjük szépen a telefonhívását, tartson velünk és hittel bizalommal, imádkozzunk együtt. Gyímesből én is önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzét, a felsorolt szándékokért, az én szándékaimért, családomért. Köszönöm a Jóistennek sok kapott kegyelmet. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató. Az elhangzó imákat kérem az utazókért, a Jóisten és a szűzanya áldása kísérje minden pillanatokban. Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból, Jézuson bízom benned. Az elhangzó közös imákat felajánlom saját magam, testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, imádkozom önökkel. Gyermekeimért, élőit kegyelmét, és hogy rendeződjön életük Isten akarata szerint, ezért imádkozom önökkel ezt a rózsafűzér imát, köszönöm szépen. Halló, Máre Rádió!
2: Hello.
0: Igen.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus áldott szent neve.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném felajánlani ezt az áldott szent rózsafűzér imát az egész napi imákét, szentmisékét. Ez itt a csodálatos, az a mi drága gyönyörű vallásunkban, ez a sok csodálatos, gyönyörű szent imák, szent énekek, lélekfelemelők, főleg nekünk időseknek, a drága jó Isten, minden kedves keresztény testvérnek adjon békességet, szeretetet, áldjon meg minden elképzelhető jóval önöket is, akik közreműködnek ebbe a csodálatos adásba, ami nekünk igazán lelki gyógyszer az öregeknek. Áldott napot, minden elképzelhető jót kívánok, szeretettel egy keresztény testvér, 90 éves öreg asszony. Hálás köszönetem, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenök jelmen, nagyon szépen köszönjük a telefonhívást, az értünk mondott imát, ha Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait. A rózsafűzért felajánlom és Isten áldását kérem egészségünkre, ilyek egész életünkre, halottaink békés örök nyugalmáért imádkozom, és egy fontos szándékért Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, Szentlélek vezetésért a helyes úton, békéért, önökért, úton lévőkért, egy édesanyja küldte az üzenetet. A rózsafűzért és mindennapi imámat felajánlom drága nagybátyám, Vanka András volt, az ő lelke üdvért, akit ma 17 éve helyeztünk örök nyugalomra. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, nyugalma csendes, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk és imádkozunk érte, írta ezt Évike és családja, Szinevár aljáról köszönjük szépen, imádkozzunk együtt ezért a szándékért is. A rózsafűzért, családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, ismerőseimért, munkatársakért, és hogy legyen életünk Istennek tetsző, ezért imádkozom ugyanakkor a családomért, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom unoka fivéremért, aki hosszú út előtt áll, egy mindennapos hallgatójuk vagyok, és imádkozom, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, halottaink lelkük üdvükért, és két nagyon súlyos betegét, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom Széles János keresztapámért, nyugodjék békében, Kápolnás faluból küldték az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányomért, fiam, férjem életéért, családi utazásunkért, és nagyon fontos szándékért Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó elhunytak lelkük üdvükért, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsertessék Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom. Testi lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, és minden jó akaratú emberért, és békéért, az úton levőkért, halottaim lelke üdvéért, dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, köszönjük szépen a telefonhívását, tartsunk velünk és imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzét és mindennapi imámot a családomért, az én gyógyulásomért, testvéreimért és minden hozzám tartozó gyógyulásáért, valamint lelki testvéreimért, egy édesanyja küldte az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért önökért, ugyanakkor felajánlom férjemért és jó magamért, gyógyuljunk meg egy állandó hallgató Nagyváradról. Ezt a rózsafűzért a családomért, minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért ajánlom fel, Jézuson bízom benned, idegségről egy hallgató. Halló, Máre Rádió!
4: Halló!
0: Igen.
4: Mindörök, amen! Szívem szeretetével üdvözlöm, Gellérke, Ilonka néni vagyok Dévváról.
0: Köszöntöm.
4: A rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, üdvösségünkért, családunkért, papjainkért, gyermekeink, unokáinkért, szenvedőbeteg lánytestvéremért, Máriáért, nagyon beteg. Önmagamért is, és minden nehézségben küzdő embertársunkért, békéért, szeretetért, a szívünkben, a világban, közösségünkben, és hálásan köszönöm a sok szép szavakat, Gellér, amivel megörvendeztetek minden nap. Isten áldja önöket, köszönöm.
0: Isten áldja önt is, köszönjük szépen, kedves Ilonka néni, hogy velünk tart nap, mint nap, ott Déván is együtt tudunk imádkozni, valamint tudja hallgatni műsorainkat, a Jóisten áldja meg, és köszönjük, hogy ma is velünk együtt imádkozik. Halló, halló, Máre Rádió.
5: Tessék a Jézus Krisztus,
0: mindörök
5: nagyon nagy tiszteletem önöknek a stúdióban. Szeretném imádkozni a rózsafűzért önökkel is, Mária Rádió nagycsaládjával, nővéremért és Máriáért született Majoros, meg tegnap lett volna a 79. és napja, és már 9 éve nincs közöttünk, húgomért, Sasvári Rózsikáért, aki július 26-án volt születésnapja, ő is sajnos elment. Ugyanúgy mindkettő férje, sógorom, Jenő és Jóska, az én drága szüleimért, minden kedves halottaimért, nem utolsó sorban családomért, és egy nagyon-nagyon nagy hálával drága fiamat megsegítette a drága mennyiért, egy nehéz problémán esett túl. Holnap kezdjem munkát, jó Isten, áldjon és sérülze mindenki. Jutika néni szent jobban, nagy tisztelettel, szeretettel ajánlom fel, hogy imádkozunk érte, és 93 éves egy csodálatos édesanyja, nagymama, dédmama, jó Isten áldja meg sógornőmért, aki sajnos kicsit betegséggel küzdik, öcsémért, és a nagyon nagy családomért nem sorolom, mert nagyon sokan vagyunk szétszorva a világon mindenfelé, de szerintem együtt vagyunk a nap minden pillanatában. És egy kegyes esőért a drága jó Isten nézzen ránk onnan szentről, és segítsen bennünket, és áldja meg a magyar nemzetünket békében, és térjünk a jó útra, keressük a jó Istent minden nap és minden pillanatban. Nagyon nagy hálával köszönöm, hogy bejutottam, a jó Isten őrizzen, áldjon, védjen bennünket, és kívánok egy áldott vasárnapot mindenkinek. Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy tiszteletem önöknek.
0: Köszönjük szépen, a jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait. Köszönjük, hogy mai napon is velünk együtt tart az imában. Jó Isten áldja meg.

telefonálót köszöntök, haló, aki időközben letette, de nincsen semmi gond, még van egy-két percünk, amikor is fogadhatom az önök ima kéréseit, használják ki ezt a rövid időt is.

0: Halló, halló, Máli Rádió.
1: Dicsértes Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném a mai imaszantot, hogy minden erőkés, ahol egy
0: na egészen értettem, valamiért akadozik, vagy valamiért nem volt teljesen érthető az ima kérésem. Köszönöm, hogy telefonált, tartson velünk az imában, erre hívom önt is. Kedves hallgatóink, itt az ima kérésekre szánt időnk most lejárt. Ha tehetik, továbbra is tartsanak velünk, kulcsoljuk imára kezeinket, és tegyük egyéni szándékainkat is a szűzanyja az Úr Jézus elé, és imádkozzunk együtt a rózsafűzér imában. A Tasnád szántói hívekkel majd 10 órától az ünnepi szentmisében tudunk velük együtt lenni. Az önök imakéréseit az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából Vál Gelért fogadta, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból. Rózsafűzért és szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Gyenge Béla plébános, a kántori szolgálatot ellátja a gitártábor résztvevői. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott szent lélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapra föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedetteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halálból feltámadott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidom engre a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Második szent titok, aki a mennybe fölment, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Harmadik szent titok, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Negyedik szent titok, aki téged szentszűz a mennybe fölve. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra,
7: dicsőséges rózsafűzér, ötödik szent titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb hatás szorulnak irgalmadra, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgató, azt mondják, hogy aminek kezdete van, annak vége is van. Egy néhány nappal ezelőtt ez a kis társaság, ifjú társaság egy gitártáborban vett részt, ahol az oktatók tanították őket a gitározásra, a gitározás fortéjaira, de ennek is most már a mai napon véget ér. Kedves fiatalok, most már ti is saját magatok önkéntesen, autodidakta módon kell majd folytassátok, mert tudjuk, hogy ha abba hagyunk valamit, akkor azt elfelejtjük, vagy legalábbis feledésbe merül egy darabig. Most a mai szentmisét a tábor záró misiéként mutatjuk be, háladásul, köszönetül, és a Jóisten áldását kérve továbbra is erre a kis közösségre, és ahogy számoltam a napokat, ez a 214. nap az évnek. Ebből 4-5-6 napot igen intenzíven töltöttetek el, és aki szorgalmas volt, és bízom benne, hogy mindnyájatok szorgalmasak voltatok, és a lelki programokon is részt vettetek, gazdagabban mentek haza, érettebben mentek haza. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen mutathassuk be a Szent Mise áldozatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat fékeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életen, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, Urunk, a boldogan vallunk Téged, Teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, új és megkegyelmi adományaidat bennünk, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben,

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt tesztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám, hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kik szakíthatnak el bennünket a Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasságok, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy hihetlen helyre egyedül. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették, sivár ez a hely, és késő már az óra is, bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk, itt csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolt, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi.

0: Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók! Jézus a 3 éves tevékenysége folytán itt a Földön nagyon sok csodát tett az emberek között. Mi a csoda? A csoda olyan dolog, amit sem természeti, sem tudományos módon nem lehet megmagyarázni. A történését, a létrejöttét nem lehet megmagyarázni. És éppen ezért a csoda isteni tulajdonság. Csodát véghez vinni egyedül az Isten tud. Jézus Krisztus, a második isteni személy, a 3 év tanítói év folyamán nagyon sokszor az emberek között csodát vitt végbe. Hallottuk a mai Szent Máté evangéliumában is, hogy megszaporítja a kenyeret és a halat. Mégse a csodára akarok most itt kitérni elsősorban, hanem arra, egy másik szempontra, hogy Isten soha nem hagyja magára az embert. Az Isten soha nem hagyja magára úgy az embert, hogy ne legyen meg neki az a szükséges dolog, ami a mindennapi életében kell neki. És itt is ugye, mikor azt mondja az apostoloknak, hogy tanítványainak, hogy hát akkor adjatok ti neki, nekik, de hát ennyi embernek enni adni, hát nincs ott csak 5 kenyerük és 2 haluk. És Jézus csodát tesz, végbe visz egy csodát, és ezzel számunkra azt akarja mutatni és tanítani, hogy soha ne féljünk a mindennapi kenyerünk hiányától. Mert Istennek gondja van ránk, Istennek gondviselő szeretete nem hagy el bennünket. Bármerre járunk, bármerre vagyunk. Sokszor fájdalmasan olvasom újságban, vagy több helyen, hogy mennyi eledelt, tonna számra szednek össze, és még akkor azt mondjuk, hogy nehezen élünk, mikor eldobjuk az Isten ajándékát. Gyermekkorunkban, ha visszaemlékezünk rá, még a morzsát is azt mondták, hogy vegyétek fel, fújjátok meg, hogy esetleg, ha valamilyen por vagy valami rázát, és ne dobjátok el, hanem edjétek meg. Mert az Isten ajándéka, a kenyér az Isten áldása. És ma pedig sokszor jó dolgunkban azt se tudjuk, hogy hová dobjuk el. Szerezzünk magunknak olyan embereket, akiknek a kicsinkből is, vagy a többünkből is tudunk adni. Vannak emberek, akik szégyelnek kérni, de én találjak rendszeres segítőt, akit kellene segítsek, mert ő lehet, hogy szégyeli kérni is, pedig nagyon kellene neki. Érdekes, hogy nagyon sokszor találkozok én is, és a testvérekkel is beszélve, hogy nem fogadják el olyan, ez valami kis büszkeség, de szépen, ha olyan krisztusi módon tesszük meg, akkor elfogadja, örül neki, és hálás is érte a jó Istennek. Tehát az Jézusnak most az emberek iránti viselkedésére hívjon fel a mai evangéliumnak a tanítását, illetve eseteit. Nem kifejezetten csodára, hanem Jézus magatartását, viselkedését, hogy ő nem hagyja, nem mondja, hogy na küldjétek haza akkor, vagy küldjétek a faluba, vagy küldjétek több helyre, ott a szomszéd, ahol voltak, de lehettek volna, ott is voltak, közel vannak egymáshoz a helyiségek. Engedjétek el mindenkinek, vásárolja meg magának az ételt is, stb. Stb. Nem. Jézus nem. Azt mondja, telepítsétek le őket. Ti hagyjatok nekik enni. Mi is, abból a kicsiből is, ha van, akkor mi nekünk kell, adjunk azoknak, akiknek nincs. Na itt nem kifejezetten csak fizikai értelemben vett kenyérről van szó. Mert vannak emberek, akiknek egy kicsit az időnkből, abból a kicsi időnkből, ami van a mai világban, ha adunk számukra egy kicsit, leülünk velük beszélgetni. Úgy várják, különös akik hosszú ideig nem jönnek ki a házból, mert idősek, mert betegek, vagy ilyen meleg van, mint most is, látogassa meg. Tudom, hogy nincs időm, de átszaladok, megnézem, szemezek vele, beszélek vele. Ez is adás, abból a kicsiből. Vagy segítek neki abban, ahol már egy ember nem elég, hanem kell két ember, vagy három, hat kéz, négy kéz, és így tovább. Tehát Jézus hirdette az Isten országát, az üdvösségét, az üdvösséget, de rámutatott arra, hogy a földi bajainkat sem nézi, vagy a földi szükségleteinket sem nézi érzéketlenül. Ígéretet tett, hogy aki keresi az Isten országát, annak megadja a szükséges földi feltételeket is. Mert neki, mint Isten, megvan a hatalma, hogy a földi javait, a földi javait megsokasítsa. A tanítványoknak adott felszólítás, ti adjatok nekik enni. Szintén azt célozza, hogy az egyház legyen egy szeretett közösség. Egy szeretett közösség, amely tudja egymásról, anélkül most már, hogy mondaná, hogy mi együvé tartozunk. És felelősséggel tartozom irántad. Nem élhetek külön szigetként, hanem ott együtt az egyházban, az egyházzal. A Szent Lecke az ember földi állapotával foglalkozik, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele. És felsorolja azokat a tényezőket, amelyek kételyeket vetnek fel Krisztus szeretetére vonatkozólag. A lecke, a Szent Lecke első része felsorolja a szenvedéseket. A második rész a külső erők fenyegető voltát. De összességében az egész lecke, amit olvastunk, arról tanúskodik, hogy a választottat e világban folyamatosan ellenséges erők kihívásainak vannak kitéve, és mindezek nem képesek elválasztani őket Istentől és Krisztus szeretetétől. Mert mit mond az apostol? Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomor vagy ínség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard. Mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Ez legyen a mai rövid elmélkedésünknek a témája, és azt kérem, hogy odahaza is, ha van szentírásunk, ismételgessük el. Ha nem értünk meg egyszerre is első hallásra mindent, de azért, ha elolvassuk többször, és elmélyülünk a tanításokban, akkor egyre jobban meg fogjuk érteni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő eszközött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönnek ki élni élőket és holtakat. Hiszem Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyag Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei Atyához, aki Fia által bőkezve adja nekünk a földi és az örök élet kenyerét.
1: Hogy az egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztásában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy közös felelősségvállalásunk eredményeként legyen meg a mindennapi kenyér minden család asztalán.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy egyházközségünk hívei jó szívvel segítsenek rászoruló embertársainkon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy híveid mindig örömmel jöjjenek oltárod asztalához, és erősítsék lelküket az égi kenyérrel.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy az élet kenyere legyen szent útra valónk, amikor e világból távozunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Gondviselő Atyánk, add meg nekünk a mindennapi testi és lelki kenyeret, hogy általuk megerősödve el ne lankadjunk a földi élet zarándok útján, hanem eljussunk égi országodba, Krisztus, a mi Úrunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr ezekről az áldozatokról, nevének dicsérjére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek
0: házára. Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentelt örök áldozattá tegyél minket, Krisztus, amen.

Örök Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberem, és éppen halandó voltunkban szerzel gyógyulást, így amit vesztességnek tartunk, az üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, majd ismét hálát adott, adott a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test is, egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Lászlóval, boldog Szilárd vértanú püspökkel, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magad az irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Megjél az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: legyen békén.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok neked, hogy hajszik a bárányért, hanem csak egy szóval mond, és megjövő a szélel. Krisztus teste, vagy az imélet.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, mennyei ledrellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk állatol.
1: Amen.
0: És pedig holnap este 6 órakor lesz szentmise, amit bemutatunk elhunyt Kozma József testvérünk lelki üdvéért. Augusztus 4-én kedden Viannai Szent János Mária áldozó pap emléknapja, liturgikus emléknapja, a szentmisénket elhunyt ifjú Morvai István testvérünk lelki üdvéért ajánljuk fel. Szerdán reggel 8 órakor lesz szentmise, amit bemutatunk elhunyt Kismárton és Neje testvérünk lelküdvéért. Csütörtökön Urunk színe változásának ünnepe, délelőtt 10 órakor lesz a szentmise, amit egy beteg gyermektestvérünkért ajánlunk fel, kérve és imádkozva az ő egészségéért. Tehát 10 órakor lesz a szentmise. Pénteken és szombaton pedig reggel 8 órakor. Az Anya Szent Egyház házasságot hirdet. Dandei Zsolt született 1990. február 26-án, református vallású, Dandei Zoltán református és Dandei Ilona református szülők nőtlen fia. Szentségi házasságul óhajtja, házasságot akar kötni. Cseh Brigitával, római katolikus, született 2001. június 25-én. Cseh Jácint és Cseh Tünde szülők, római katolikus szülők, Hajadon leánya, hirdettették először. És hát nem mehetek addig el, még meg nem köszönöm a kedves oktatóknak a Gajdos családdal, hiszen az egész család zenész, apuka, anyuka, három gyerek, és a company mindenkit. Köszönök, hogy itt voltatok, és itt voltak, és valóban tanították a mi gyermekeinket, és mindazokat, akik eljöttek. És reméljük lesz még egy második idővel, majd egy második oktató is a Dávid tanácsos testvérünk személyében, aki azután, hogy elmentek innen, elkezdte tanítani az itteni gyerekeket a gitározásra, mikor mondtam, hogy hát legyen gyümölcse is ennek a tábornak, hogy itt is legyen egy zenekar, és nagyon szépen most már kezd alakulni. Még egyszer Isten fizesse meg és áldja meg az egész családot, a zenei tehetséges gyerekeket, hát csodálatosan tudják ezeket a zenei hangszereket kezelni. Én például gyermekkoromban akárhogy nem ment. Akárhogy akartam. Engem a jó Isten csak így, ilyennek akart, úgy látszik, amilyen vagyok. De nagyon örülök, mikor látom, hogy vannak gyerekek, akik elébe mennek a dolgoknak, fejlődnek, növekednek. Itt van a Kinga, itt van a Melinda. Blanka. A drága kis gyerek, fiatalok, akik olyan lelkesen tudnak ők is énekelni. Még egyszer, Isten áldja és Isten fizesse meg minden jó tetteiket és tanítói óráikat is bőségesen ő fizesse meg. És kívánom, hogy áldásos legyen a további életük is. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt, Mária Rádió hallgatót, illetve az összes táborlakót. Elérkeztünk a 14. gitártábor záró miséjéhez. Eltelt egy hét, amikor a kezdeti félelmek, bátortalanságok, Magukat beváltották az új élmények, az új barátságok és Isten hatalmas szeretete, amely végigkísérte a táborunkat. Úgy érzem, és ezt látom a táborozókon is, hogy az idei tábor is elhozta nekünk a maga kihívásait, meglepetéseit, megmérettetéseit, de ugyanakkor a felejthetetlen élményeket is, pillanatokat, és sok-sok nevetést és hálát a szívünkben. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a tábor létrejöttében. Elsősorban Béla atyának, aki teret és helyszínt adott a tábornak.
1: Köszönöm szépen.
2: Az ébredés zenekarnak, hogy eljöttek idén is hozzánk gitárt oktatni. A részvételét és szolgálatát Csucsi atyának, Karácsony Tibor atyának és Józsi atyának. Külön köszönet a konyhás nénitnek, Kató néni vezetésével, illetve minden támogatónknak, aki bármiben is segített. Hatalmas köszönet az egész szervezőcsapatnak, egy igazán fergeteges kis közösség, illetve köszönjük a Mária Rádiónak a lehetőséget a közvetítésre, illetve a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk tartottak ezen a héten. Szívből remélem, hogy jövőre ismét találkozunk legtöbbetekkel ezen a helyen itt. Kívánok mindenkinek további szép vasárnapot!
0: Igen, hát meg én itt, hogy nézve, meg hallgatva, a szervezőknek is szeretném megköszönni, akik szervezték ezt a tábort, én mint plebános, csak úgymond felügyeltem, és az önkénteseknek. Hála Istennek, nagyon sok önkéntes hívünk jött segíteni a konyhán, a többi tevékenységben is, és nekik is nagyon köszönöm. Hát minősítik magukat, egy helység minősíti magát több alapon, de egyik az, hogy miként áll hozzá annak a közösségnek a szolgálatához, amelyből származik, vagy ahova tartozik. Egyik jele ez is. Mindent mindenkinek Isten fizesse meg, szükségei szerint, úgy, tehát az adományokat is, amit hoztak, amit adtak, és minden mást, amivel segítették ezt a tábort. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mis áldozatot bemutattuk, menjetek és járjatok békével.
3: És így a Szent Mise végén engedjétek meg, hogy én is megköszönjem, hogy elfogadtatok bennünket, elfogadtátok a hangoskolást, és remélem, hogy senki nem siet haza, mert készültünk három gyönyörű kivonuló énekkel, és hallgassátok avval a szeretettel, amely szeretettel ezek a fiatalok egész héten erre készültek.

És akkor az utolsó. És akkor az utolsó himnusz, arra már a gitárom nem hallatszik, mert szerintem... Hát visszajött.

0: Kedves hallgatók, rózsafűzért és szentmisét közvetítettünk Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignász templomból, melyet bemutatott Gyenge Béla plébános, és a kántori szolgálatot ellátták a gitártábor résztvevői. A mikrofonnál Murasá Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tasnád Szántó plébánia templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tasnád Szántó falu és községközpont a Parciumban Szatmár megye egyik települése beosztott falvaival, Érkőrössel és Érszodoróval. 2011-ben 2377 lakost számláltak, ebből 662 magyar ajkut. Tasnád városától északnyugatra fekszik. Tasnád Szántó neve az oklevelekben 1205-1235 körül tűnt fel Zumtóú Zamptó néven, 1450-ben Tasnád Szántó, 1688-ban Szántó néven írták nevét. A 15. században a település már az Ér mellék egyik legnagyobb helyének számított, népessége ekkor a vármegyében a harmadik volt. 1389-ben Zsigmond királytól Szántói János és István a Petőfiai kérésére Tasnád Szántó részére országos vásártartásra nyert engedélyt. 1420 és 1560 között a falu birtokosai a Csáki, a Csernavódai, Becski és Kende Mihály birtokosok családjaik voltak. 1561-ben a Becskiek és Kendi Mihály hűtlenségük miatt elveszett birtokába Baranyai Kelemenfi másként Fekete Jánost és Pécsi Tamást, azaz Balogh Fekete Jánost iktatták be. 1692-ben Becski György elzállagosította Tasnád Szántót és más birtokait 1500 magyar forintért Muranici, Horváth Jánosnak és nejének, Szalai Barkóci Katának juttatta. Tasnád Szántón a Hajnal hegy északi oldalán levő Mönösszirje Kolostor nevű helyen a szájhagyomány szerint olasz barátok kolostora és temploma állt. E szerzetesek valószínűleg a Rákóczi forradalom után telepedtek itt le, s ugyancsak a 18. században üzték el őket a becskiek. A település erdején keresztül egy északkeleti irányú széles árok és sánc nyomai láthatók, melyek állítólag Szatmárig húzódnak. 1919-ig Magyarországhoz tartozott, előbb Közép-Szolnok vármegye, majd Szilágy vármegye részeként. A magyarok a lakosság 34%-át alkotják, a falu nevezetességei a református templom, az ortodox templom és a római katolikus templom. A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a Tasnád Szántói előnevet használó Becski család támogatásával erősödött meg, mivel Becski Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építetett, amelyet 1824-ben szenteltek fel. 1817-ben vissza is tértek a katolikus hitre. 1829 óta plébánia, 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek föl, 1837. július 31-én a patronus ünnepén Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök szentelte. A Tasnád Szántói ősök azért választották példaképükén Loyolai Szent Ignácot, mert a nevével fémjelzett lelkiség Isten keresésére buzdít, úgy, hogy nem zárkoznak el a világ forgatagától, éppen ebben keresve a Teremtőt, meg is találják benne azt. A templom háromtengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot

tagoló pilaszterek dór, míg a torony két felső szintjén már iron és korintuszi fejezetet kaptak. Az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A két csesüveg boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ion fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte a falra függesztve Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, a 19. századi olajkép látható. Tornyában három harang van és egy óra szerkezet. A templom belsejét több szobor is díszíti, Jézus szíve mellékoltár, Szent Antal, Szűz Mária, Kis Szent Teréz és Szent József. Tasnád Szántóhoz még két plébánia tartozik, Király Daróc és Ady Endre, azaz Érmincent, és azok filiái. Híveiket arra buzdítják, hogy mindenkiben úgy kell ízzon a szeretet tüze, mint egykoron Loyolai Szent Ignácba ízott, akiben kioldhatatlan vágy égett azért, hogy az embertársait Istenhez vezesse. Nem véletlen, hogy Szent Ignácot a szent tűz embereként emlegetik, mindenki számára útmutatást jelenthet. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Közel 10 alkalommal szerveztek már gitártábort is, ami nem csak a gitározásban való fejlődést jelentette a táborozóknak, hanem lelki újulást is hozott a számukra. A templom a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, középszolnoki főesperesség, Tasnádi Esperesi kerülethez tartozik. A búcsús ünnepet július 31-én, Loyolai Szent Ignác emléknapján tartják. Örökös szentségimádási nap december 2. vasárnapja. A műsor a Tasnád Szántói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ismerkedés Kisszent Terézzel, gondolatok Szent Teréz életéről az önéletrajz alapján, az Ágnes anyának ajánlott ákéziratból. 23. rész.
1: És most, drága anyám, mit mondjak még? Ó, azt hittem, befejeztem, s még semmit sem mondtam arról, hogy milyen boldogság volt, ami Szent Genovéva anyánkat ismernem. Bementem hozzá, mint rendesen, hogy meglátogassam egy kicsit, és két nővért találtam Genovéva anya mellett. Mosolyogva néztem rá, s kifelé indultam, mert hárman nem lehetnek egy beteg mellett. De ő, átszellemült arccal nézve rám, ezt mondta: Várjon, kislányom, csak egy pár szót fogok mondani. Ahányszor csak jön, mindig lelki virágcsokrot kér tőlem. Ma tehát ezt adom. Békével és örömmel szolgálja az Istent. Emlékezzen rá, gyermekem, hogy a mi Istenünk a béke Istene. Egyszerűen megköszöntem, és a könnyekig meghatva jöttem el tőle. Meg voltam győződve arról, hogy a jó Isten kinyilatkoztatta neki lelki állapotomat. Ezen a napon a végsőkig próbára voltam téve, csak nem a búskomorságig, egy olyan éjszakában, hogy már azt sem tudtam, szeretem még a jó Isten, s ezért kitalálhatja, drága anyám, hogy milyen örömet és vigasztalást éreztem én akkor.
0: Teréz lelki sötétségébe beragyog a fényesség, amelyet a béke hordoz. Lehetünk sötétben, de Istenünk a béke Istene. Az ő jelenlétének megtapasztalása megerősít, hogy a sötétség ellenére a Jóisten kezében vagyunk, hogy semmi sem történik velünk az ő tudta nélkül, s ha valami miatt szenvednünk is kell, megsegít bennünket, hogy az a javunkat szolgálja. Teréznek ez a lelki sötétsége rámutat arra a magányra is, amelyet betölthetne külső kapcsolatokkal, de ő nem akarja megszüntetni a számára kellemetlen helyzetet, hanem belemerül, s amikor a legmélyén van, felragyog a vigasz Genovéva anya által, akinek semmit sem mondott lelki állapotáról. Így annál meghatóbb volt a mennyei üzenet, amelyet általa kapott.
1: Egy szóval, balzsamos az az emlék, amelyet Genovéva anya a szívemben hagyott. Azon a napon, mikor az égbe ment, különösen meg voltam hatva. Első eset volt, hogy végignéztem valakinek a halálát, s valóban magával ragadott ez a látvány. Pontosan a Szent Haldokló ágya lábánál voltam. A legkisebb mozdulatát is tökéletesen láttam. Azt hittem az alatt a két óra alatt, amelyet ott töltöttem, hogy a lelkem bizonyára telve lesz forró áhítattal. Ellenkezőleg egyfajta érzéketlenség vett rajtam erőt. De abban a pillanatban, mikor a mi Szent Genovéva anyánk lelke megszületett az ég számára, megváltozott a lelki állapotom. Egy szempillantás alatt úgy éreztem, hogy kimondhatatlan öröm és odaadás hatalmasodik el rajtam, mintha Genovéva anya nekem adta volna annak a boldogságnak egy részét, amelyet élvezett. Mert mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy egyenesen az égbe ment. Életében egyszer ezt mondtam neki: Ó, anyám, ön nem fog tisztító tűzbe kerülni. Remélem, felelte szeliden. Ó, egészen bizonyosan nem engedte a Jóisten, hogy egy ennyire alázattal teli reménység meghiúsuljon. Bizonysága ennek az a sok kegyelem, amit általa kaptunk.
0: Milyen emlékeket őrzünk azok kapcsán, akik között élünk? Ez nagy mértékben attól függ, hogy jól vagy rosszul éljük meg a kapcsolatainkat. Mennyire vágyakozunk arra, hogy csak jó emlék lehessünk a másik számára, hogyha ránk gondol, a szívébe szeretet és hála költözhessen. De hát ez nem olyan egyszerű, pláne akkor nem, ha a kapcsolatainkat megsebzi az önzés, ha a szolgálat helyett a saját érdekek válnak fontosabbá. Miről is beszélt Teréz nővér? Genoveva anya az életet tisztán élő személy volt, s vele való kapcsolat Teréz számára mindig építő volt. Olyan valaki volt, akire fel tudott nézni, mert szeretet volt a személyében, s ennek következtében elfogadás. Az a pár mondat, amit a lelkében őrzött tőle, a szívébe fényességet, békét hozott. Életünkben egyik legszebb pillanatává válhat az a mozzanat, amikor megszületünk a mennyország számára. Ezt tapasztalja meg Teréz Genoveva anya kapcsán. Egy boldog élet boldog befejezését, s ebben a boldogságban részesül Teréz, amikor lelke felújong az örömtől.
1: Nem tulajdonítok fontosságot az álmaimnak. Az enyémeknek egyébként is ritkán van jelentőségük. Egyik éjjel Genoveva anya halála után egy valamivel vigasztalóbb álmom volt. A végrendeletét csinálta. Minden nővérnek adott valamit a holmiából. Mikor rám került a sor, azt hittem, hogy semmit sem kapok, mert már semmije sem maradt. Ő azonban felállt, s ezt mondta nekem háromszor egymás után, szívhez szóló hangon. Önnek a szívemet hagyom.
0: A legjobbat, a központot, a test éltető erejét, a szeretet melegét, az erőforrását adja neki. Szívet ajándékozni annyi, mint több életet adni. Azt kapja ajándékba, amire a legnagyobb szüksége van ahhoz, hogy a saját kis útján járhasson, az önátadás kiüresedésében.
1: Egy hónappal Szentanyánk eltávozása után kitört a közösségben az influenza. Csak én voltam talpon két másik nővérrel együtt. Kimondhatatlan az, amit láttam, ahogyan az élet és a mulandóság elém tárult. A Jóisten ekkor megadta nekem az erő kegyelmét, most sem értem, hogy tudtam rettegés nélkül megtenni mindazt, amit tettem. Mindenütt halál uralkodott. A legbetegebbeket azok ápolták, akik éppen csak vonszolták magukat. Éppen ezért, ha egy nővér utolsót sóhajtott, az ember kénytelen volt ott hagyni. Egyik reggel, mikor felkeltem, az volt az érzésem, hogy Madeleine nővér meghalt. A folyosó sötét volt, senki nem jött ki a cellákból, és én végre elhatároztam, hogy belépek Madeleine nővér cellájába, melynek nyitva volt az ajtaja. Valóban halott volt. Ott feküdt ruhástól a szalmazsákján, és én a legkisebb félelmet sem éreztem. Láttam, hogy nincs gyertyája, hoztam neki egyet, s egy rózsakoszorút is. Az alperjelnő anya halála estéjén egyedül voltam az ápolónővel. El nem lehet képzelni, milyen szomorú állapotban volt ekkor a közösség. Csak azoknak lehet erről fogalmuk, akik talpon voltak, de az elhagyatottság közepette is éreztem, hogy virraszt felettünk a jó Isten. A haldoklók vergődés nélkül mentek át egy jobb világba. Haláluk után rögtön az öröm s a béke, mondhatni, az édes álom kifejezése ömlött el vonásaikon. De erről is volt szó, hiszen ha elmúlik ennek a világnak a formája, fel fognak ébredni, hogy örökre élvezhessék azt a gyönyörűséget, ami a választottaké.
0: Micsoda tapasztalat! Ott lenni a halál leheletének hatókörében, és az életet választani minden pillanatban. Nincs nekünk is tapasztalatunk erről a nemrég átélt világjárvány kapcsán, de mennyire is van? S mit tesz Teréz hasonló esetben? Beáll abba a szolgálatba, amit a pillanatnyi élet elétár. Nem önmagában bízik, hanem arra figyel, akitől az erőt meríti, hogy elvégezhesse feladatát. A közösség megpróbáltatásban van, de tapasztalja az Istentől jövő segítséget. Az a tapasztalat, amit nővérei halálakor átélt, megerősíti Terézt abban, hogy amit nővérei életük folyamán választottak, az felragyogott rajtuk halálukkor, amikor a dicsőség, az öröm és a békesség ragyogásában konkretizálódott.
1: Az egész idő alatt, amíg a közösséget egy ilyen megpróbáltatás érte, abban a kimondhatatlan örömben részesültem, hogy minden nap áldozhattam. Ó, milyen édes volt! Jézus sokáig kényeztetett engem, tovább, mint hűséges jegyeseit, mert megengedte, hogy adják őt nekem. Nem mondhatnám, hogy gyakran van részem vigasztalásban hálaadásom idején. Talán ilyenkor kapom a legkevesebbet. Ezt egészen természetesnek találom, mert nem azért ajánlottam fel magamat Jézusnak, hogy önnön vigasztalásomra várjam a látogatását, hanem azért, hogy örömet szerezzek annak, aki nekem adja magát. Úgy képzelem el, hogy a lelkem szabad terület, s kérem a Szent Szüzet, vigye el onnan azokat az omladékokat, amelyek megakadályozhatnák abban, hogy szabad legyen. Azután könyörgök, hogy ő maga üssön fel rajta egy nagy sátrat, olyat, amely méltó az éghez, hogy ékesítse fel saját díszeivel, s meghívom az összes angyalokat és szenteket, hogy adjanak nagyszerű hangversenyt. Mindez nem segít azon, hogy szórakozott vagyok, s hogy meglep az álom, de a hálaadás végén, látva, hogy milyen rosszul csináltam, elhatározom, hogy a nap hátra lévő részét is hálaadással töltöm el. Látja, drága anyám, hogy milyen távol állok attól, hogy a félelem útját járjam. Mindig meg tudom találni a módját, hogy boldog legyek, s hogy hasznot húzzak a nyomorúságomból. Jézusnak bizonyosan tetszik ez, mert úgy érzem, bátorít, hogy ezen az úton járjak.
0: Teréz megkapja azt a kegyelmet is, hogy naponta magához veheti az oltári szentséget, ami abban az időben nem volt magától értetődő. Megrendezi a nagy találkozást a szívében, hiszen az ég királya költözik a szívébe. Nem leleményesség ez? Mindent megragad, még esendőségét is arra fordítja, hogy minél többet időzzön annak társaságában, akit szeret a lelke. Segíts nekünk, Szent Teréz, hogy mi is megtaláljuk annak a módját, hogy minél több időt tölthessünk az Isten társaságában, ahol az igazi otthonunk van. Amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

tisztelet hadtestvérek, kedves hívek! Salamon ez az ókori fiatalember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, médiasztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Azt, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb rétegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizmét kiszolgáló pocsék színdarab. Mert az ember mélységeire szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világuk. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, összönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyen. Rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, és állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azok sikerekkel megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem adunk egy veszélyes gépet, mert éretlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni kell akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfi leépít és csinál bele nőt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjam hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyomjatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozhatsz. Van tévé, autód, amiben bejutsz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk. Szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja Szent Pál, hogy van mit tennünk, és van nekünk, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedezte fel. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában ez a szó szív azt jelenti, hogy én. Nem győzött erre a prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettőkön. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van,
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy mely Istennel vagy a kapcsolatban. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személy jár, tudja, hogy mi a szeretet. A mohamedán Istenek egy valaki, az a tóknak. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkoztatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban léve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudomány, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Igen, az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonba, hogy Istenhez menekült. Ez óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, nem mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztva már bemutatni a lelki atyámhoz, és ide jöttünk imádkozni. Ezt kell mondani. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első, ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is. Az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus, hogy kezdte a működést, elment 40 napra a pusztán. És ezzel az eseményen, hogy fölkent pap vagyok. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak, hónapokra, csendben, egy Kolostorban. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni. Hiszen azt mondja John Henry Newman, az egész személyiség mozog. Az a baj, hogy ma már nem mozog az egész személyiség az embereknél, hanem csak az eszünk. Például egy ilyesmi történet, hát nyerne a lottó, nem tudom én, egy milliárd forintot. Hát Isten ments, hogy elkezdje róla gondolkodni. Így kellene imádkozni. Tehát abba beletenni, abba a kapcsolatba, hogy Isten, meg a többiek. Igen, Gibeonba ment, ahol a templom csöndjében
az éjszaka csöndjében ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kéri, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Hát persze csak a héberben nem jól fordítják. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérem. Az értelem követi azt, ami a szívünkben van. Figyeld meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem ér, nem beszélek vele. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt hagyni. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dőlni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant életet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek, hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyébe, akkor így tudna beszélni. Vigyázz, az írástudók árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlik. És ezért kérni, hogy adj nekem téged hallgató szívet, és mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. Elsorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kismag újszülöttel, és egy egészségesen. És azt mondja az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghalt. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyeljétek. Azt mondja Salamon, hát akkor el kell osztani. Vágjunk ketté az élő kisgyereket. Egyik fel a tiéd lesz, a másik. Ez nem az értelme, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljön. És íme kiderült az igazság. Ne öljön meg, legyen az övé. Erre fogta gyermeket, és visszaadta az édesanyját. Testvérek, gondolkodjunk el ezen. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember. Csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlatok, mert a tévében a mérgezése, ez az állandó, egyoldalú ideológia lassan alámossa az értelmünket, és jóvá fogunk hagyni nyilvános bűnöket. Például az, hogy összefeküdjön a fiú meg a lány. Hát szeretik egymást. Köszönöm. Köszönöm. Játsszák a házasság előtt. És katolikus keresztényeket jóvá hagyják. És menj mindenre. Tehát persze mit tud tenni? Ez a világ. Testvérek, nagyon életmentő a mai vasárnapi is. Mert ott nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység. Igen. Azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn, és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Ma az Európai Parlament nem vesz meg különböztetőt, nem.
hanem mire való az értelem? Hogy mi az olcsó, mi a drágább? Mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb? Mi az, ami előnyemre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra? Mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz? Mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem? Ennek a megkülönböztetése is kell. Mert igenis kell, hogy a betegnek tudjam, hogy a kényelmesebb helyet adom neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudjam ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, amikor jönnek hozzá a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek nekik, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni? Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy állam ellennek is megkülönböztetni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom, mikor volt olyan állam ellenünk, aki ott állózik a vasalépítártunkban. Igen. Igen, testvéreim, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel, hogy mi a bűn és mi az erény. Igen, mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság segésze. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedek mire? Az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs? Nem, mert az el van kenve. Mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a kocsolyába. Nem nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istennek. Az európai zsidóság is, az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyelj meg, ha egy pillanatban nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat, nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talál valaki, eladta mindenét, hogy meglegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani. Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szentnek kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy anya, férfi vagy nő vagy gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtőnk. De ugyanezt, hogy a Szent Pál is a mai rómaiak az itt levelében, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is. Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak,
akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siokádban van templom. És a szenvedések kereszte alatt megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden ajánlatra vágyunk. Tehát ezt tanult meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem, az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem, az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az edény. Mert bennem van a törvényhozó Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Búcsú szentmisét közvetítünk az Alsó Csernátoni Úrunk színeváltozása plébánia templom mögötti térről. A szentmise főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Obermeier Ervin István imecsfalvi plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látja el. Meghívom kedves hallgatóinkat, hogy amennyiben tehetik, lélekben kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: lábbal fenn a hegyen lenni, a félő felhő sátorába menni, hol elnémul a zaj, s a vád, s az Isten arc sugározza magát. De lenn a völgyben, vár a munka, harc, s a köntölázott szenvedő emberarc. Le kell hát menni, vinni kell a fényt, hogy völgyénkben ébresszen reményt.
1: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! A búcsú szentmisének a nyitánya hallatszott Sík Sándor nagy magyar költőtől, aki kontrasztba állítja a völgyet és a hegyet, a hegy az Istennel való találkozásnak a színhelye, a völgy pedig a hétköznapi küzdelmeknek a színtere. Akkor, amikor a mai napon itt Csernátonban búcsút ünneplünk, az Úr színe változásának búcsúját, elmélkednünk kell azon, hogy mire kötelez bennünket a feltámadt üdvözítő elővételezett szép arcvonása. Arra kötelez bennünket és arra szólít bennünket, hogy kövessük őt, hogy ő legyen számunkra minden mindenek felett és minden mindenben. Ezekkel a gondolatokkal most tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, ismerjük be Isten és egymás előtt, hogy vétkeztünk és kérjünk bocsánatot. Gyónom,
2: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, ezért a boldogságos mindenkor szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Örökjünk! Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkát, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társörökösei legyünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten

Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősereg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú.

0: Halloween valaki közeledik. Olyan volt, mint az ember fia. Amikor az ősereghez ért, szín elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálája.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőlésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendőlésekben. És ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

Elévette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig

0: Ekkor Péter így szólt Jézushoz, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek, de Jézus oda ment hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondotta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézus egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
2: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves jó testvéreink, kedves Mária rádió hallgatók, amikor ezen a szép, meleg napon idejöttünk, hogy a templom búcsú ünnepét megünnepeljük, sokféle gondolat lehet bennünk az Úr színe változásáról. Egy azonban bizonyos, amellyel egyetértenek nagyjából a szentírás kutatók, hogy az az esemény, amit most hallottatok felolvasni, elénekelve a Szent Evangéliumból, mindenképpen Jézus föltámadásának az előképe. Ezt onnan veszik a tudósok, a biblia kutatók, hogy ezt az evangéliumi történetet megelőzi Jézus szenvedésének megjövendőlése. Jézus beszél saját szenvedéséről, és ezzel az eseménnyel akarja bátorítani a tanítványokat, az apostolokat, hogy hitükben megerősödve ne csak majd a Szent Keresztfát szemléljék, hanem arcba tudjanak nézni Jézus föltámadt arcába. Ennek az üzenetnek és ennek az ünnepnek sokféle vonatkozása van. Van történelmi vonatkozása, egyháztörténeti vonatkozása, hiszen tudjuk jól azt bizonyára minden búcsún vagy az eddigi búcsunk nagy többségén elmondották itt, hogy a nyugati egyházban ez az ünnep a 9. században kezd el elterjedni szélesebb körben. Azelőtt a keleti egyház, amikor bazilikát épített a Tábor hegyre, akkor kezdett ott az ünnep kikristályosodni, és akkor kezdték ezt az Úr színe változásának ünnepét megünnepelni. De a 9. századtól az egységes, egyetemes keresztény egyházban mindig megünneplik. Ezen felül van ennek az ünnepnek magyar vonatkozása is. 1457-ben a nándorfehérvári győzelemre való hálaadásképpen harmadik Kalixtusz pápa rendelte el, hogy ezt az ünnepet minden keresztény katolikus templomban ünnepeljék. Úgy vélem, kedves jó testvéreim, hogy az évek folyamán hallhattatok eleget a történelmi kontextusról, és ezekről a történelmi dolgokról. A mai ünnepen, ezen a szép búcsú ünnepen, ami tulajdonképpen egyházközségetekben olyan, mint a karácsony, mert a karácsonyban is egyetlen isteni üzenet, a megtestesülésre figyelünk oda, és ott gyűlünk körül, azt az üzenetet szemléljük, így ezen a napon is szemléljük Jézusnak az átváltozott vagy elváltozott arcát, széppé változott arcát. És amikor elmélkedtem azon, hogy mit is mondhatnék itt most, a mai napon számotokra, három dolog jutott az eszembe. Az egyik, közel kerülni az Istenhez, a második, Krisztus mint személyes messiás, a harmadik pedig a jó hitben lenni és a jó hitben megmaradni. Kérdezhetnétek, hogy honnan jöttek ezek a gondolatok? miért nem arról beszélek, hogy Péter apostol ugye felkiált, hogy építsünk három sátrat? Miért nem arról beszélek, hogy a mennyei atyának a szózata hangzott az égből, és fényesség töltötte el azt a három szereplőt, aki ott szerepel az evangéliumban a Tábor hegyen, a hegyi magaslaton, az Isten közelségében. És egyszerű a válasz, mégpedig az, hogy az ember életének közelségében ez a három dolog az, amit az imént elmondottam, ami az életet úgy változtatja meg, ahogy Jézus arca ott a Tábor hegyen megváltozott. Mondhatnátok azt, hogy kedves papbácsi, egyszerű emberek vagyunk, egyszerű földművesek, munkások, olyan emberek, akik nem értünk a teológiához. Olyan emberek, akik olvassák talán az evangéliumot, a Bibliát, de nem igazán értjük annak mélyebb értelmét. Minden szentmisében azért van a homília, a prédikáció, ünnepi szentmisében a homília, hogy a kedves híveknek ezeket a dolgokat a felszentelt személyek megmagyarázzák, és hogy ezek által vezessenek mindenkit a Jóistenhez. Írja az evangélium elbeszélője Máté evangélista, Jézus külön velük felment egy magas hegyre. Mindig, amikor a Szentírást olvassuk, és amikor ilyen hegyi jelenetre kerül sor a Szentírás hasábjain vagy lapjain, jól kell értenünk azt, hogy a hegy, a magaslati csúcs, az az Isten megjelenésének helyszíne. Az Ószövetségben hegyen kapta a választott nép a 10 parancsot, a 2 kőtáblát. Az Ószövetségben Mózes az ígéret földjét a hegyről tudta csupán megszemlélni. Az Ószövetségben a hegy volt az a biztos menedék, ahová Isten leereszkedett, és ahol a nép látta, hogy az Isten velük van. Mindnyájunk lelki hegyére hosszas út vezet, kedves jó testvéreim, kedves rádióhallgatók, és jól tudjátok, hogy ez a hosszas út fel az Istennel való találkozáshoz sokféle veszélyt rejt számunkra, idősek és fiatalok számára. A világnak a veszélyeit, amelyek manapság azt mondják, ne menj fel a hegyre, mert nincs ott senki. A világnak a veszélyei, amelyek azt mondják, ha a lábadat kőbe ütted, fordulj vissza a hegyről, mert hát Isten nincs ott, nem segít téged fel, és nem akar veled egyáltalán találkozni. Ezzel szemben a mai evangéliumnak a valósága teljesen más. Jézus kiválaszt embereket, és fölvezeti őket a hegyre. Pétert, Jakabot és Jánost. Pétert, az első pápát, Jánost, a szeretett tanítványt, és az ő testvérét, aki olykor-olykor makacs volt, de mégis megértette az evangéliumnak és Jézus arcának elváltozásának üzenetét. Ők hárman felmentek Jézus vezetésével, és ott egy csodálatos dolgot láttak meg. Mik a mi életünknek a hegyei, ahová fel tudunk menni? Az első az imádság, a második a templom, a harmadik pedig egymás szeretése és egymás iránti tisztelet. Jól tudjátok, hogy olykor-olykor nehéz bemenni a templomban. És nagyon sokat panaszkodnak egyesek nekem arra, hogy nem tudok menni a templomba, mert íme, aki ott ül a templom padjába, mit és hogyan tett velem? Mit és hogyan néz rám? Hogyan ítél meg engem? És egyáltalán minek tekint engem? És kedves jó testvéreim, a hegyre való felmenetel ebben az esetben is nehéz. Olykor nehéz a templomba bemenni bűnös szívvel, olykor nehéz a templomba bemenni, amikor valami nyomja az én lelkemet. Mégis a nehézségek nem tántoríthatnak el bennünket, hogy oda menjünk az Istenhez, hogy fölmenjünk a hegyre, mert ha képesek vagyunk erre, akkor csodálatos dolgot fogunk látni. Egyik alkalommal még Olaszországban tanultam, de plébánián is lelki vezetéssel is foglalkoztam, és azt mondta az egyik hölgy nekem, kedves lelki atya, hát mi vasárnap azért hiányzunk gyakran a templomból, mert az az egyetlen szabad napunk, inkább otthon maradunk, egymással foglalkozunk, én a gyermekeimmel, a gyermekeim velem, a férjemmel meg tudjuk akkor beszélni a közös problémákat, tehát nem fogunk továbbra is gyakran járni templomban. Mit mondjon a lelki vezető, nem mondtam azt, hogy jó ez így, de gondoltam azt, hogy Isten majd valamikor az ő kegyelmével beavatkozik ebben a rendetlen gondolatban. És eltelt úgy 2-3 hónap, s láttam, hogy az egész család ott van a templomban. És a hölgyet megkérdeztem, hogy mi történt, nem akarnak már többé egymással foglalkozni? Nem akar már többé a gyermekével foglalkozni az egyetlen szabad napján? És akkor azt mondta, hogy papbácsi, jobb, hogy jövünk a templomba, és az Istennel foglalkozunk, mint hogy otthon egymással negatíve foglalkozunk. Eltelt sok olyan vasárnap, amikor sajnos egymást lelkileg megbántottuk, amikor csak egymás hibáját kerestük. Őszintén megmondva, örventem ennek a páli fordulatnak. A második menedékhely, hegy, az ember számára az imádság. Vercelli Szent Özséb azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ember szépen és Isten előtt kedvesen tudjon imádkozni, szükséges a purifikáció mentis, tehát az értelem megtisztítása, ami által az emberi szív megtisztul. Mindaddig, amíg a keresztény embernek az értelmét, a megszólás, a pletyka, a rágalmazás és ilyen dolgok járják át, várhatjuk, hogy Isten felhív bennünket az imádság által a táborhegyére, mert nem fog megtörténni. Ferenc pápa szavaival élve, a pletyka, a rágalom eltávolít bennünket Istentől, és elcsúfítja Isten képmását saját magunkban. Miért fontos, hogy felmenjünk saját lelki hegyeinkre? Mert példát tudunk mutatni a többi embernek, hogy így érdemes. Sokan mondják, hogy hát jó, a keresztények is ugyanolyanok, mint a többi ember. Egyszer panaszkodták nekem, hogy papbácsi, nem megyek a templomba, mert akik ott imádkoznak, azok is ugyanolyanok, mint én, amilyen vagyok templom nélkül, imádság nélkül, jó cselekedet nélkül. És akkor én azt mondtam, igen, de ők legalább imádkoznak a bűneik bocsánatáért, és azért, hogy Isten valahogy megmutassa nekik azt az átváltozott Isten képet, ami nekük is sokat jelentene saját életükben. Amikor Isten csak úgy átváltoztatja az emberi életet, és azt mondja, hogy jó, eddig ez voltál. Légy most más a szentmise, az ima és az egymás felsegítése által. Avilai Nagyszent Teréz azt mondja az imáról, a belső ima baráti együttlét Istennel. Gyakran időt töltünk kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket. A második gondolat, ennek a folytatása, felfedezni mint Krisztust, mint Messiást. Nagyon fontos lenne a mai világban, a mai életben a Messiás képének felfedezése, a fölkenté, a szabadítóé. Látjuk jól, hogy ebben a világban mennyi baj és betegség és mennyi megkötözöttség van. Megkötözöttség saját nagyfejűségünk által, ne adj Isten, megkötözöttség az alkohol által, megkötözöttség sajnos a fiataloknak a drogbetegség által, és amikor az ember ezeket saját életén vagy bőrén tapasztalja, gyakran felmerül a kérdés, ki fog engem ebből megszabadítani? Ki az, aki ott lehet, vagy ott lenne velem, hogyha én hagynám? Az ő neve Jézus Krisztus. És a messiás képiség ebben az evangéliumban úgy van benne, hogy írva van, hogy megjelenik Jézus mellett, Mózes és Illés, a törvény Isten 10 parancsolata, és Illés a prófétai jövendőlések Isten kedvenc prófétája, akit Isten tüzes szekére ragadott el magához. És hogyha ez a két dolog, amit Jézus megerősített, a törvényt és a prófétákat velünk van, és Jézusban kiteljesedik, akkor van menekvés számunkra. Sokszor ezek a betegségek, lelki betegségek, de testi betegség is az embert elszomorítja, mert azt mondja, hogy nem segít rajtam senki. Elmentem az orvoshoz, súlyos beteg vagyok, rajtam senki sem segít, nincsen már reményem. És akkor, amikor az emberi szív összetörik, akkor az ember belesüpped a bűneinek, az önkárhoztatásnak, vagy más kárhoztatásának bűnében. Ezzel szemben Szent Iréneus az Adversus Hereses, tehát az eretnekek ellen írt művének 3. fejezetében azt írja, az ige azért lett emberré, hogy az ember az igével közösségre lépve Isten gyermekévé legyen. Az igével közösségre lépve, azzal az igével, ami hallatszik a Bibliából, az evangéliumból. A messiás, a szabadító, a fölkent. És kedves jó testvéreim, a 3. gondolat, jó a hitben lenni és ott megmaradni. Sokszor az ember nem tapasztalja, hogy a keresztény hitnek milyen felhajtó ereje van. Voltak olyan szentek, akik több éven keresztül nem tapasztalták a hitnek ezt a felhajtó erejét, ami megsimogat bennünket, ami megnyugtat, ami értelmet ad az életünknek, és a nagy szentek attól voltak igazán nagyok, hogy ebben a lelki szárazságban is tudták Jézus arcát újból és újból szemlélni, és mindenféle emberi érdek nélkül akartak közelíteni Jézus Krisztushoz a táborhegyén, a feltámadt üdvözítőhöz, a keresztre feszített üdvözítőhöz, és sorolhatnánk tovább. Szent Pál apostoltól tudjuk, hogy hitünket törékeny cserépedényben őrizzük, eltörhet és megkophat. Hogyha az emberben van kellő ragaszkodás és szeretet a Jóisten iránt, akkor ez a hit az eljövendő nem véges, hanem örök életre készít fel. Uram, jó nekünk itt lennünk. Kedves keresztény testvérek, kedves katolikusok, amellett, hogy a világban halljátok, hogy mennyi botrány van, és akad az egyházban is, ennek ellenére tudtátok-e kimondani, hogy jó katolikusnak lenni? Jó szeretni a szűzanyát, jó szeretni és követni a szenteket, jó ragaszkodni a római pápához, Szent Péter apostol utódjához. Hogyha ki tudtátok ezt mondani nehéz időkben, akkor az Isten azt a cserépedényt megerősítette, és alkalmasint acéllá is tette, hogy ne tudjon eltörni. Mert kedves jó testvéreim, nekünk mindig az egyháznak a krisztusi arcát kell tekintenünk. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondta, legeltesd bárányaimat Péternek. És Péter apostol utódja azóta is legelteti szorgosan az ő bárányait, és hogyha komolyan vesszük a mi hitünket, és hogyha a mi hitünk nem csak hagyomány, megszoktuk. A hit az nem szokás kérdése, hanem hit gyakorlatok kérdése. És kedves jó testvéreim, hogyha ez történik bennünk, hogy a cserépedény, törékeny cserépedény acéledényé változik, akkor lehet, hogy kimondhatjuk Szent Ágostonnal a következő szavakat. Későn szerettelek, ó örökké régi és örökké új szépség, későn szerettelek. Isten előtt azonban a táborhegyen minnyájan megjelenhettünk, minnyájan felmehetünk oda, minnyájan láthatjuk a messiást, és minnyájan kimondhatnánk, vagy ki is mondhatjuk, Uram, jó nekünk itt lenni. A mai napnak a fontos üzenete közel kerülni, megbizonyosodni, és a jóságot felfedezni. Az Úr színének ünnepe jelentőségteljes nem csak történelmi események miatt, amik hozzákapcsolódnak, hanem ahhoz a küzdelemhez is, amit mi, megkeresztelt emberek naponként vívunk kísértéseinkben, bűneinkben. Jól jegyezzétek meg, hogyha valaki felment a hegyre, és letekint a völgyre, láthatja a falvaknak a szépségét, erdélyi népünk szorgosságát, de meg kell látnia azt is, ahol kiüresedett vagy romos épületek vannak. Lezáró akkordként kedvenc költőmnek, Turmezei Erzsébetnek egy rövid versét hoztam. Mégis az a címe. Milyen sokat kellene hinnem, s mi keveset hiszek, milyen keveset kellene vinnem, s mennyi terhet viszek. Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél viharban, vészben, s hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak? Miért csüggedjek el? Hisz olyan keveset hiszek még, s már az is felemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, szemen bűnbánóan megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen. A hatalmas Isten ő. Amen.
0: Hiszek

0: Kérjük testvéreim, teremtő Istenünket, hogy a megszentelő kegyelem növelje bennünk, és földi életünkön ragyogjon át természetfeletti hivatás fénye.
1: Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Engedd, hogy az emberek megismerjék szeretett fiadat, és őt hallgassák.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjön az anyagvilág.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy a megszentelő kegyelem által földi életünk szüntelen tanúságtétel legyen, és így egész emberségünkkel eljussunk a megdicsőlésre. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, melynek kísérlet idejeit dicsőségére, mindjárt és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk Istenünk, szenteld meg adományainkat, amelyeket bemutatunk neked egyszülött fiad dicsőséges színe változásának ünnepén. Tisztíts meg minket a bűn szennyétől az ő tündöklő ragyogásával. Krisztus, ami Urunk,

Szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi urunk által. Ő, aki választott tanuk előtt isteni dicsőségét feltárta, és ragyogó fénybe öltöztette a miénkhez hasonló testét, hogy a tanítványok szívét a kereszt botrányától megóvja, és önmagában, mint az egyház fejében, mutassa meg a dicsőségnek azt a fényét, amelyet majd egyszer beragyogja az egész testét, és ezért a

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatok, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints érünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáltat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László püspökünket, a püspök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőség.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol most is,

0: íme az Isten bárányom, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghív, akiket meghív lakomájára Jézus az Isten bárányom.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és megjújul az én lelkem.

0: kegyes Jézus!
1: Ó, kegyes Jézus! Ó, irgalmas Jézus! Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen.
0: Krisztus lelkem,
1: szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, töltsd be engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeinkbe rejts el engem, tőled elszakadnom, ne engedj engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, nincs hozzád jutnom, engedj engem, hogy szentjeiddel dicsőítesselek, mindörökön örökké. Amen.
2: Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá szent fiathoz, akinek isteni dicsőségét színe változásával akartad megmutatni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
3: Amen.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a főesperes urat, paptestvéreimet, polgármester urat, keres vendégeket és keres híveket. Hálatelt szívvel mondok köszönetet a jó Istennek ezért a szép időért, mert valóban szép időt adott nekünk a mai ünnepre, hiszen Urunk színe változása az egész Csernátonnak az ünnepe, hiszen hosszú évszázados ünnep, mert ünnepeltek és ünnepelnek, ünnepelnek ma is, ünnepeltek elődeink, ünnepelnünk mi is. Szeretném megköszönni az ünnepi szónoknak, főtisztelendő Obermayer Ervin István Imesolt Ivános agyának vállalta a szentbeszédet és a főszeremrás volt szentmisénken nem. Szeretném megköszönni a Csáki Béla gondok úrnak az emai ebédet is családjával együtt, ugyanakkor a Harangozzák Óla Erzsébetnek és Sándornak a munkájukat, amelyeket mit végeztek és végeznek mindig így az községünkért, Kantor úrnak az éneket és kórusnak, ugyanakkor a minisztránsoknak, ugyan hűségesen minisztrálnak-e, nem csak ma, hanem más alkalommal is, minden vasárnap és időnként, még hétköznap is. Szeretném megköszönni az adományokat, a virágokat, az italt, amit asztalra fogunk tenni, ugyanakkor a süteményeket, majd jövő héten fel fogom olvasni, hogy vasárnap az adományozóknak a nevét is Isten fizesse. Köszönöm a munkát, hogy a tanácsnak, akik eljöttek a tegnap, és ilyen szépen előkészítették az ünnepre a cintermet, tehát a templom udvarát. Szeretném megköszönni az Erdélyi Mária Rádiónak múlt heti és a mai jelenlétét egyházközségünkben, Pébániánkon. Köszönöm azon híveknek és minisztránsoknak a jelenlétét, akik rendszeresen itt voltak, szép szám jöttek, hál' Istennek a szentmisékre, és együtt imádkoztak, együtt imádkoztunk, mert mindig mondom, és ezután fogom mondani, mindig van, amiért imádkozzunk, nem kell elmenjünk a szomszédba, hogy valaki kérjünk szándékot, van nekünk bőségesen, amiért kell imádkozzunk. Szeretek ezzel mindenkit, és kívánok mindenkinek áldott szép délutánt, búcsús ebédet, és jó itt vagy az ebédhez. Dicsértessék Jézus Krisztus!
5: Amen.

0: ünnepén egybegyűjtött benneteket, árasztorjátok bőséges áldását a mennyből.
1: Amen.
0: Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajnéka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egy szülött fiában forjanak egyé.
1: Amen.
0: Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek áldása szálljon le rá.

0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népeknek jó pásztora legyen. Attól mi előtt szentjeink között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, búcsú szentmisét közvetítettünk az alsó Csernátoni Urunk színe változása plébánia templom mögötti térről. A szentmisét bemutatta a Kézdi Orbai kerület papsága, főcelebráns és szónok, főtisztelendő Obermeier Ervin István imecsfalvi plébános volt. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látta el, közreműködött az egyházközség kórusa. Köszönjük, hogy lélekbe bekapcsolódtak a szentmisébe, ha tehetik a továbbiakban is, válasszák társakul az Erdély Mária Rádiót. Búcsúzom a helyszínről, áldott szép délutánt kívánva, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csernátont, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csernáton, mely magába foglalja alsó és felső Csernátont, Kovászna megyében található, Kézdivásárhelytől 9 kilométerre és a felső háromszéki medence egyik legnagyobb községe. A két Csernátont 1968-ban egyesítették, a falu a Bodoki hegység keleti lábánál, a Csernáton patak két oldalán helyezkedik el, 500-600 méter tengerszint feletti magasságban, és ősidők óta lakott. Lakosai székely magyarok. A falu nevének eredetét többen szlábból származtatják. A legkorábbi feljegyzés 1332-ből származik, ahol Kuruakun néven említik. A faluban az 1659-es évben a törökök pusztítottak. Az 1718-as évben nagy éhínség volt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején két gyűlésnek adott helyet Csernáton. Csernátonnak a reformáció előtt már volt önálló plébániája és temploma. A papi névtár a pápai tizedjegyzékre hivatkozva Péter nevű papot említ, aki 1332 és 1334 között szolgált a faluban. A templomot a 15.-16. században várkastély vette körül, a reformáció elterjedésével a falu lakói 1550 után református hitre tértek, s ezzel együtt a templom is azzá vált. A templom az új hit elterjedésétől egészen napjainkig a református gyülekezet használatában áll. A csernátoni katolikusok a plébániává szerveződésig futásfalvához tartoztak, és annak filiájaként voltak számon tartva. Alsó Csernátonban a 18. század második felében egyes nemesi családok kápolnát tartottak fenn kuriájukban, Bernált György 1766-tól, majd 1821-től Zambler László. A ma látható plébánia templomot Alsó Csernátonban 1844-ben építette a falu szülöttje Zambler János, kanonok plébános, aki abban az időben Csíkszentmártonban teljesített szolgálatot. A templom titulusa Urunk színe változása és Hajnald Lajos püspök szentelte fel 1853. június 3-án Jézus szívének ünnepén. A faluban felekezeti iskolájuk is volt a katolikusoknak 1840-ben, ugyancsak Zambler János plébános jóvoltából. Önálló plébániává Fogarasi Mihály püspök emelte 1873-ban. A falu másik szülöttje Szilveszter Sándor, kanonok, titkos ordinárius, plébános. Az alsó csernátori urunk színeváltozása plébánia templom búcsú ünnepe augusztus 6-án van. Örökös szentségimádási napja november 3-a. Alsó Csernátonnak Felső Csernáton, Kézdi Márkos falva, Kézdi Albis és Dálnok a filiája. Felső Csernátont 1497-ben Felszev Kárnáthon néven írják az oklevelek. A középkorban Alsó Csernátonnal egy egyházközséget alkotott, de külön templomról nincs adat. Bár ennek léte feltételezhető, mert már az 1567-es évi összeírásban tekintélyes nagyságú falu. A feltételezést igazolja az is, hogy a falutól 8 km távolságra található a Szentkert nevű hely, melyet erdők határolnak, a múlt században végzett ásatások során román stílusú templom romjaira bukkantak, melyet az 12.-13. századra datáltak. A hagyomány úgy tartja, hogy a reformáció előtt búcsújáró hely volt, ahol pálosok éltek. A Szentkert közelében lévő kaszálót mind a mai napig remetének nevezik a falubeliek. A katolikus múltat bizonyítja továbbá a faluban található kereszthegyi harangláb, mely a katolikus temetőben található és a jelenlegi kápolna felépítése előtti időkből származik. A kászonaltízi születésű Bodo Imre plébánossága idején 1983-ban templomépítésbe kezdtek a hívek. A kápolna felszentelésére 1988-ban került sor, és Jakab Antal püspök szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. A közösség kápolnájának búcsú ünnepe október 8-án van. Kézdi Márkos falvának már 1332-ben plébánia temploma volt. A falu a templom védőszentjéről, Szent Márkról kaphatta nevét. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel. Kézdi Albis, Kézdi vásárhelytől 14 kilométerre délnyugatra, a Bodoki hegység lábánál az Albis patak völgyében fekszik. Középkori katolikus temploma a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A katolikus hívők részére a szentmiséket a falu közösségi házában tartják. Dálnok Sepsi Szent Győrtől 12 kilométerre a Bodoki hegység délkeleti peremén az azonos nevű patak völgyében fekszik. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt. A kis templomot a kézdivásárhelyi Molnár István tervezte, csernátoni mesteremberek építették, és védőszentjül az első erdély származású jezsuita kassai vértanút Szent Pongrácz Istvánt választották. Az alsó csernátoni urunk színeváltozása plébánia és filiái egyházilag a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kézdi orvai főesperesi kerületéhez tartoznak. A műsor a csernátoni katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen!
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsőítések a Jézus Krisztus tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyos stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, 2026. augusztus 2-át írunk. A pontos idő 13 óra és 48 perc, elérkezett annak az ideje, hogy köszöntsék a mai napon is szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. Bátorítom önöket, hogy használják ki a lehetőséget és köszöntsék szeretteiket. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom a műsor egész ideje alatt. Készültem énekekkel, amelyeket szeretnék elmondani önöknek, hiszen ezek állnak rendelkezésükre, hogy kérjék és küldjék szeretteiknek a mai szép napon. Lehet kérni tőlünk egy nagyon szép Ave Máriát, aztán sorra került ez a nagyon szép ének, és nagyon sokan kérték a Nagy Istenem, egy másik énekünk, Nem vagyunk árvák. Gyerekdallal is készültem, a Csengeri piacon elment a tyúk vándorolni. Lakner Sándor nyírbátori kántorő előadásában a Közelebb, közelebb, Uram, hozzád. Kedves Virágnéni előadásában egy nagyon szép Mária éneket is beválasztottam erre a délutánra, illetve a Csíksomlyi Kegytemplom kórusának előadásában a Mária, Mária, mennyei szép hajnal. Tehát ezek a dalok állnak rendelkezésükre, kedves hallgatóinknak, hogy kérjék és küldjék a mai napon. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Csikarcfalva, Csikjenőfalva önkéntesét, Szopos Mariska nénit, tegnap ünnepelte születésnapját, a Jóisten éltesse erőben, egészségben, és nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, a munkát, amit a Mária Rádióért tesz, és minden kedves adakozónknak, támogatónknak köszönjük szépen a szolgálatot. A mai napon a Lehel nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük, őrájuk gondolunk névnapjuk alkalmából. Isten éltesse az enévre hallgató kedves hallgatókat is. De úgy nézem, hogy van velem telefonáló. Haló, haló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Szeretném kérni az összeszámokat édesanyámnak, Gál Annának. Holnap Aradra, Rád Sándornak és feleségének, Simeának házassági évfordulóra. 5. Németh Beának Aradra születésnapjára. 7. Aradra Barta Ibolyának névnapja alkalmára. Az összes gerincsei rokonságnak, Mária Rádió dolgozójának, minden arad ismerésnek, Imre volt a Maradról.
1: Köszönjük szépen, kedves Imre, hogy telefonált és köszöntötte szeretteit, Isten éltesse sokáig. Köszöntötteket és nagy szeretettel szeretném még köszönteni Bogos Balázs önkéntesünket, őt csütörtökönként hallhatják a kedves hallgatók, innen a Csíksomlyi stúdióból, otthon Szabó Hunorral együtt közösen szokták az ima kérésekre az időt ide szánni, illetve zenés köszöntőbe is hallhatták már többször őket. Balázs, a Jóisten éltessen sokáig, és köszönjük neked is a szolgálatot. Jó vakációt kívánunk még a hátlévő részben. De van egy újabb hallgatónk. Haló, Mária Rádió.
3: Tiszteltetek az Úr Jézus.
1: Mindenre kell menni. Üdvözlöm
3: a műsorvezetőket, a Jóisten, hogy előtt egészséget, békességet, szeretetet feladjuk körébe, hogy még sokszor halljuk a hangjukat. Szeretném köszönteni Csipárfolval Kész János születésnapi alkalmába és Cisbordovából Antal Barnát. Őt is születésnapi alkalmából, Sárkosság évfordulója alkalmából, a Jóisten adjon előtt egészséget, békességet, hogy még sokszor az évbe éri meg ezt a szép napot. A harmadik éneket a kántor úr énekét hallám. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék az Úr Jézust.
1: Mindörökké, amen, természetesen el lehetséges. A Közelebb, közelebb, Uram, hozzád, ezt a nagyon szép énekre gondol hallgatónk. A nyírbátori kántor úr előadásában lesz hamarosan. bejátszva itt a Mária Rádió hullámhosszán. Van még telefonáló. Halló, Mária Rádió.
4: Halló, Jézus és Mária nevedi csörtessék.
1: Köszöntöm, papbácsi.
4: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt és minden kedves hallgatót. A tegnap nem volt alkalmam ezt a köszöntőt elmondani, mert úton voltam, és Szent Alfonzzal kapcsolatosan szeretném köszönteni a paptestvéreket itt a házban is, és a plebániákon is a szolgálatban. Szent Alfonz episzkopusz püspök. Ő volt a doktor Zelantissimus, ügyvezető doktor. Jelszava volt: az időt jól kell értékesíteni, így lehet csak a lelkek javára lenni. Kezdeti pályáját, az ügyvédi útját hamarabba hagyta, kórházaknak, betegeknek lett a látogatója. Imádság szeretett életét kísérte, mint missziós papnak hatott a beszéde. Fütötte buzgóság, sokan meg is tértek, általa lettek sokan igaz keresztények. Alapított rendet, redentorista közösséget. A megváltás rendje térített meg sok szívet. Püspök is lett aztán pápa parancsára. Az egyház megyéjét lelkileg felvirágoztatta. Papság illetére oly nagyon vigyázott, sok-sok szent pap által az egyház győzelmet aratott. Szent Alfonz, kérünk, segítsd a papságot! Elvi elnyomás, elvi lágosiasodás, ezeket legyőzve jön igazi áldás. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzönyök segítse mindannyiukat.
1: Nagyon szépen köszönjük a papbácsinak ezeket a szép értékes gondolatokat, a Jóisten segítse, további jó egészséget kívánunk a papbácsinak is. Hallgassa szeretettel mindig az Erdélyi Mária Rádiót. Érkezett üzenetünk: Betlen falván köszöntöm Iruskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életére. Irén küldte az üzenetet. Enikő írt Gyergyóból és Csatlós Évinek, Éva néninek: szól a jó kívánság, köszöntöm az összes elhangzó dallal, és örvendek, hogy találkoztunk a Mária köszöntőn. Enikő küldte az üzenetet Gyergyóból. Nem tudom, hallotta Éva néni, de ha nem, akkor én majd át fogom adni neki az üzenetet, és az ő nevében is köszönjük szépen. Egy újabb kedves hallgatót köszöntök. Halló, halló, már a rádió. Mindörökké, amen.
5: Nagy szeretettel köszöntöm Gellértét és a munkatársát, hogyha van, mert már figyeltem, előről udom eső időben. De nagy szeretettel köszöntöm Oroszhegyen Vas Lehéz névnapja alkalmából. A Jóisten értesse, hogy sok évben érde meg ezt a gyönyörű szép napot, a neve napját. Áldja meg a Jóisten a családjával együtt. Minden szépet és minden jót kívánok, erőt, egészséget és hosszú boldog életet. Ezt kívánom Gyümes Felsőlokról. Nagyon szépen köszönöm, Gerécka, megtetszett hallgatni mindenkinek. Egy áldott szép délután adjon a jóságos Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm a telefonhívását, a Jóisten áldja meg Önt is, és köszönjük, hogy velünk együtt tart a mai délutánom. Kérték tőlünk: közelebb, közelebb, Uram, hozzád ezt a nagyon szép éneket, most ez fog felcsendülni itt a Mária Rádió hullámhosszán. Fogadják szeretettel, a dal után jövök vissza, és várom a telefonhívásokat és a dal alatt elküldött üzeneteket is, majd a dal után be fogom tudni olvasni. Tartsanak velünk, rádiózzunk együtt!

0: Szeretnék Sándor nyírbátori kántoror előadásában hallhatok a Közelebb, közelebb, uram, hozzád ezt a nagyon szép éneket. A pontos idő 14 óra és a 2 percbe érkezünk be, nem? Van velünk telefonáló. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Felsőbányáról Joli néni beszélgel őket.
0: Köszöntöm, szeretettel.
1: Köszöntöm. És azt akarom elmondani, hogy Felsőbányán ma nagy ünnepség van. Bányásznap, hát tudjuk azt, hogy a 13. évszázadtól erezele a bányászat működik, és a rengeteg sok ezer meg ezer bányász életét veszélyeztetve leszállt a mélybe, hogy családját fel tudja tartani. Sajnos ezek a bányák már bezártak, de az emlékük megmaradt. És így minden évben a város vezetősége segítségével is köszöntik a volt bányászokat, és emlékeznek rájuk, és nagyon szép ünnepséget tartanak. És ezért azt szeretném, hogy az utolsó számot, azt a kódus számot kérem szépen, ugye, hát tudja ön, melyik az utolsó szám? Na, a Csíksomjai.
0: A Mária, Mária, mennyei szép hajnal, erre tetszik
1: igen,
0: gondolni.
1: Igen, igen, azt kérném szépen, csak egy kicsit már buta vagyok.
0: Nincs el semmi gond, hát... Na. Be fogom tudni játszani ezt a nagyon szép éneket is, és köszönjük szépen a telefonhívást.
1: És még annyit hozzátennék, hogy az előtte elhangzott ének, ez a közelebb-közelebb, valóban nagyon közel állt a bányászok életéhez. Rengetegszer fújták a temetőbe ezt a számot a szegény bányászok emlékére. Dicsértessük a Jézus Krisztus, és szép vasárnapot kívánok, és minden jót önnek is, kedves Gellért, és Évikét is puszilom sok szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amely nagyon szépen köszönjük Joli néninek a telefonhívást, a Jóisten áldja meg, és természetesen ezt a nagyon szép éneket is be fogom játszani, és azt is köszönjük, hogy a mai napon velünk együtt rádiózik. Telefonszámunk 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket továbbra is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra a műsor egész ideje alatt.

nincsen üzenetünk, és ebben a percben nincs telefonálunk sem. Így meg fogjuk hallgatni ezt a nagyon szép éneket, amit kért Joli néni is, és küldöm mindannyiuknak nagyon szeretettel a Csíksomély Kegytemplom kórusának előadásában a Mária Mária mennyei szép hajnal. Fogadják nagy-nagy szeretettel!

Mária, Mária, mennyei szép hajnal, szólt az előző percekben itt a Mária Rádió hullámhosszán, a Csíksomely Kegytemplom kórusának előadásában hallhattuk. Megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban, a pontos idő 14 óra és 10 perc. Várom az önök hívásait, üzeneteit, köszöntség szereteiket, rokonaikat, barátaikat, használják ki a lehetőséget. Nincsen ebben a percben beérkezett üzenetünk, és telefonhívásunk sincs, úgyhogy aki hamarabb telefonál, biztosan, hogy most be fog tudni jutni élőadásban, vagy hogyha küldi az üzenetet, én azonnal továbbítom, és nagyon szívesen beolvasom. Rádiózzunk együtt!

0: telefonálunk. Haló, haló, Máre Rádió.
1: Jó napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Kicsit zeblázom, mert most kerültem még hamarabb a Mária Rádióba.
0: Isten hozta.
1: Szeretném köszönteni. Hármas ünnep van a családban a héten. Fiam, lányom és egy legkisebb unokám. Születésnapokat ünneplünk. A fiam 35 évet, a kislányom 27, és a kicsunokám egy év. Sok egészséget, szeretetet, egyetért, és minden szépet kívánok. És azt az éneket szeretném, hogy ja Istenem, nem tudom, közelebb az volt.
0: Igen.
1: Nem vagyunk árvák, azt szeretném, tényleg bocsánat.
0: Rendben van, nagyon szívesen bejátszom.
1: Annyira meglepődtem, hogy kicsit hallottam elnézést, és minden szépet, jót kívánok, dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindre,
1: köszönöm, hogy bejuthattam.
0: Mi és én is nagyon

0: Halló, halló, Máre Rádió. Hallgatom szeretettel, igen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőt, és köszönteni szeretném, akik a 70 éves kortárs találkozón máma együtt ünnepeltünk a szép Szent Mise keretében, együtt ünnepeltünk. Különösen Rádu Sárikát köszönteném, Rádu Ilonkát, Szabó Juliánát, Kanabé Sándort, és az összesüket, a jóságos Jóisten, és a drága szűzanya legyen velük, és értesse még sokáig, éljenek sok szép éveket Isten kegyelmét. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönöm a telefonhívást, Isten éltesse a kortárs találkozót, ülőket, a 70 éveseket is. Mindenkit, aki hallgatja az Erdélyi Máre Rádiót, várom telefonhívásaikat. Még maradt néhány percünk a zenés köszöntő idejéből, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, szöveges üzeneteiket továbbra is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra. De van is egy hallgató velünk, halló, Máre Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gellértet. Szeretném köszönteni sógornőmet, Betelokán Hegyi Emmát, anyatársamot Székelyszent Királyon, Jakab Annit, akik a héten ünnepelték születésük napját. Jóisten adjon erőt, egészséget nekik, kitartást az életbe, és unokánkat, Betelokán Sándor Mátét, aki tedden ünnepli a 6. születése napját. Jó Isten adjon vidám, boldog gyermekkort, kis húgával együtt.

0: beszélek arról a Sandvi nagyszülők. Áldott békés napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amely istenítessel köszöntötteket, és kívánok én is egy áldott szép napot önnek, és köszönjük, hogy velünk együtt tart, velünk együtt rádiózik.

0: újabb kedves hallgatót köszöntök. Halló, Máre Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Mária.
0: Igen, köszöntöm.
1: Én is szeretném az édesapámat, mert kedden ne van napja. Se jó Isten, tesse jó sokáig.
0: Isten értesse a kedves édesapját, és önt is, és köszönjük szépen a telefonát.

0: Kedves hallgatóink, a továbbiakban meghallgatjuk ezt a nagyon szép éneket. A nagy Istenem, de előtte van még egy telefonáló, hallgassuk meg, hogy ők itt szeretnek köszönteni. Halló, Máre Rádió!
1: Dicsőítessék a Jézus
0: Krisztus! Mindre kell
1: meg! Szép napot kívánok! Én önt, családját, a Mária Rádió hallgatóit, plébánosait, és a júliusba köszöntöttek minden annál, mindenkit telefonunk. Nem tudtam felhívni, nem tudtam, elrobott a telefonom, kedves kérjéke. Már akkor, már azután, miután beszéltem utolsó este önökkel, a Darmaskony Magyar Zsadás úra, többet nem ment. Na, most új telefonom van, hála jó Istennek, megköszöntem, imádkoztam, megsikerült, és ezért szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon szép énekeket tettek ma választani.
0: Köszönöm szépen.
1: Mindenkinek minden jót. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Hála jó Istennek, most szépen normálisan tudod beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép vasárnapot, gyerekek, családjának minden jót.
0: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, szép napot kívánok én is önnek, és köszönjük a visszajelzést. Hallgassa szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót, és telefonáljon, ez a legfontosabb. Most pedig, amint említettem, meg fog hallgatni a nagy Istenem ezt a nagyon szép éneket. Fogadják nagy-nagy szeretettel.

Nagy Istenem, ez a nagyon szép ének hangzott el itt a Mária Rádió hullámhosszán. A pontos idő 14 óra és 29. percbe érkezünk bele. Még maradt néhány percünk a zenés köszöntő idejében. Használják ki a lehetőséget és köszöntsék szeretteiket. 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba, kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket továbbra is várom a 0758-420-555-ös telefonszámra. Érkezett egy üzenetünk görgény üvegcsűrrel Bálint Dorottyának. 13. születésnapjára kívánunk sok boldogságot és szeretetet. Szülei és testvérei köszöntik nagy-nagy szeretettel. Isten étessen nagyon-nagyon sokáig és boldog gyermekkort kívánok én is neked. Hallgassátok szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót!

0: van telefonáló. Halló, halló, igen, Máre Rádió.
1: Igen, én Csíkszeredából vagyok, Magdi néni, Gellértkét is és Évikét is köszöntöm. Köszönjük szépen a sok szép évszámot, nagyon-nagyon szép összefogott énekszámok voltak, és köszönjük a türelmüket, és ezt a szép szombati, vasárnapi napot. Áldja meg a Jóisten önöket is. Továbbra is mindenkit szeretettel köszöntök. Áldott békés szép jövő hetet kívánok, és az esküvőre készülő unokámnak a sikeres szép esküvőjét szeretném, ha Jóisten áldását adna a fiatalokra is, minden hozzátartozóra, és mindenkire, aki a Mária Rádiót ebben a szép műsorba bekapcsolódva hallgatja, és továbbra is a türelmükkel kért, és mindenféle megpróbáltatást elfogadva, kérjük a Jóistent, hogy legyen velünk is, áldja meg önöket, és adjon békés szeretetet a szívünkbe. Én szeretném kérni a himnuszt, hogyha lehetne, de hát azon már nem arra nincs idő, azt hiszem.
0: Hát arra sajnos nincs már időnk, rövid.
1: Majd mikor egy alkalommal van. Köszönöm szépen, áldja meg a Jóisten önököt, édesként.
0: Köszönjük szépen, a Jóisten áldja meg önt is, és köszönjük, hogy a mai napon is bennünket választott és hallgatta. Szeretettel hallgassa továbbra is, szeretettel a Mária Rádiót.

0: Van egy üzenetünk, Isten éltesse keresztlányomat, Lázáriba, Csengeri Edinát, kívánok nagyon sok boldog születésnapot és áldott szép napot, Enikő küldte az üzenetet. És még van egy utolsó telefonálunk, valószínű. Haló, haló, Máre Rádió.
1: Haló, dicsétessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szívünk minden szeretetével szeretnénk köszönteni Nagyváradon Szatmári Simon Katalint és férjét Dávidot, valamint Varga Cáka Zsuzsannát és férjét Norbit 12. házassági évfordulójuk alkalmából. Nagyon sok szeretettel gondolunk rájuk Csíkszeredából a Zsuzskó szülei.
0: Köszönjük szépen a telefonhívást, Isten éltesse a köszöntötteket és önöket is, és azt is köszönjük, hogy hallgatnak bennünket.

Mielőtt elköszönik a zenés köszöntő műsorból, röviden ismertetném önökkel, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan Medjugorje üzenet lesz Halató Vidikán Lokadi Tünde szerkesztésében. Ezt követően jövök vissza az imakérésekre szánt időben, 15 órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk elimádkozni. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött címmel Karácson Tibor atya és Zalder Éva Mária közös műsora ismétlésben lesz hallható. 16 órától református fél óra Köteles László szerkesztésében, ez ismétlésben lesz hallható. 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsorával folytatódik műsorunk. 17 órakor kapcsolunk Medjugorjéba, a Mladi Festre. Tanúságtételek lesznek, rózsafűzér, szentmise, körmenet és szentségimádás. Jó lesz velünk tartani a mai délutánon is. Majd 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai műsorunkat. Elköszönésképpen gyerekeket is köszöntöttek nagyon sokat itt a zenés köszöntő idejében. Ezt a nagyon szép éneket fogom bejátszani utolsóképpen a Csengeri piacon elment a tyúk vándorolni. Nagyon szép gyerekdal, fogadják nagyon szeretettel. Hamarosan jövök vissza az imakérésekre szánt időben. Addig is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót rövid időre. Elköszönök, a mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: betűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért. Drága, nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit ad érte?
1: Három futást, hat parolást.
0: A magáért.

Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót, aki időközben kapcsolódott bele a Máre Rádió hallgatásába. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, a pontos idő 14 óra és 40 perc. Fogadom az önök imakéréseit, majd hívom, hogy tartsanak velünk és imádkozzuk együtt közösen az Irgalmasság rózsafűzérét. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, a kántorainkért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Máre Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért. Imádkozzunk különösen a mai délutánon hittel, bizalommal, erre hívom hallgatóinkat. Érkezett üzenetünk, minden elhangzó imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, ugyanakkor felajánlom elhunyt szüleimért, minden rokonomért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Székely udvarhelyről egy hallgató.

Fiam hite megerősödésért, anyagi helyzet jóra fordulásáért, egészségért, ezért kérem a szűzanyját megsegítő kegyelmét, hogy járjon közbe. Szent fiánál egy édesanyja küldte az üzenetet. Telefonszámunk 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom.

Ezt a rózsafűzért felajánlom. Boldogságért, szeretetért, egészségért köszönöm szépen, írta egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom. Iluskáért, gyógyulásáért köszönöm szépen, hallgass meg uram kérésemet.

0: Van telefonáló, halló, már a rádió? Halló, halló, már a rádió? A rádió tessék lehalkítani a háttérben, és a telefonba lehet beszélni, mert hallom.
1: Igen.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsaszűzért emekkel imádkozom, elajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét. A Csíksomjai és segítő szűzanya szakadjon be védő palástjával, és a közös halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az örökvilágosság szűnyeskedjék nekik. Ilyen értük legyen szent és emlékük áldott. Isten szükségek, beállítottam, visszatesték a Jézus Krisztus, egy áldottség délután kívánok mindenkinek.
0: Mindörökké, ami áldott szép délután kívánok én is önnek, köszönjük a telefonhívást, a rózsafűzét, felajánlom gyógyulását, egészségét, a gonosz távozásait, Csíksomjai és segítő szűzanya takar be védőpalástoddal bennünket, ugyanakkor felajánlom testvéremért is az imát, Isten fizesse, köszönöm szépen. Felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét, gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekeimért, a családom összes elhunytjaiért, tagjaiért, egy mindennapos hallgató, dicsértessék Jézus Krisztus. Felajánlom a rózsafűzért, Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkük üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, imádkoznak a volt szomszédok Betlen falváról, ő érettük. Békét a családba, megértését, szeretetért, ezért imádkozom önökkel, írt egy hallgató. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a családom minden tagjáért, munkahelyen megoldásáért, hogy találhassak munkát. Isten fizesse, köszönöm szüzanyám, hogy betakarsz védőpalástoddal. A mai imákat felajánlom édesanyám lelküdvét, a család többi elhunytjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről egy hallgatót, írta az üzenetet. Halló, már a rádió?
2: Mit értessék az Úr Jézus?
0: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmasság rózsafűzérét felszeretném ajánlani a férjem lelküdvé, édesapám lelküdvé, a hozzám tartozó összes halotti, a tisztító tűzben szenvedő lelkeké, önmagami édesanyámnak a lába gyógyulásai, türelemé, testvéreim és sógoraim, az ők családjuké, a fiamé, menyemé, két unokámé, az unokámnak a feleségé, az ők egészségüké, a Mária Rádió fennmaradásáé, Szilveszter Imre atyáé, a Jóisten adjon neki erőt, egészséget, türelmet. Felajánlom még a világ békéjé, háború megszűnésé, és Önöki Attila gellért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, mi is, hogy tetszett telefonálni, Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait, betegekért és halottakért ajánlom fel a rózsafűzét, írt egy hallgató. Mai imáimat felajánlom a családomért és Önökért, köszönjük szépen, Isten fizesse.

0: telefonálót köszöntök. Halló, már a rádió?
1: Dicsértessék az Úr.
0: Indulok el, amen.
1: Rózsafüggét a szemlésétel ajánlom a Mária Rádió összetolgozójáért, és a bemondott imákért, a Rebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egyik halottaimért, a testvéreimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a család békességért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért.
0: Köszönjük szépen a telefonhívását, valamiért megszakadt a vonal. Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait, tartson velünk és imádkozzunk együtt. Szűzanyám, segíts meg unokámat, találjon egy megfelelő munkahelyet, írta egy hallgató. Szüleink lelkük üdvükért ajánlom fel a rózsafűzét, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Ezt a rózsafűzét felajánlom minden jó akaratú emberét és a gonosz távozásáért. Köszönöm szépen, úton lévőkért ajánlom fel a rózsafűzét, Isten fizesse, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzét a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűnünk bocsánatáért, Jézuson bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. És van velünk telefonáló. Halló, Máre Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom halottaim lelkük üdvéért, gyermekeim egészségéért, saját magamért, látásom megmaradásáért, lábaim gyógyulásáért, és a jó halál kegyelméjét. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönöm szépen telefonhívását. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom kislányom helyzetének megoldásáért, biztonságérzetének visszanyerését, saját magam egészségemért. Köszönöm szépen, Isten fizesse, egy édesanyja küldte az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, minden irigy és rossz akaratú emberért, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom hitben való megerősödését, családunk minden egyes tagjáért, lányom, fiam és férjem életéért, a családi utazásunkért, nagyon fontos szándékért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. Halló, halló, Máre Rádió.
3: Kértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani László Csaba lelke üdvéjé, ha Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Felajánlom még Szucsú Jóskáé, ha Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, és minden hozzántartozó halotti. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a telefonhívását, tartson velünk ön is, és imádkozzunk együtt. Minden imát rózsafűzért felajánlok hálából, ugyanakkor édesanyám lába gyógyulásáért, az én gyógyulásomért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzért, kis Ildikó és szülei lelkük üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, a rokonság imádkozik velünk együtt. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért és anyósomékért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, Teréz Alfaluból küldte az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánlom műtétem sikerért, gyógyulásomért, kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, köszönöm szépen, Jézuson bízom benned. Halló, Máre Rádió?
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint felajánlom a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Valamint önökért, a Mária Rádió fennmaradásáért, az önök sikeres munkájáért, egészségükért, valamint a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, és azt is, hogy együtt tudunk imádkozni. Alábul a szűzanyának és minden kapott kegyelemért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, írja egy hallgató. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, és önökkel imádkozom a családomért, három fontos problémánkért, beteg lányom testvéremért és az ő lányáért, egészségünkért, békességért, bűneink bocsánatáért, halottaink lelkük üdvükért és önökért. Köszönöm szépen, Isten fizesse! Rózsafűzért felajánlom és kérem a szűzanyát, hogy járjon közben értem, több fontos szándékért imádkozom önökkel, Isten fizesse, írta egy hallgató. Haló, már a rádió?
5: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét a papbácsinkért, akinek a tegnap 9 éve, hogy Szentegyházára jött, a Jóisten áldását, a további szolgálatára és a szűzanya oltalmát. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívást, imádkozzunk együtt.

0: Haló, Máre Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom egy beteg testvérünkét. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szép délután kívánok.
0: Szép délután kívánok én is. Önnek köszönjük a telefonhívást. Hittel, bizalommal tartson velünk ön is, és imádkozzunk együtt. Haló, Máre Rádió.
2: Haló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Mai szent olvasókat és szemmiséget felajánlom halálból kapott kegyelmekért a jó Istennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, kispapjainkért, nagypapjainkért, a közösségeinkért, az élettől lélekben való imacsoportokért, három nagyon fontos szándékért, egy jó munkahelyért Svájcban. A nyári bétakarodások megoldásáért és minden szükségünkért, rossz akaróinkért, jó akaratú személyekért, segítő személyekért, Isten figyelsz, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a telefonhívását.

0: maradt néhány percünk az imakérésekre szánt időben 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai. Ugyanakkor szöveges üzenetben is megfogalmazhatják és elküldhetik imakéréseiket a 0758 420 555-ös telefonszámra. És itt is van egy újabb hallgató. Halló, Máre Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezető Delébet, és minden kedves Mária Rádió hallgatót önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjai, és szeretet, békesség, egészség legyen a családban. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, hitünk erősödéséért, hallottányi lelki üdvéért, bűnöm bocsánatára és a világ békéért. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott két napot jövőséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Üdvözlök az Úr Jézus Krisztusban.
0: Mindenki, amen. Köszönjük a telefonhívás, jó egészséget, szeretetet, békét kívánok én is önnek, és köszönjük szépen a telefonhívását. Felajánlom a rózsafűzét magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhűnt szeretteim és jótevőim lelkük üdvükét, lelki békét, segítő kegyelemét, békességét a családban és a világban, Szentlélek kiáradásáért mindannyiunknak, Isten akaratában való megnyugvásért és több fontos szándékét imádkozom önökkel, köszönöm. A rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, írta egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, Péter Szovátáról tart velünk az imában. Halló, halló, Máre Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Azt a Szent Rózsafűzét, az egész heti Szent Misét fel szeretném ajánlani a drága fiam, amelyiket holnap fogja megmutatni Fixterit, hogy a drága Jóisten segítsen. Az ideje az orvosoknak azik, hogy jól fogjon sikerülni. Továbbra felszeretném ajánlom a drága leállom egészségét, az egész családom és a testvéreim. A béké, a háború megszűnés, maguké. A drága Jóisten maguknak adja még sok-sok türelmet hívva. És az én saját magam egészségét, minden is minden. Egy szomorú édesanyja, hogy értessék.
0: Mindörökké, amen, ne tessék szomorú lenni, vagy elkeseredni, a Jóistenben bízva, kérve a szűzanyát, az ő szent fiánnal a közbenjárásért, hittel bizalommal tartson velünk, és imádkozzunk együtt az elhangzott kérésekre, szándékokra, én erre bíztatom önt is, nap mint nap tartson velünk, és így higgyük el, hogy a közös imának nagy ereje van, és bízunk a Jóistenben, ő tudja, hogy hogyan tud segíteni nekünk, és hogyan tud megvigasztalni bennünket. Tartson velünk és imádkozzon velünk együtt. Anna néni gyógyulásáért imádkozom önökkel, ezt a rózsafűzért írt egy hallgató.

0: a kedves hallgatót. Köszöntök, halló, Máre Rádió.
1: Tesszük a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmaság Szent József üzérét fél szeretném ajánlani az összes megfószínű, az antartozó hívő lelke üdvösségét. Különösképpen a férjemét, akit most temettünk el két hete a komiáti temetébe, adjon a Jóisten az összes halottamnak örök nyugodalmat. Emlékük legyen az nyugalmuk szendet, Isten fizessen meg hallgattak, bütörtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük telefonhívását, tartson velünk ön is, és imádkozzunk együtt.

Kedves hallgatóink, az ima kérésekre szánt időnk itt most lejárt. A tehetik, továbbá is tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt az elhangzott kérésekre, szándékokra. Erre hívom kedves hallgatóinkat. Az önök ima kérését az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából Pál Gelért fogadta. Áldott délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, és a tehetik, továbbá is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz
0: nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban Gárdonyi Gézát fejezzük be, hisz az elmúlt műsorban róla beszéltünk, és a vége felé tartunk már. Gárdonyi verseit az irodalom történet prózai írásai mellett kevésbé jelentősnek tartja. Hitének bemutatására és szépségük miatt mégis érdemes idéznünk néhányat. És emlékezhetünk, hogy az ország szerte énekelt karácsonyi ének a fel nagy örömre ma született versszövegét is Gárdonyi írta, prózai írásai tehát kevésbé jelentősnek tartja. De hallgassuk meg két szép versét, az egyik írás a Bibliába, az Új Szövetség könyve elé, a másik verse pedig Krisztus álma. Fogadják nagy-nagy szeretettel, majd rátérünk Ady Endrére.
1: Gárdonyi Géza, írás a Bibliába, az Új Szövetség könyve elé. Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak.

0: Bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang, elhagyottnak galambúgás, viharvertnek ereszett, haldoklónak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mi szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benn zengő hárfák lantok, templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyámálnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra. Isten szíve dobog benne.
1: Gárdonyi Géza, Krisztus álma. Legenda virágvasárnapra. A pálmafák alá vonult a mester és a kis csapat, hol hűs árnyat ereszt a lomb, pihenni fáradalmukat. S míg őket álom ringatá, susogni kezd a kisliget. Mozdul a fa, virág, fűszál, vonaglottak a tövisek. A pálma kezdi. Én vagyok a fák között, kit ő szeret, ha fáradt volt, levél ernyőn föléje hűs árnyat vetett. S midőn hozsannát zeng neki a szent városban ifjú, agg, útjára lombom ezre is legszebb virágim hullanak. Sápadtan az olajfa mond. A nap leszáll, s eljő az éj. S lappangva lombjaim alatt az áruló már lesrekél. És jő az Úr, s én hallgatom gyötrődő lelke, mint sóhajt. Két karja az éghez remeg, és rája villan dárda, kard. A tó színén feljő a nád, fürtös feje búsan zizeg. Királyi pálca én leszek, miért is szültek a vizek? A tüske szúrós ágait magához nyomva, így zokog. Átok rám e tőrökért, én vérzem a szent homlokot. A tölgy megborzong, s felsóhajt. Holnap kivágnak engemet, holnap után a Golgotán a hóhér rajtam öli meg. A zöld borostyán így rebeg. Sírjához innen kúszom én, s ezer karommal ölelem ki legjobb volt a föld színén. A kisliget virágai susognak erre, sírva mind. Ó, elmegyünk ráomlani, sírján kiadni lelkeink. Fölkél az Úr, s a kis csapat indul a szent város felé. Az Úr előbb mindkét kezét áldásadón fölemelé. Nézzétek, szól, a harmatot, mint könnyek ezre úgy ragyog.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten a sorok mögött című műsorunkban, az Isten keresés a magyar irodalomban témával folytatjuk tovább Ady Endrével, és pedig 1877-ben született, és 1919-ben halt meg. Ady református családba született, és nevelkedett, Isten kereső verseiről sokan írtak. Kérdés csupán felületes ismeretéhez is többre van szüksége néhány sornál, mert csupán én egy rövid vázlatot adok ebben a műsorban Ady Isten kereséséről, tudva, hogy az összkép kialakításához sok szempontot figyelembe kell vennünk. A felsorolt, tehát az összes versek sem Ady egész költészetét jellemzik, csupán Isten élményének állomásairól adnak áttekintést. Adira jellemző az önkeresés, ugye a szerelem, mámor, gők, pénz, halálfélelem, tehát az önkeresés és az istenkeresés. És témakörökben az egyik végletekből a másikba csap át. Például, amíg némely verséből szinte sugárzik a gőg, idézem, nem bánok semmit, mit cselekedtem, szent, kényes dolog volt, mindent tettem, olvashatjuk utálnak, de csodálnak címversében. Máskor kétségbe esve veri a mellét, az alázatosság langyesülye című versében, idézem, nézd, ahogyan fejem lehajtom, szánom minden dőfém uram, s ha van még bennem gőg erő, szívemmel együtt kiszakajtom. Vagy másod, így ír, hogy minden volt dolgom egy-egy átok szégyen, boldog Isten kegyelmében fehére aszatja magát. Tehát Isten versei is hol káromkodásnak tűnnek, például Júdás és Jézus című versében, hol a legmélyebb Isten keresésről tanúskodnak, mint például az Álmom az Isten című versében.
3: Ady Endre, Álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil, a semmi. A sorsom menni, menni, menni, és az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy bolond hitben, és csak ennyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni. Nem bírom már harcom vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.
2: Rónai György így jellemzi, Isten keresésében állítás és tagadás együtt jár, anélkül, hogy lerontaná, ellenkezőleg erősíti egymást. Adi érzi az Isten szagot, harcol Istennel, megtapintja, megragadja, birkózik vele, hallja szívében, idegeiben az Isten kereső lármát, egyszerre él Istennel, Isten nélkül és Isten ellen. És végül egy sajátos Isten fogalom, illetve Isten kép jelenik meg nála. A semmi fölé emelt Isten, egy protestáns eredetű menedék Isten, aki valójában csak azért létezik, mert lehetetlen, hogy az élet ne legyen senkié, vagy csak az emberé, ahogyan egyik legmegrendítőbb istenes versében vallja, Menekülés az Úrhoz című versében. Hallgassuk meg!
4: De szép a régi kép, a tiszta, beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk, nem akartan és nem tudón, legbőszebb álmunk se volt, Léa. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál, fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten. Nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk. Van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat, ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinni való. Higgyünk hát a van vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet, és mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet. Az élet. Az élet.
2: Ez a menedékisten alapmotívuma Isten képének. Sokszor visszatér egy gondolat, mint például az Imádság háború után című versében. Idézem, Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs mi nyugtot adjon, csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látni valójuk, csak téged, téged látnak. Hasonló a szeres engem Istenem gondolata. Idézem, szeres engem, ha tudsz szeretni. Szeres engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeres engem, s ölej át szépen, mi hajcudar világot élünk. Az Istenre szorultság egyik legmélyebbről jövő felkiáltása, Hiszek hitetlenül Istenben című verse. Hallgassuk meg!

Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak. Cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcsderégség, ó jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajárós, eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem száz titok kavarok. Minden titok-e nagyvilágon. És az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj.

0: Isten megjelenésével valami egységesülés kezdődik Adi lírai világában, de nem egyedül, csak Isten megjelenése következtében, állapítja meg Rónai György, mint egy kezdetét veszi költői világa főerőinek sajátos integrálódása. 1907 végén írja a Vidám Istenben című versét, 6 hónappal később Léda Ajkai között című versében ezt mondja: szomorú zöld nagy szemeidben dőzsölnek az én cimboráim, kikukucskálnak, leskelődnek a mámor, a halál az Isten. Élet, illetve mámor, illetve szerelem, halál, Isten, ugyanannak a lényegnek proteuszi megnyilatkozásai, mert a létezés vagy végzet mélyén, a költő személyes végzetében is elválaszthatatlanok egymástól. Szabó Lőrinc rámutat, hogy az Isten kép elmélyülésével élménye is mind kevésbé negatív. Néhol már optimista hangon ad hálát minden jóságért, szépségért és nyugalomért. Példa erre a Köszönöm, köszönöm, köszönöm című vers.
1: Adi Endre. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem. Istenem, zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek, másnak, csupán néked. Mindenért. Néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Istenben, olykor-olykor megoldódni látszik az élet, halál, szerelem, mámor probléma. Adi Istene tehát valamiképp ott van minden gondolatnak alján, amint Szabó Lőrinc megállapítja, Adi egyetlen nagy kérdéshez sem nyúlhatott Isten nélkül. S bár Isten élményét szemlélve, az egyszerű hit és az abszolút racionalizmus előtt érthetetlennek tűnhet föl a gesztus őszentsége, Isten és ember ennyire patetikus együttélése, de ez az érzés megfordítottjával a teljes semmiség érzésével együtt mindenkiben csirázik, aki valaha Istenről, életről és halálról gondolkodott. Isten élménye annyira a közös emberi természet legmélyebb gyökereiből táplálkozik, hogy néhányan, mint Szerb Antal vagy Rónai György, bár valamilyen analóg értelemben, a misztikusok Isten élményéhez hasonlítják. A katolikus szellemi verseknek sajátos megnyugodott ízük van, ilyen például a Krisztus kereszt az erdőn című verse.
1: Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, és amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben.
2: Ma Máriától jönnek a szívek, ma Mária kép minden durva lábnyom. Szívemben sír a Pócsi Mária egy őszies, emlékes délutánon. Ó, Mária, mindig új-új csapat énekel a poros, tarlott mezőkön. Ezek hozzák magukkal a hitet, sporfelhőben fölöttük ez a nő jön. Ó, Mária, Pócson is lakozó Regina Vitae, és maga az élet. Itt, Érmincenten útra készülőn, ma csúf napomon, veled hadd beszélek. Egy idő óta megnőtt a szívem, és a szép bűnöktől keservesen tiszta, és most hirtelen csak téged keres egy szűzetlen és bűnös kálvinista. Tegnap volt az Olá Mária nap, tegnap temettem minden életrangot, és ma jönnek meg a pócsi búcsúsok, s ma táncolnak a kicsi móc harangok. Hogy ki vagyok, ma kezdem sejteni. Rossz ébredő és sokat próbált fekvő. Az életnek rosszul nősült veje, vallástalan és nőtelen, öregvő. Ma kell kihúzni a szomorú tört, melyet az élet szívembe belévert. Ma felejtek el minden igazat, s ma bocsátok el minden régi némbert. Ma tudom, hogy csak Mária maradt. Szívemet most már csak Mária lássa, s e Mária nem régi fancsali, de mindennek egyesítő nagy mása. Mária, a nagy fehér jégtorony. Mária a zászlóknak szent zászlója. Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. Ó, Mária, hallga, gilingalang. Ó, Mária, és mégis ez a minden. Ma érkeznek Pócsról a búcsusok, s processziók én rossz idegeimben. Ó, Mária, ma már azt üzenem azoknak, akik halálomra lesnek, úgy kívánja a Pócsi Mária, maradjak meg magamhoz érdemesnek. Ma egyszerűbb, emberibb a dolog, ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni. Egy Mária, még hogyha Pócsi is, pogányokkal is tudhat jól beszélni. Mikor már minden hithúr elszakadt, s az emberben a barátja se hisz már. Jön Mária, s Pócsról a búcsusok, jön a szívünk, múltunk, és játszva visz már. Ma már hiszem, nagy döntés vár rám. Legyőzni mindent, mi ellenem támadt, mutatni egy példátlan életet, s nem bocsátni el az én Máriámat. Hú, Mária, ma úgy zeng a szívem, mint szűznyövő bátor diákkoromban. Akkor lehet akárki is vitéz, ha a hite is már mindene romban. Most érkeznek a pócsi búcsusok, szívem s őszi száz diák lelki emlék, gilingalang, ének, ősz, Mária, s lesz Mária, és életem is lesz még. Ó, Mária, jön a te életed, hozzák messze szilágyfalvi oláok, most jönnek már az édes babonák, most jönnek az igazándi morálok. Hú, Mária, most jön a hazudó, igazi és halált incselő élet. Ó, Mária, élet, gilingalang. Áldassál, hogy ma találkoztam véled.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. Valószínűleg mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egyetlen szó képes mosolyt csalni az arcunkra, és azt is, amikor egy meggondolatlan mondat hosszú időre fájdalmat okoz. A szavaknak különös erejük van. Építhetnek, vigasztalhatnak, reményt adhatnak, de sebeket is ejthetnek. Jézus egy alkalommal éppen erről beszélt. Olyan emberek vették körül, akik sokat foglalkoztak azzal, mi számít tisztátalannak és mi számít tisztának. Ők úgy gondolták, hogy az embert elsősorban az befolyásolja, ami kívülről éri. Jézus azonban egészen más irányba terelte a figyelmüket. Márk evangélium a 7. részének 15. versében a következőket olvassuk. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bejutva tisztátalanná tenné, hanem ami belőle jön ki, az teszi tisztátalanná az embert. Első hallásra talán meghökkentő ez a kijelentés, pedig Jézus nem a táplálkozásról akar elsősorban tanítani, hanem az emberi szívről. Arról a belső világról, amelyet mások nem látnak, de amelyből a gondolataink, a döntéseink, a kimondott vagy kimondatlan szavaink fakadnak. Ma keressük hát együtt ennek a jézusi mondatnak az üzenetét. Megnézzük, miért mondta Jézus ezeket a szavakat, mit jelentettek ezek az akkori hallgatóknak, és mit mondanak nekünk, a 21. századi embernek. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Márk evangéliuma 7. részének a 15. versében Jézus, ahogyan az elején elmondtuk, a következőket mondja. Nincs semmi az emberen kívül való, amely bejutva tisztátalanná tenni, hanem ami belőle jön ki, az teszi tisztátalanná az embert. Az ember mindig igyekszik odafigyelni arra, mi kerül a tányérjára, de most egy kicsit szakadjunk el a megszokott ételeinktől, és beszéljünk azokról az ételekről, melyeket feltehetően hallgatóink közül nem sokan fogyasztanának el. A világ különböző országaiban olyan ételeket fogyasztanak, amelyeket mi talán elképzelni sem tudunk. Svédországban például létezik egy olyan étel, amelyet surströmmingnek neveznek. Ez nem más, mint erjesztett hering. Olyan erős szaga van, hogy sokan csak a szabad levegőn merik felnyitni a konzervet, amiben ez az étel van. Izlandon, maradjunk északon, készítik a hákarl nevű ételt. Ez hónapokon át érlelt grönlandi cápa hús, mivel a grönlandi cápának a húsa nyersen fogyasztva mérgező. A Fülöp-szigeteken sokan kedvelik a balutot, ami egy különleges kacsatojás. De hogy miért is különleges ez a balut, azt inkább nem mondanám el önöknek, nézzék meg az interneten. Szardínia híres sajtja, menjünk tovább egy picit a Casu Marzu, amit tovább érlelnek, mint a hagyományos sajtokat, illetve a legyeket is segítségül hívják az elkészítéséhez. Alaszka egyes őslakos közösségeiben ismert a Stinkhead, amely földbe ásva erjesztett halfej. És akkor még nem is beszéltünk azokról a helyekről, ahol élő polipot, kagylót, krokodilt, békát, vagy más számunkra szokatlan ételeket fogyasztanak. De ne folytassuk tovább a sort, álljunk meg ennyinél. Feltételezem, hogy van olyan a hallgatóink között, aki most azt mondja, köszönöm szépen, én ebből egyikből sem kérek, és valószínűleg a legtöbben így vagyunk vele. Érdekes, hogy milyen érzékenyek vagyunk arra, hogy mi kerül a gyomrunkba. Elolvassuk az összetevőket, figyeljük a kalóriákat, próbáljuk kerülni a mesterséges adalékanyagokat, óvjuk az egészségünket, és ez rendben van. Csak hogy Jézus egyszer feltesz egy olyan kérdést, amelyre talán még soha nem gondoltunk. Ha ennyire vigyázunk arra, mi megy be a szánkon, vajon ugyanennyire vigyázunk-e arra is, hogy mi jön ki rajta? És itt már nem az ennivalóról van szó. Jézus szerint nem az étel az igazi probléma, hanem valami egészen más, a szív. És itt idézhetjük egyik jól ismert mondatát, amiben Jézus a következőket mondja, a szív teljességéből szól a száj. És itt kezd igazán érdekessé válni a történet. Mert amikor Jézus ezt kimondta, a hallgatói feltehetően megdöbbentek. Miért? Egyszerűen azért, mert a zsidó ember számára az étkezés nem csupán táplálkozás volt. Isten törvénye részletesen szabályozta, milyen állatot szabad, vagy milyen állatot nem szabad megenni. Nem azért, mert Isten önkényes szabályokat akart adni, hanem azért, mert a népét szentségre akarta nevelni. Ezért egy vallásos zsidó egész életében arra figyelt, hogy tiszta maradjon. És akkor egyszer csak megjelenik Jézus, és azt mondja, nem ott van a probléma, ahol ti keresitek. Ez olyan volt, mintha ma valaki azt mondaná, egész életetekben rossz helyen kerestétek a betegség okát. Mi emberek Jézus kora óta sem változtunk sokat. Ha valami rosszul alakul, szinte ösztönösen kifelé mutatunk. Kint éljük meg az életünket. Ha rossz a hangulatunk, könnyű azt mondani, nehéz időket élünk. Ha feszült a család, azt mondjuk, mindenki ideges. Ha gond van a munkahelyen, rossz emberek vesznek körül. Ha konfliktus támad egy közösségben, biztos a többiekkel van a baj. Mindig találunk valamit vagy valakit, akire rámutathatunk, mintha a baj mindig kívül lenne. De ez nem teljesen igaz. Másokat elemezni mindig könnyebb, mint önmagunkat. Készek vagyunk pillanatok alatt észrevenni mások hibáit, gyorsan meglátjuk a másik ember gyengeségét, saját magunkkal kapcsolatban azonban sokkal elnézőbbek vagyunk. Jézus viszont nem azért hív bennünket önvizsgálatra, hogy nézzük meg, mi jön ki belőlünk a szívünkből, hogy elvegye a kedvünket, vagy összetörjön bennünket. Épp ellenkezőleg. Azért, mert csak azt lehet meggyógyítani, amit először őszintén felismertünk. Ami az emberből kijön, az teszi tisztátalanná az embert. Érdemes megfigyelni, hogy amikor később a tanítványainak is elmagyarázza ezt a kijelentést, azt mondja Jézus Márk evangéliuma 7. részének 21. versében, belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok. A görög szövegben egy apró szó áll itt, ez az ik. Mindössze két betű. Mégis rendkívül fontos. A jelentése valaminek a belsejéből, belülről kifelé indul, fakad valami.
Ez azt jelenti, hogy Jézus nem azt mondja, hogy a rossz időnként áthalad rajtunk. Nem azt mondja, hogy valaki kívülről beleteszi a rosszat a szívünkbe, hanem azt, hogy onnan ered, onnan tör elő. Mi emberek sokszor következményekkel harcolunk. Próbáljuk megfékezni a haragot, próbálunk kedvesebben beszélni, igyekszünk türelmesebbek lenni. Ezek mind fontos dolgok, de ha a szív mélyén továbbra is ott él a sértettség, az önzés vagy az irítség, akkor előbb-utóbb újra ugyanoda jutunk. Olyan ez, mint mikor a kertben kiszakítjuk a gyomnövényt, de a gyökere ott marad a földben. Újra kihajt. Hányszor halljuk, vagy mondjuk mi magunk is, ha több pénzem lenne, ha más munkahelyem lenne, ha más emberek vennének körül, ha másik gyülekezetbe járnék. Valóban vannak olyan helyzetek, amikor szükség van változtatásra, de sokszor megfeledkezünk valamiről. Akárhová költözünk, mi magunk költözünk oda. Akármilyen autót veszünk, mi fogunk abba beleülni. Akármilyen munkahelyet talál valaki, új munkahelyet, ő maga fog oda járni dolgozni. Visszük magunkat magunkkal. Épp ezért rövid időn belül újra megjelennek a feszültségek, a konfliktus. Miért? A környezet ugyan megváltozott, de a szív nem. Jézus ezért nem elsősorban a körülmények lecserélésére buzdít bennünket, hanem arra, hogy engedjük meg neki, hogy újjá teremtsen bennünket. A szív sohasem üres. Ha nem tápláljuk Isten igéjével, ha nincs benne imádság, ha nincs hálaadás, ha nincs megbocsátás, ha nem engedjük, hogy Krisztus formálja a gondolatainkat, akkor szinte észrevétlenül megjelenik benne az, aminek nem ott van a helye. Megjelenik a sértettség, a féltékenység, az önzés, az irítség, a keserűség, a gyanakvás, és folytathatnánk napestig. Talán ezért mondja a példabeszédek könyve a 4. rész 23. versében, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Milyen érdekes, a Biblia nem azt mondja, hogy őrizzük elsősorban a pénzünket, őrizzük a hírnevünket, őrizzük a vagyonunkat, hanem őrizzük a szívünket, mert abból fakad minden élet. Minden, azaz a gondolataink, a döntéseink, a kapcsolataink, a szavaink. Épp ezért Jézus nem egyszerűen viselkedésjavító tanácsot ad az embernek. Ő sokkal mélyebbre megy, a bajok gyökeréig, a szívig. És éppen ez ad reménységet, mert ha Isten a szívet képes megváltoztatni, akkor vele együtt megváltozhat az egész életünk is. Most engedjék meg nekem, hogy egy egészen hétköznapi képet állítsak Önök elé. Képzeljünk el egy poharat. Tele van, talán vízzel, talán teával, talán kávéval. Valaki elsétál a pohár mellett, és véletlenül meglöki, a pohár tartalma kiömlik. Hadd kérdezzem meg, mi fog kifolyni belőle? Természetesen jön a válasz az, ami benne van. Az életünk is már csak ilyen. Gyakran meglöki az embert. Néha egy igazságtalansággal, máskor egy csalódással, egy rossz hírrel, egy sértő mondattal, egy váratlan betegséggel, egy munkahelyi konfliktussal, egy fárasztó nappal. És ilyenkor egyszer csak kiömlik valami belőlünk. Az, ami belül van. Jézus szerint az, ami kiömlik az emberből, nem akkor került bele, amikor valami kiváltotta, valami történt. Csak akkor vált láthatóvá, és ez fontos különbség. Épp ezért vigyázzunk, hogy a mi szívünk ne legyen tele olyan dolgokkal, amiknek nem benne van a helye. Van egy kérdés, ami elgondolkoztathat mindnyájunkat. Mennyire lennénk büszkék akkor, ha valaki végighallgathatná az elmúlt heti mondatainkat, végignézhetné, mikor mit gondoltunk másokról? Vagy mennyire lennénk egyáltalán büszkék magunkra, mi saját magunk, ha csak mi hallgathatnánk meg és nézhetnénk újra ezeket? A rossz hír, kedves hallgatóink, hogy Isten látja és hallja. A jó hír viszont az, hogy ennek ellenére mégis hajlandó megtisztítani a szívünket, mert az igazi fertőzés, ne felejtsék el,

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg, mit is jelent a külső és a belső tisztaság a Szentírás szerint. Nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részletei következnek.
2: Testvéreim, Isten igét hallgassuk meg a Márk evangéliuma 7. fejezetének a 7. és a 13. verséből. Jézus Krisztus mondja, pedig hiába tisztelnek engem, ha előírásaikban emberek parancsolatait tanítják. Így teszitek semmivé az Isten beszédét hagyományotokkal, ahogy azt továbbadjátok, és sok más ehhez hasonlót is cselekedtek. Nagy kontraszt van sokszor egy-egy fejezet között, mert tudnélik a 6. fejezet, ahogy látjátok, azzal fejeződött be, hogy Jézus Krisztushoz oda mennek a nyomorúságokkal, oda mennek a betegségükkel. A 7. fejezet pedig azzal kezdődik, hogy oda mennek a nyomorultak, akik nem látják, hogy ők azok. A betegek, akik azt mondják, hogy ők egészségesek, mondja is az Úr Jézus az egyik helyen, ha azt mondanátok, hogy bűnösök vagyunk, akkor nem volna bűnötök, de mivel igaznak tartjátok magatokat, a ti bűnötök megmarad. Az egyik oda viszi a maga tehetetlenségét, oda viszi a betegségét, a nyomorúságát, hogy segítsen rajta Jézus, tegyen vele valamit, a másik meg a farizeusok és az írástudók csoportja meg azt vizsgálja, hogy Jézus mit tesz. És nyilván úgy, hogy mit kellene neki tenni, mert ők nagyon jól tudják, hogy Jézusnak és a tanítványainak mit kellene tenni. Ezek oda mennek az alázatukkal, oda mennek a hitükkel, a szeretetükkel Jézus felé, tudnélik a betegek meg a nyomorultak. Ezek meg oda mennek a gőgjükkel, a fennhéjázásukkal és a kioktató magatartásukkal. Mind a kettő azért lényeges, testvérek, mert Jézus nem tesz különbséget. Meggyógyít sok beteget a 6. fejezet végén, itt pedig próbálja őket gyógyítani a beszédével, az ő szavával, az ő igéjével. Mózes 2. könyve 34. fejezete elmondja azt, hogy az Isten igéje mellett egy olyan szóbeli törvény is elterjedt. Egy ilyen szóbeli törvény. Emlékszem, hogy egyszer bementem egy hivatalos helyre, mert valamilyen engedély kellett, előírtak nekünk valamit, ami nekünk hallatlan nagy beruházást jelentett, és kidobott forintokat. És emlékszem, hogy azt mondta ott a vezető, hogy hát, mikor mondom neki, hogy de a törvényben ez van, hogy ez nem kötelező. Azt mondta rá, hogy hát a törvényben az van, de én úgy lennék nyugodt. Mondtam neki, hogy hát ugye a maga nyugodtsága nekünk most 2 millió forintba fog kerülni. De én úgy lennék nyugodt. Na szóval jöttek ezek a, de én úgy lennék nyugodt. És akkor rakták rá az emberekre is. Jézus egyszer mondja, hogy rárakjátok, mint egy teherként az emberre. Akiket én felszabadítottam a teher alól. Ti azoknak a vállára olyan terheket raktok, amit nem bírnak elviselni. És Jézus Krisztus ugye elmondja, hogy ezzel a 13. versben így tesz

0: Teszitek semmissé az Isten beszédét. Tehát felé került az Isten beszédének. Ezek az emberi elvárások, rendelkezések már nagyobbak lettek egyszer csak, mint az Istennek a beszéde. Mint Istennek az igéje. És Jézus oda teszi a hangsúlyt arra, hogy igen, de mi van belül? Mi van a te szívedben? Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És ezek a farizeusok, testvérek ebben is nagyon tévedtek, hogy amit látnak. És nem lényeges az, hogy mi tudódik ki rólunk, hanem az, hogy mi az, amit látnak. Mert látják, hogy mi a kezünket megmostuk. És nyugtázzák, hogy na, itt rendben van minden. És közben azt mondja, hogy van fontosabb dolog. Tudják a testvérek azt, hogy elég sok épületet láttam életembe, és ismerősök is megkértek, hogy nézzek meg egy-két épületet, és emlékszem rá, ha valaki lakást vagy házat akart venni, nekem mindig az volt az első, hogy megnéztem, van-e lambéria. És kérdezik, hogy hát miért nézed, hogy van lambéria? Hogy miért az a fontos? Van-e lambéria? És akkor mindig elmondtam, hogy azért, mert lambériával sok mindent el lehet rejteni. Az nem mutatja meg, hogy a fal vizese, salétromos-e, repette, van-e alap, hullik-e, mert olyankor azt szépen beszokták ugye lambériázni, tehát az nem csak azért van, hogy mutasson, hanem az sokszor azért van, hogy takarja el a lényeget. Testvérek, Jézus Krisztus a mai igében megtanít bennünket, hogy ne lambériázzunk. Ne takard el a lényeget. Jézus Krisztus tudnik úgyis a lambéria mögé lát. Ugye mi csak akkor látunk a lambéria mögé, ha leszedjük. Ugye volt is olyan, emlékszem még itt a gyülekezetben is, hogy megbontottuk a lambériát. Mert hogy mi van mögötte? Jézusnak nem kell megbontani, mert előtte leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Ő oda lát a lambéria mögé. Jaj, de sokszor, testvérek, mi sem vesszük figyelembe, nem csak a farizeusok meg az írástudók nem vették ezt komolyan, sokszor mi sem vesszük figyelembe, hogy ő belát a lambéria mögé is. Hát vajon el tudjuk-e mondani, hogy kezünk, lábunk az Úrhoz tartozik? Jézus Krisztus elmondja az irgalmas samáriai példázatát, ugye? Amikor megy a pap és megy a lévita, és csak annyit tesz, hogy a kezükkel nem csinálnak semmit. És az a kéz tiszta maradt? Attól, mert nem érintette, ha esetleg halott lenne, és a törvények szerint ugye halottat érinteni, akkor nem végezheti el a templomi szertartást. Nem megdöbbentő? És csak annyi, hogy a keze nem ért hozzá. És attól a kéz tiszta maradt? A papnak meg a lévitának mondjátok meg, hogy tiszta maradt a keze? És azért a samaritánusé lett beszennyezve, amelyik előveszi az olajos szelencét, kimossa a sebét, felteszi a szamarára, amelyik elő tudja venni azt a kis pénzt és odaadni a fogadósnak, hogy amit ráköltesz ezen kívül, majd ha visszajöttem, megadom neked? Vajon az beszennyezte a kezét? Melyik maradt tisztán? Milyenek az ő kezeik? Olyan megdöbbentő, testvérek, mikor valaki ebből csinál vallási kérdést, sőt hitbeli kérdést, sőt lelki kérdést. És Jézus Krisztus rávezeti az embereket arra, hogy a kéznek a tisztasága, a kéznek a tette, cselekvése, dolga, az tulajdonképpen össze van kötve a belsővel. Ugye össze van kötve a szívvel. A kéz csak végrehajtó eszköz. Szokták is mondani, ja, mi nem törvényhozók vagyunk, mi csak végrehajtók. Ugye, ezt is több hivatalban tapasztaltam, szolgálatom meg munkám során. Jaj, mi nem törvényhozók vagyunk, mi csak végrehajtók vagyunk. Igen, de a törvényt azt itt hozza a szív. Itt hozza a gondolat, az elme. A szívből származnak, mondja az Isten igéje, a gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznaság. A szívből származnak. A kéz meg végrehajtja azt. Egy nagy végrehajtó hatalom van itt, testvérek. Ez a 10 új, ez a mi kezünk. Ez egy nagy végrehajtó hatalom. És az a kérdés, hogy a kezed tiszta-e, de az a kérdés még inkább, hogy a szíved az-e. Tudjátok, hogy miért botránkoztató volt Jézus felelete? Azért, mert az igére hivatkozik. Azért, mert akik az ige talaján nem állnak, azoknak mindig borzasztó ezt hallani, hogy mert meg van írva. Vagy jól mondta Ézsaiás. És amikor meghallják az Isten igéjét, Jézus Krisztus magyarázatát, akkor egyre inkább keresik, hogy hogy tudják elveszíteni. Felkavarta őket. Mert Jézus Krisztus az igét képviseli. Az ige mindig felkavaró, testvérek. Az Isten igéje az mindig felkavaró. Vagy azzá kell, hogy legyen a számunkra. Az nem megnyugtató. Milyen jó lenne, testvérek, ha Jézus Krisztus ma meg tudna mosni újból bennünket. Milyen jó, ha már azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Ama beszédek által, amelyeket szóltam nektek. De állj oda, hogy mossa meg a végrehajtó hatalmakat is. Péter azt mondja, hogy Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, meg a fejemet is. mindenre szükség van. Vagy ahogy szoktuk énekelni a kedves éneket, mossál meg engem, mosd meg Uram, mert jól ismered te minden utam. Mosd meg a lábam és kezemet, fejemet, szememet, gondolatomat. Nem kell mennünk nekünk messzire, mint némelyeknek, hogy megfürödjünk, nem tudom hányszor, itt vagy ott vagy amott. Állj oda ma lélekben velem együtt, ami megváltom sebzett keze alá. És azt mondjad, hogy szent véred bűnt befedezzen. Tudjátok, a mennyben azok vannak, akik megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Jézus Krisztus akarja ezt velünk, mert őnála van a kegyelem, és őnála van a bocsánat, hogy féljük őt. Legyen áldott ezért, ne külső tisztaságra igyekezz csak, persze arra is, hanem arra a belsőre, amit ő adhat kegyelemből, hitáltal.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez érkeztünk. A kérdés, amit feltettünk a Mária Rádió református félórájában, mi lakik a szívünkben? Mert az, ami legbelül van, előbb-utóbb úgyis láthatóvá válik. A szavainkban, a döntéseinkben, abban, hogyan bánunk azokkal, akik körülöttünk élnek. Jézus üzenete nem áll meg a diagnózisnál. Ő nem azért mutat rá a szívünkre, hogy elkeserítsen bennünket, hanem hogy meggyógyítson. Nem azt mondja, próbáljunk meg még jobbak lenni, hanem kéri, hogy engedjük, hogy újjáformálhassa a szívünket. A Biblia egyik legszebb ígérete így hangzik: új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ezékiel könyve 36. részének a 26. versében olvassuk ezt. Isten ma is erre hív bennünket, nem csupán szebb szavakra, hanem új szívre, mert ahol a szív megváltozik, ott lassan a beszéd is megváltozik, ahol pedig a beszéd megváltozik, ott gyógyulni kezdenek a kapcsolatok, a családok és a közösségek is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és a Mária Rádió református félóráját hallgatták. Várjuk Önöket vissza legközelebb is, de addig hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait. Ne felejtsék el, vigyázzanak magukra és másokra is a következő héten, imádkozzanak azokért, akik úton vannak, azokért, akik vakációjukat töltik, vagy már a gyárakban, vagy a munkahelyükön vannak, és teljesítik a feladataikat. Imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak, úgy érzik, hogy elhagyták őket, az erőtlenekért, azaz imádkozzunk mindenkiért. Az Úristen legyen mindnyájunk őriző pásztora. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái... Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak. Ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretet közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretet közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő. A Chulakanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újraélesszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal ilus de Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulakanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke ima találkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillancsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a honlapjukon július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervező bizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a A projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szeulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldő pálymiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a széuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as Lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándokcsomagokról, amelyek tartalmaznák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. Köszöntöm a hallgatókat határon innen és határon túl. Kedves hallgatók, hamarosan bekapcsolódhatnak a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál közvetítésébe. Ma van a második nap, a tegnap kezdődött el a fesztivál, a tegnap este közvetítettük a nyitó szentmisét, most hamarosan a rózsafüzér imára kerül sor. Köszönjük az EVTN katolikus televíziónak, hogy lehetőséget nyújt nekünk, hogy így a rádió hullámhosszán, az éter hullámhosszán keresztül bekapcsolódjunk mi is a közvetítésbe. Hamarosan tanúságtételek, rózsafűzér és szentmise lesz pontosabban, majd este 9 óra 30 perctől körmenet és szentségimádás. Jó rádiózást, jó töltekezést kívánok mindnyájuknak!

0: Zahvaljen Isus i Marija.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Elkezdjük a ma délutáni programot. Egy kicsit változott a program délután. Ma a Angyalok királynéja ünnepét üljük, és ez egy katekézisben majd elhangzik, de megmondjuk, hogy milyen volt ma reggel a jelenések hegyén a szűzanya szobornál reggel 6-kor, és hogyan imádkoztunk, és hogyan énekeltünk a boldogságos szűzanyának, íme hogy volt reggel.

Azon kedves hallgatóknak mondom el, akik nem követik képekben is a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivált, hogy egy rövid filmet játszanak be ma reggel 6 órakor. Több ezren, mondhatom, felmentek a hegyre, a Krizsevászra, akár mezitláb is, ezt látni a filmen, fiatalok, idősek és imádkoznak. Jó látni, hogy ilyen sokan zarándokolnak, nem pedig kirándulnak. Jó látni, hogy mi önátadásban vannak.

0: Eto ga. Lijepo nam je bilo jutros na brdu u kazanja.
1: Nagyon szép volt nekünk.
0: Kad se čovjek penje, malo je teško.
1: Amikor az ember kapaszkodik fölfelé, kicsit nehéz.
0: Lijepo izgleda.
1: De aztán jóvá válik.
0: Sada ćemo poslušati jednu katekézu.
1: Most pedig egy katekézist hallgatunk.
0: Svetom Franji.
1: Szent Ferencről.
0: Njemu smo posvetili katekéze, njemu i Međugorju.
1: És Međugorjenek áldoztuk ezt a katekézist.
0: Ad fontem
1: mivel, hogy az egész téma
0: godina od ad fontem smrti, 45
1: zajlik.
0: Od gospina ukazanja ovdje
1: 45 éve jelenik meg a szűzanya itt, és megpróbáljuk ezt a kettő fogalmat a Mladi Festben most összeolvasztani.
0: Blaženi je Franjo u ono vrijeme pošao biskupu s molbom da im dadne jednu crkvicu u kojoj bi braća mogla moliti časoslov. Budući da biskup nije imao nijednu slobodnu
1: elindult,
0: crkvu, Franjo se obratio benediktincima koji su mu darovali crkvicu Svete Marije Anđelske,
1: ahol imádkozni tud majd a testvéreivel. Később a bencesekhez fordult
0: és
1: végül is a legszegényebb földdarabot választotta, vagyis amit kapott, mert az volt a legszegényebb, hiszen ez az a darab föld a Isten anyának nevét hordozta, ezt úgy hívták, hogy porciunkula,
0: amivel
1: azelőtt
0: majka i glava siromašne manje braće.
1: Úgy nevezték a kisebb testvérek
0: otthonát.
1: Tehát most erről Frano Angelic Ferences atya fog beszélni, fiatal, és bízunk benne, hogy önök majd a katekézisét, mint fiatalok, jobban is tudják fogadni, és hogy jól fogják majd hallgatni. Nagyon szépen kérem, hogy egy kicsit még nyugodjatok le, hívjátok azokat is magatok mellé, hogy legyenek csöndesebbek, és üljenek le, hogy ezt a katekézist Fra Alojzije Slavko atya következik. Fogadjátok szeretettel.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dičertešeko Jezus Kristus.
2: Dignare me laudare te virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Učini me dostojnim da te hvalim, Djevice presveta, daj mi jakosti,
1: és adjál erőt az ellenség ellen nekem. Ez egy nagyon régi imádság, amellyel egy antifona végződött a szűzanya szűzanyához. Ennek az imádságnak a hangja az egyház ajkán régóta visszhangzik. Amikor mi politikailag korrektek szeretnénk lenni, és hogy mindenféle toleranciáról, abszolút toleranciáról beszélünk, talán nem is értékeljük, hogy létezik ilyen, hogy ellenség. De a keresztények igenis tudják, hogy a boldogságos Szűz Máriának is vannak ellensége, illetve az ő fiának. Természetesen első sorban az ördögről, a sátánról beszélünk, és az ő gonoszságairól. Aki az ő ellensége, a szűzanyája, az a miénk is.
2: Nepriateli presvete djevice su
1: az minden gonosz tudomány is lehet a szűzanya ellensége, és ezért a mi imádságunk, hogy erősek legyünk ez ellen, tehát ez jelenti azt, hogy mi is egy harcban vagyunk, egy szellemi harc, ez az édeni kerttől tart ez a harc, amikor a sátán felvette az emberek ellen és az Isten ellen a harcot. Ez a harc a Kálvárián kulminált, amikor a sátán azt hitte, hogy győzött, legyőzte Jézust, de Jézus mégis megmutatta a győzelmet. Tudjuk, hogy ő győzött,

világi élet zajlik. Ez a két város egymással szemben van. Tehát a mi feladatunk ebben a szellemi harcban az a feladatunk, hogy az isteni városba kerüljünk. A boldogságos szűzanya ebben a szellemi harcban kihagyhatatlan, és ezért különböző neveket adtak neki, annyiféle különböző néven tudjuk a szűzanyát szólítani, például egy ilyen Federis Arka, vagyis a szövetség ládája, Fríd láda. Tehát ez a szövetség ládája tudja velünk megértetni, hogy mi a boldogságos Szűz Máriának a szerepe ebben a lelki-szellemi harcban. Remélem, hogy jól értettük, de azért gondoljunk bele az Ószövetségnek, mit jelentett ez a szövetség ládája. Amikor az izraeliták Egyiptomból menekültek, akkor egy pillanatban pontos részletes útmutatást kaptak, hogyan kell egy szentélyt építeni nekik, ahol majd találkozhatnak az Úrral. Ez a sátor középen kellett legyen egy szentélyt, és oda kellett tenni a ládát. Tehát fából kellett készüljön, ez arannyal kellett kívül belül borítani, és bele kellett tenni a törvénykönyvét, amit a Sinai hegyen kaptak, mannával töltött edény, amivel ugye etette őket a sivatagban, és Áron szerzett esi bottyát. Ezeket ők előkészítették úgy, ahogy Isten utasította őket, és vitték magukkal. Ez a láda vezette a sivatagon, a pusztán keresztül a népet. Mi gyakran, tehát itt meg is állami tudományunk erről a ládáról, hová is került a történelm során, a királyok idején, amikor Dávid király meg erősítette a jeruzsálemi királyságát, akkor el akarta hozni Jeruzsálembe ezt a szövetség ládáját, azonban amikor hozták, akkor nem az utasítás szerint szállították, véletlenül valaki hozzáért és meghalt a szállítók közül, és ezért Dávid nem merte bevitetni Jeruzsálembe, ott hagyta valahol egy falun. Később aztán látta, hogy akinél ott hagyta a családot, áldás sorozat érte, akkor mégis bevittette Jeruzsálembe, akkor ott énekeltek, és boldogan fogadták, viszont aztán a Salamon királyság után a sok királyság szétesett, és aztán egyszer csak az Isten jelenléte, amikor eltávozott a láda közeléből, és el is tűnik a szemünk elől ez a szövetség ládája, de talán Jeremiás rejtette el, de amikor újra a dicsőség előkerült, dicsőség eljött, akkor előkerült a láda is. Most elérkezünk Jézus idejéhez. Jézus idejében az emberek messiás eljövetelét várták, de állandóan benne volt ugye a tudatukban, hogy akkor a szövetség ládájának is meg kell jelenni. És ez a várakozás, a láda fontossága, hogyan jelenik meg az új szövetségben, például amikor a szűzanya lehet, megjelenhet úgy, mint a szövetség ládája. Mert ugyanígy a beárnyékolta az felhő a
szövetségládát, és ugyanígy

0: Máriát is beárnyékolta. Ugye a Szentlélek, ez görögül ugyanazt a kifejezést használják a Ládára is, és a Máriára is. Aztán Dávid, tudjuk, hogy Dávid mit tett a ládáért, és ugyanígy Mária is elindult Erzsébethez. Tehát Dávid elismerte, hogy nem méltó, ugyanígy Erzsébet is azt mondja Máriának, hogy honnan fordulhat elő, hogy az én uram anyja jön hozzám. Tehát Dávid táncolt és énekelt a láda előtt, és János Mária jelenlétében felújongott Erzsébet méhében. Tehát a faluban ott maradt 3 hónapig a láda, és Mária is 3 hónapig marad Erzsébetnél. Aztán később is, amikor a mennyei templom kerül leírása, ott is megjelenik a láda, de aztán Mária is megjelenik, mint napba öltözött, a holdon állva. És hogy valahol nem is jelöli ki pontosan, hogy Máriáról van szó, mégis át lehet érezni a sorok között, hogy ez a szűz Máriára vonatkozik. De most egészen, ha biztos akarok lenni abban, hogy Mária egyenlő a szövetség ládában, mi volt benne? Mi volt a ládában? Ugye a Mózes törvénye, vagyis hát Isten törvénye, Mózes láda, akkor Mária pedig hordozta magában Jézust, az Isten igéjét. Benne volt a mannával az edény. Mária pedig méhében hordozta Jézust, aki a mennyei kenyér. A Áron botja is benne volt, Mária pedig hordozta Jézust, az örökös szerzetest. Ugyanígy azt mondtuk, hogy olyan jó minőségű fából kellett legyen a láda, ami nem megy tönkre. És Mária teste sem ment tönkre, amikor ő a mennybe fölment. Tehát az aranyozás a különleges szentséget jelentés, és a szűzanya is teljesen megfelel ennek a tulajdonságnak. Amikor a zsidók átjöttek az ígéret földjére, akkor vezette őket a láda. Tehát Mária is megmutatja nekünk az utat szellem, tehát testben és lélekben. Számunkra Mária mutatja az utat a mennyekbe. Ezt a katekézisben így mondja az egyház: Mária, akibe lakni érkezik az Úr, ő a
1: prebíva slava gospodnya,
0: ahol az Isten dicsősége lakozik, az
1: tehát
0: elmondhatjuk, hogy biztonságban kijelenthetjük, hogy Mária a szövetség ládája, Isten jelenlétének a helyszíne. Ezt az Ószövetségben is olvashatjuk, hogy hordozzák ezt a ládát, az izraeliek, a zsidók akkor győzni fognak. És hogy valahogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy aki maga mellett Máriát, a szövetség ládáját hordozza, az biztosan győzni fog. Azt mondtuk, hogy ez a idén a Szent Ferenc élet Szent Ferenc éve van, 800 éves jubileum, ezt ünnepeljük most, ő a mi forrásunk, ahová friss vízért megyünk, hogy életmódunkat, az elkötelezettségünket felfrissítsük, és ő meg is mutatja az utat, hogy hogyan kell felfrissítenünk azt. Én csak egy fontos dimenziót szeretnék az ő életéből kiemelni, amit nem gyakran emlegetnek. A 12. században, amikor Ferenc született, a társadalomban egy erős volt a keresztesek jelenléte. Ferenc is már álmodozott arról, hogy ő keresztes lovag lesz. Egyszer egy álmot látott, egy hang hívta, hogy menjen egy palotába, és megmutatta neki ott a palota falain a teljes vitézi öltözetet, és megkérdezte, hogy ki ez a tied és a te katonáidé. És ez neki biztosíték volt, hogy ő neki lovaggá kell lennie. És akkor egy asszisziis vitézhez csatlakozott, és elutazott Puliába, hogy lovag legyen. De Spoletui jutott, csak nem messzire beteg lett. Egy kicsit lepihent, mert rosszul volt, és akkor megint álmot látott, és azt mondta a hang. A Ferenc, hová mész? Hát leírta ez a hang, hogy ő mit látott. Ki tud neked többet adni, kérdezte a hang. Az úr vagy a szolga? Ferenc válaszol, természetesen az úr. Hát akkor a hang azt válaszol, akkor miért a szolga miatt elhagyod az urat? Miért nem az urat követed? Ezért Ferenc megkérdezte, Uram, mit kell, hogy tegyek? Akkor a hang válaszolt, térj vissza a szülőföldedre, és meg ha tudod, mit kell tenned. Tehát föl kell fognod, hogy mit láttál, meg kell értened. Tehát ez a lovagi álom, ezt másképp kell értelmezned, de mi is ez a lovagi élet? Ezek egyszerű férfiak voltak, akik az ő uraiknak, a uraikat követték lóháton felfegyverkezve, és a keresztény célok érdekében is elindultak így felfegyverkezve középkori lovagok, harcosok, férfiak. Ez egy különleges Istennek szentelt életet jelentett, aztán mire kiforta magát, az a szegényekért, a keresztényekért, az egyházért folytatott harc. Tehát a lovag nagyon fontos, mert ő hűségesküdt ez az ő urának, de az úr hölgynek is. És ez a keresztény világ egy kicsit elkezdte, ez a középkori világ elkezdte őket, mint Krisztus, illetve Mária vitézeit értelmezni. Amikor olvastam egy könyvet a szitói kolostor megalapítással kapcsolatosan, Szent Róbert, az egyik alapító, ennek a rendnek az alapítója, ő ilyen vitéz, ilyen lovagi családból való volt, azt hitték, hogy ő is majd ezt folytatja, tehát, hogy erős felépítésű férfi volt, tehát, hogy jó harcos lehet belőle, de ő szerzetes akart lenni, bencés. És maga is azt mondta, hogy egy magasabb rendű lovagiasságot választ. Ő Jézus lovagja akar menni. Egy mindennapi megtérés és alázat kell, hogy jelentse az ő lovagi életét. És ez a hagyomány alapján kezdik a szűzanyát Domina Nostrának, vagyis a mi szűzany, mi úr, úr hölgyünknek, úr nőknek nevezni. Ezek mind a vitézi fogalomhoz köthetők, tehát mi vitézek őt szolgáljuk. Tehát most akkor térjünk vissza Ferenc álmához, tehát ő őt az álmában így kell, hogy értse azt az álmot, tehát hogy egy felsőbb szintű vitézségre hívja. Tehát, hogyha mi Ferenc életét vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy erősen harcolt az ő szellemi harcában, és hogy mindig az Úrnak szolgált, hogy szerette Jézust, aki az ő ura volt, és hogy folyamatosan imádkozott, teljes szegénységben élt, szolgálta az egyházat, és úgy élt, mint egy Krisztus lovagja. Az ő életrajzírói Krisztus katonájának is nevezik. Tehát benne voltak ezek az vitézi erények, lovagi erények, a szegényeknek a szolgálata, a hűség, a szegénység, a harc. Tehát az ő idejében az egyház egy nagyon kemény megújuláson ment át. Tehát tehát nem mondhatjuk, hogy pontosan akkor a Krisztus egyházának törvényei szerint működött, de Ferenc megújította az egyházat úgy, hogy megint csak megérje az Krisztus királyságának értékeit. És hogy egészen gyorsan növekedett a testvérek száma, sokan megtértek és erősítették az egyházat. De nem csak ezek a lovagi erények, egy ezek közül különösen jelentős volt Ferenc életében, az pedig Mária szeretete. Ferenc teljes erejével tisztelte, imádta az ő úrnőjét, a szűzanyát. Megemlékeznek róla, hogy mindenek fölött tisztelte a szűzanyát, különböző imákkal szólt hozzá, könyörgésekkel, és kimutatta az érzelmeit, hogy ez meg... Tehát, hogy az emberi nyelv ezt ki sem tudja fejezni, hogy mekkora lovagja volt, szolgálja az ő úrhölgyének, a szűzanyának. Tehát Ferenc úgy élt, mint a szellemi lovagja a szűzanyának, mindig az ő oldalát erősítette, és az ő egy imájában, amit a szűzanya tiszteletére írt, így kezdi: üdvözöllek, úrhölgy,
1: így palacsa njegova, zdravo šatore njegov, dome njegov,
0: tehát otthona, palotája, a sátora, szűzanyának, tehát mindazt, ami Isten jelenlétét jelenti, tehát hogy itt is asszociálhatunk az ókori szövetség ládájára, amelyiket magunk előtt visszük, hogy biztosan a győzelem a miénk, a mi birtokunkba legyen. Angyalok királynője, a Porcinkula temploma, tehát ott indult el minden, döntött el, hogy mindent elad, hogy a szegénységet vállal, és ott jöttek hozzá testvérei, akik követték, onnan küldte a világ minden irányába a testvéreit, mint lovagokat, akik az ő urukért, az úrhölgyükért harcba szállnak. Ott hívta le a testvéreit, hogy mindig kövessék hűségesen a lovagi kódexet,
1: poražene djevice Marije.
0: A szűzanya lovagi
1: isto
0: kódexét.
1: Tako na Laverni, gdje je primio Isusove stigme, Isusove rane,
0: amikor a, szűz, amikor a stigmákat djevica, fogadta, akkor is jelen volt a szűzanya, mert ő ott is templomot konačno, épített, és végül
1: kod Marije Anđeoske sveti Franjo je blaženo ispustio svoj
0: és
1: duh,
0: hogy itt halt meg ő a, az angyalok királyné a ölelésében.
1: Zapravo,
0: itt volt az ő
1: dakle,
0: a Ferenc teljes győzelme, ugyanúgy, ahogy a zsidók a pusztaságon keresztül, a földi pusztaságon keresztül csak is a szövetség ládáját követte, és a halálán után bejutott a mennyei Jeruzsálembe,
1: prije toga svoga prelaska,
0: mindenek királya,
1: osim što je on jako volio Gospu i živio za nju i borio se,
0: egész életében a szűzanyáért ért, az a testvéreinek meghagyta.
1: I kaže da je Gospu postavio da bude odvjetnicom redu.
0: A rend ügyvédjévé, mindig ő hozzáforduljanak, az ő védelmét kérjék, az ő oldalán harcoljanak, és a testvére tényleg erre válaszoltak is, a történelem folyamán a ferencesek mindig Mária oldalán álltak, abban az időben, amikor a teológusok között divatba jött, hogy szűzanya jelzőit negligálják, akkor a ferencesek ellentmondtak. Ők már sokkal korábban felismerték a boldogságos Szűz Mária jelentőségét az emberek életében, tehát az ő az új szövetség ládája, ahol tehát a ferencesek, mint a lovagok, mint misszionárisok mentek a világ minden sarkára, és tanúságot tettek róla, tehát a szűzanyához való hűséges vallásosság ugyanolyan, mint az ókori ragaszkodás, ami győzelmet
1: szül.
0: Amikor az új világot felfedezték a 16. században, akkor a ferencesek voltak az első misszionáriusok. Ők ott is elől mentek, hogy az ő úrhölgyüket, úrukat kért harcoljanak. Mikor Mexikóba értek, akkor az ő
1: tehát
0: az ő példabeszéd, az ő beszédei, tehát nem voltak nagyon hatásosak. És akkor történt egy különleges eset, 1531-ben a Tepeyac dombon megjelent a boldogságos Szűz Mária. Megjelent Juan Diego-nak, és és ajándékot adott neki, tudjuk, ez a tilma, azaz az ő képe, az ő jelenlétének a képe, és ettől az ő beavatkozásától, tehát az ő jelenlététől kezdve a keresztelők áradata indult meg, nem volt elég víz a kereszteléshez, és azóta felfogták a ferencesek, hogy a szűzanya jelenlétét tudnak erősödni, gyarapodni, és ez a földi város és a szellemi mennyei város mindig hadban áll egymással. A szűzanya Guadalupe-ben megerősítette a hitet, de a 20. században mégis egy liberális forradalom zajlott, amelyik egy másik fajta államot, egy szekulális szekuláris államot akart létrehozni, és olyan törvényeket hoztak, szekuláris törvényeket, tehát hogy az egyházat teljesen félretették, hogy ne legyen semmilyen hatása a társadalomra, de 1917-ben Mexikóban egy törvényt hoztak, egy olyan törvényt, ez egy Mexikó alkotmánya volt, és ide belevonták az antiklerikális törvényeket is, megtiltották a ferenceseknek a nyilvános működését, a habitusviselését a nyilvános helyeket, de nem tudták keresztül
1: vinni.
0: De akkor jött egy olyan elnök, aki eldöntötte, hogy ezeket a törvényeket valóban meg is valósítsa, meg is, tehát hogy számon kérje. A nép minden, tehát hogy petíciót írt, nem mentek el, tehát hogy ilyen teljesen ellene mozdult az egész mexikói nép egyként, és még egy papot is megöltek, aki nyilvános helyen valamilyen liturgiai tényt hangoztatott. Tehát ez egy Krisztiáda nevű mozgalom már vált, tehát az egyszerű nép, a hívek, parasztok, dolgozók, falusi papok úgy megszervezték magukat, hogy fölléptek a köztársasági hadsereg ellen. Az ő jelmondatuk éljen Krisztus király volt. Amikor mentek így egy harcba, akkor mindig vitték a szűzanya zászlaját, lobogóját, a Guadalupe szűzanyát. És mondják, hogy ez egy nagyon véres háború volt. A papokat ölte ez a köztársasági reguláris hadsereg, a híveket ölte, és hogy elfogták őket, akkor megkínozták, és kérték, hogy mondjanak le Krisztus királyról, és soha nem mondtak le, mindig csak ismételték a jelmondatot, imádkoztak, miséztek, rózsafűzért mondtak, Isten igéjét hallgatták, és meg alázkodtak.
1: Mnoge je crkva proglasila mučenicima,
0: és akkor itt azóta már az egyház mártírként elismerte őket, egy ilyet José Luis Sánchez de la Raya, ő szenté lett avatva, neki csak 14 éves volt. Az ő szerepe ezekben a harcokban az volt, hogy vigye a szűzanya lobogóját az élen. És egy csatában, amikor az ő tábornoka elvesztette a lovát, akkor ő ott maradt a harcére, mert odaadta a lovát. Őt elfogták, és bevitték a városba. Őt megkínozták, és mindig fölkínálták neki, hogy azonnal abba hagyják a kínzást, csak mondja azt, hogy le Krisztussal, mondjon le róla. És ő mindig ugyanazt mondta, Viva Cristo Rey,
1: Nuestra Señora de Guadalupe.
0: És a mi szűzanyánk, a Guadalupe szűzanya. Végig kellett néznie az egyik társának az akasztását, aki bátorította, hogy ne mondjon le.
1: Ogulili stopala,
0: úgy kínozták meg, hogy letépték a talpáról a bőrt, és az egész városon át kellett mennie csupasz hússal a talpán az egész megásott sírjáig. És utolsó pillanatban megadták mégis, hogy mondj le Krisztusról, mielőtt megölünk, add meg magad, és ő nem mondott le. Ott a sír mellett lelőtték, és
1: mučenika, u njima vidimo vitezove,
0: a lovagokat, szűzanya és a Jézus lovagjai, ők mindazok, akik a saját életükkel az urukért és az ő úrhölgyükért harcoltak.
1: Amikor
0: amikor visszatekintünk, akkor látjuk, hogy ez a harc ma is folyik. Tehát az ördög ma is le akarja Isten királyságát rombolni, vagy legalábbis csökkenteni.
1: Što više nama koji živimo danas,
0: akik ma itt élünk, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a szellemi harc nem is volt soha ennyire hatalmas, mint ma. Például a mi rendünk, hogy küzdöttek ők, ugye, a boldogságos szűzanyáért mindig, tehát most a
1: opala, nije baš na nekoj razini.
0: Most nincs is talán egy nagyon magas szinten, vagy nem volt a törem során mindig, de ez nem csak a mi rendünkkel van így, hanem az egész zarándokoló egyházunk itt a Földön, tehát elhagyják az emberek az egyházat, langyos hívők, tehát hogy talán mégis ez a legnagyobb gond, hogy az katolikusok legnagyobb része egy ilyen közömbös, langyos hitéletet él. Hogy látjuk ezt? Tehát sok jel mutat erre. A katolikusok nem járnak rendszeresen misére, nem gyónnak.
1: Mnogi ne vjeruju
0: jelenlétében az eukarisztiában. Vannak olyan katolikusok, akik nem
1: žive
0: imádkoznak. Úgy élnek, mint bárki más. A világ divatját követik, mint mindenki más. A testüknek
1: Često
0: szeretnének engedni
1: az
0: erkölcsben, az életben, nem követik az egyház tanítását. Gyakorlatilag nem hívők, mert a világgal váltak egyenlővé. Ez persze nem azt jelenti, hogy valahol ott mások ilyenek, hanem saját magunkban is ezt felfedezhetjük. Legalább én ezt látom az én életemben. Érzem, hogy magamban is a világ próbál győzni, és hogy a közömbösség, a középszerűség szintjén vagyok. Látom magamban a gyengeséget, amikor nyilvános szint kell vallanom az Úrról, vagy a szűzanyáról. Látom magamban, hogy milyen könnyű egy mobilon eltölteni több órát, és hogy milyen nehéz a rózsafűzért választani pár percre. Látom azt is magamban, hogy jól ki tudom a mások hibáját vizsgálni, de magammal nem vagyok ennyire szigorú. Most lehet, hogy gondolják, hogy fú, mit mesél most ez a szerzetesítmény. Azt várja el, hogy a maga gőgében, hogy én vagyok a tökéletes, de én hallom Isten hangját. Tudom a tetteidet. Nem vagy se hideg, se forró. Most döntsd el. Se nem vagy langyos, se nem vagy. Tehát, hogy legyél buzgó, és térj vissza hozzám. Miért kell most egy ilyen szép alkalommal harcról beszélni, lovagokról, régi középkorról, harcról, amikor egy ilyen szép, békés helyen vagyunk. De
1: pax et bonum.
0: A béke, bárhogy is nevezzük,
1: az
0: a béke az Isten elképzelése szerinti élet, amikor átadjuk magunkat Istennek. De ez a béke nem automatikusan jön, legalábbis nem ezen a világon, mert az ördög mindig visszaránt bennünket. Ezért harcolnunk kell a békéért, az igazi békéért.
1: És
0: csak akkor tudunk győzni ebben, ha Mária lovagja leszünk, aki Krisztus lovagja lesz. Mindenki szívében ezt az érzést kell fölébresztenünk. Az egyház, a földi egyház,
1: Ecclesia militans,
0: egyházat úgy kéne nevezni, hogy katonai egyház, a harcoló egyház. Nem földi fegyverekkel kell ma harcolnia, hanem bátran egy szellemi harcba kell szállni Máriával és Krisztus királlyal. Sokan, akik ide jönnek Medjugorjébe, rendszeresen mondják, hogy milyen jó itt egy különleges békét megélni. Itt lehet érezni, itt fogadni lehet a békét, és tovább is lehet adni másoknak, elvisszük innen a békét. De vannak olyanok, akik jönnek és elmennek, és a béke mégis Medjugorjében marad, mert ez nem egy pszichológiai, nem egy szociológiai, hanem ez egy lelki béke. Az Isten akaratában való béke, ez az ő, nem csak el kell menni egy helyre, és akkor majd az Isten tesz velünk valamit, hanem harcolni kell ezért. Harcolni kell, hogy ez a béke velünk együtt működjön, hogy el tudjuk vinni magunkkal a családunkba, a plébániákra, és a terjeszteni az egész világra, hogy így terjedjen Isten békéje, és Jézus királysága ott, ahol az Úr lovagjai küzdenek. Ezen a helyen a szűzanya, az angyal királyné a tanít erre a harcra, utasításokat ad az ő lovagjainak. Medjugorje szellemisége. Ez ugyanaz, mint a szövetség ládának a vitézei. Mi itt ezt a lovagi fegyvert, a rózsafüzért, a gyónást, a böjtöt, az eukarisztiát, a szentírást kapjuk. Ezek a rózsafüzér, az a mi első fegyverünk, egy kard. Szent Ferenc mondta, hogy mindig, hogy a szűzanyával harcolt, vele együtt harcolt, és hogy mindig a száján hordta a rózsafüzért. Ezért győzött, nem a világi harcot, hanem egy másikat. Imádkozva a rózsafűzért, mi is Mária jelenlétébe helyezzük magunkat, és így tudjuk hordozni a szövetség ládáját, és ezért biztos győzelmünk lesz.
1: Sveto pismo,
0: a Szentírás, az a mi lovagi kódexünk, ez szerint kell élnünk. Szent Ferenc tanította ezt, hogy evangélium szerint kell éljünk, ahogy Jézus tanított.
1: Krisztero ratnici.
0: Krisztéro, vagyis harcosok, nem volt nekik fizikailag szentírás, de mégis ezek a fejezetek szerint éltek. Számunkra mindennapi lehetőségünk van a Szentírást olvasni, mert az visz közel az Úrhoz, innen tanuljuk az utasításokat, hogy őre hasonlítsunk, gondolkozunk az evangéliumon, elmélkedünk rajta, és lovaggá válunk. A vértünk pedig a gyónás. Ferenc mindig ösztönözte a testvéreit, hogy gyónjanak, mert a leges legfontosabb a gyóntatás. Krisztérokról tudjuk, hogy minden harcba menés előtt meggyóntak. Meghaltak a gyónásért. Védtelenek vagyunk gyónás nélkül. Tehát magunkban Isten kegyelmét újra tudjuk élni, és ezzel tudunk Isten kegyelmével felvértezve védekezni tudunk. A böjt egy különleges páncél. Ő többször 40 napos böjtöt tartott Szent Ferenc csöndbe, és böjtölve elvonult. A Krisztérokról tudjuk, hogy egyszerre böjtöltek, és hogy nagyon sok mindenről lemondtak Krisztus királysága terjesztése érdekében. Minden lemondással minden lemondással a világtól távolodunk, és közeledünk Istenhez, és erősítjük magunkat a harcokban. Az eukarisztia egy olyan étel, amely erőt ad. Szent Ferenc különösen tisztelte az eukarisztiát. Messziről meglátta a templomot, már azonnal tértre esett, és imádkozott az eukarisztiához. Mindig figyelmeztette a testvéreit is erre. A krisztérok is a szentmiséért harcoltak. Hát ők tulajdonképpen azért is jöttek létre, mert elvették ezt tőlük. Az eukarisztia a mi harci fegyverünk, a zálog, örök életünk záloga. Mi részt veszünk ezáltal Jézus kálváriájában, és vele együtt győzünk. A győzelem így a miénk is. És így Mária és Isten oldalára állunk. És mindezeken át látjuk, hogy Medjugorje szellemiségén át, amit a szűzanya felfegyverez bennünket, hogy a mi úrnőnk hogyan készít fel bennünket, a béke királynője, hogy készít bennünket, hogy mi a béke lovagjai legyünk, és ez mindannyiunkra érvényes. Biztos vagyok benne, hogy ezekhez az értékekhez való visszatérés, ezek a fegyverek, amit a szűzanya ad nekünk, ezek megújítják az egyházat, a mi ferences rendünket, minden rendet az egyházban, de általában az egész egyház lelki életét is. Mivel Ferenc szerzetes volt, Szent Ferenc szerzetes volt, és az a tökéletes lovag élet, amit ő élt, az egy szerzetesi tökéletes élet, és fiatalok, titeket is arra szeretnék ösztönözni, hogy gondolkozzatok el a szerzetesi papi életről. Olvastam egy ilyen könyvet, hogy mi ma a szerzetesi életből fölösleges misztériumot teremtettünk, hogy valami különleges extázist kell átélnünk, egy olyan lelki élményt, hogy mi szerzetesek legyünk, hogy ezen az úton elinduljunk, de és ezért kevés ember hallja meg a hívást, de mi pedig gyengék vagyunk, középszerűek, és nagyon kevesen döntünk ez az élet mellett, a szerzetes élet mellett.
1: Ezért
0: a szűzanya ösztönöz, hogy erősek legyünk, ők fegyvert, határozott fegyvert ad a kezünkbe, hogy mint lovagok küzdjünk Krisztus királyért, és ez majd készenlétbe helyez bennünket, és meghalljuk a hangját. Válaszoljunk az ő hangjára, de nem úgy, hogy valami középszerűek legyünk, hanem valódi, igazi lovagok, az Úr és Úrnő lovagjai.
1: A mi
0: Szent Ferencünk élete és a krisztérok élete legyen a példa Mária melletti harcban, és hogy bennetek is, bennünk is ösztönözzön ez. Máriával együtt öleljük-e Máriát, és haladjunk előre, hogyha van birizgál bennünk valami, hogy ezen az úton induljunk, bátran induljunk el, és ti, kedves testvérem, akik már családot alapítottatok, ti helyszíneteken is tudjatok vittézek, lovagok lenni, mert ott is jelen van a szövetség ládája, fegyverezzetek fel az ő fegyvereivel a családotokban, ahol szent gyerekeket neveljetek, lovagokat, sok szentet, sok lovagot, olyan gyerekeket, mint Szent Ferenc, vagy mint Ózeás, mint
1: bracsó és sestre,
0: mint
1: svi danas na
0: Isten lovagjai, mi mindannyian ma a angyalok királynője évében, Szent Ferenc évében élesszük föl magunkban ezt a lovagi szellemet, és lépjünk arra az útra, ma is életünk minden napján, ez visszhangozzon
1: bennünk. Da mihi virtutem contra hostes tuos. Viva Cristo Rei. Amen.
0: Elian Christus. Amen.
2: Hvala fra Alojziju, Slavku.
0: Köszönjük
2: na
0: fra Alojzijének a katekézist, mi pedig egy kicsit a mi kórusunkkal és a táncosainkkal egy kicsit énekelünk, táncolunk. Köszönjük.

0: Jo, malo smo se rasplecali, raspjevali.
1: A sada ćemo se
0: pripremiti za svjedočanstvo koje nam dolazi iz Ukrajine. Ali ćemo prije svjedočanstva samo nekoliko riječi još posvetiti svetome Franji. Budući da smo u 800. obljetnici smrti svetoga Franje, mi smo odlučili za ovogodišnji mladi fest napraviti jedan put svetoga Franje.
1: Franjin put koji se nalazi na ovoj stazi prema Uskrsom.
0: I tu možete naći pet postaja
1: u kojima nas
0: sveti Franjo poziva na život s Kristom. Poziva da na tom putu susretnemo Krista.
1: I sve te postaje
0: isprepliču Franjevačku duhovnost, život svetoga Franje i Međugorsku duhovnost. A kad budete imali vremena u pauzi ili na dolazku
1: i odlasku
0: s ovoga prostora, možete prošetati tom stazom.
1: Ima i QR kod,
0: možete skenirati i poslušati na nekoliko jezika,
1: akkor
0: pročitati
1: a QR kóddal tájékozódhatnak több nyelven, és bízom benne, hogy ez az önök lelki útján segítséget nyújt. Úgy gondoltuk, hogy feladatokat adunk itt mindannyiunk számára ezen a Mladi Festen, hogy a hitünket még jobban meg tudjuk élni, és hogy az életünket tanúságot tegyünk erről, és ezért a mai napra az Angyalok királynéja ünnepére azt a feladatot gondoltuk ki, hogy imádkozzunk a békéért.
0: Ezt
1: úgy képzeltük,
0: ako možeš danas izmoli tri zdravo Marije za mir u svijetu.
1: Három üdvözlégyet el tudsz mondani
0: a
1: béke, világ békéért.
0: Podsjetimo se koliko je mir
1: važan. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire fontos a béke. Végül is a szűzanya első üzenetei közé tartozik. A megbékélés nagyon fontos a belső békénk miatt is. Gondolkozunk el, hogy hordozol-e valami keserűséget, vagy megbántottál-e valakit ma a Porciunkula ünnepén, az Angyalok királynői ünnepén add át ezt a keserűséget a szűzanyának, és ez a teher nélkül haladj tovább, legyen ez egy kihívás mára, legyen ez egy feladat mára. De még mielőtt elkezdjük a tanúságot, a szűzanyának egy üzenetét felolvasom. Azt mondja a szűzanya.
0: Drága dieco,
1: drága gyermekeim, ma is arra hívlak minnyájatokat, hogy teljes szívetekkel imádkozzatok, hogy az életeket nap mint nap változtassátok. Az imádokkal, az áldozatokkal kezdjetek el
0: szentül élni.
1: Mindannyian, akik itt voltatok ezen az irgalmasság kegyelem forrásánál, ti a mennybe
0: juthatok,
1: imádkozzatok nap, mint nap, és változtassatok az életeteken, hogy szentek legyetek. Én mindig a közeletekben maradok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
0: Ezzel a
1: szentségre való hívással bemutatom önöknek az ukrajnai vendégünket, aki most az ő élet téről tesz tanúságot, tapsal köszöntsük őt.

0: És akkor pont ezen a felvételen nem sikerült a mi fellépésünk. Most nem mondom a részleteket, hogy miért.
1: По моїй гордині та самолюбству, бо я розумів, що це можуть показати по телебаченню, як виступ фріка. Для мене це було принизливе.
0: Ez a büszkeségemet, a beképzeltségemet rettenetesen megütötte, és hogy tudtam, hogy most úgy kerülök be a tévébe, mint valami furcsaság, és hogy ez nagyon bántotta az önérzetemet. Akkor elkezdtem Istennel veszekedni, hogy milyen Isten az, aki megenged ilyen kísértéseket. De tehát én nagyon erős jellem vagyok, és azt gondoltam, hogy ezzel én majd magam megküzdök.
1: Я розумів, що цей виступ, ймовірно, потрапить в ефір.
0: Mélyen magamban megértettem, hogy valószínűleg majd ez adásba kerül, tehát ez a felvétel, ez a sikertelen felvétel adásba kerül. És hogy valóban pár hónappal később ez a sikertelen felvétel adásba került, ez az egómat hihetetlen módon megütötte. Tehát nem tudtam ezt elfogadni.
1: Так все там почалось. Я був публічною людиною, адже працював у школі, де мене всі знали. І люди після цього почали говорити, що це щось ненормальне, що це сором.
0: Mivel egy kisvárosban éltem, ahol az emberek szeretik a szenzációt, és én egy közszereplő voltam, egy tanár az iskolában, akit mindenki ismert, hogy tehát az emberek elkezdtek beszélni arról, hogy szégyen, ahogy én ott szerepeltem.
1: Але за кілька днів ця дівчина зателефонувала мені і сказала, що через серйозну кризу в сім'ї вона з дітьми тимчасово переїхала на іншу квартиру.
0: Hogy a helyzet még rosszabb legyen, pár nap múlva fölhívott az a barátnőm, akivel felléptem, és elmondta, hogy a családjában is krízis helyzet alakult ki, és még jobban elmélyítette ezt a krízis helyzetet, és a gyerekeivel visszaköltözött a szüleihez.
1: Її чоловік сказав їй, якщо вона не повернеться додому, він повішається.
0: Hamarosan, még egyszer újra felhívott, és akkor elmondta, hogy a férje azzal fenyegette meg, hogy ha nem tér vissza, akkor öngyilkos lesz. Pár óra múlva újra felhívott, és azt mondta, hogy tényleg a férje
1: öngyilkos lett.
0: Ez elviselhetetlen fájdalom volt neki, de nekem is.
1: У маленькому містечку розумів, що ці дві події, наш виступ і ця смерть, у свідомості людей пов'язуються. Так і сталося.
2: Проживлявав сам то ізнімно тежко.
0: Nagyon-nagyon nehezen éltem ezt meg, mert egy kisvárosban éltem, és tudtam, hogy az emberek azt fogják gondolni, tehát hogy összekapcsolják ezt a két eseményt, a mi szereplésünket és az férj halálát.
1: Дехто навіть стверджував, що ми були коханцями, хоч ми завжди були просто хорошими друзями.
2: А люди суговорили з нашта.
0: Mindenfélét beszéltek. Néhányan azt állították, hogy közöttünk szerelmi kapcsolat van, pedig mindig csak jó barátok voltunk.
1: Все, що відбулось, довело його до самогубства.
0: Azt beszélték, hogy a barátnőm férje azért lett öngyilkos, mert köztünk történt valami.
1: Маєш сильний характер, але за спиною постійно чуєш, як ти можеш жити. Через тебе людина покінчила життя самогубством. То спочатку ти не віриш, і за десятий раз ти не віриш, але згодом починаєш вірити у це сам.
0: Nagyon nehéz volt. Olyan erős jellemű ember vagyok, de amikor a hátam mögött állandóan pletykálnak, akkor nem tudtam ezt elviselni. Hogy miattam, azt beszélik, hogy miattam lett öngyilkos. Депресіва
1: ж Я говорив Богові дуже страшні речі.
2: Говорив сам Богу страшні ствари.
0: Та борзасту довкат без монтам Істеннек.
2: Нісам жил познавати таквок Бога.
0: Не мог картам ієн Істент Ісмерні, шут, міг каром ольтам Іш.
2: Сматрав сам, аст хіттем,
0: Hogy nincs rá szükségem.
1: Зруйнований, і я почав шукати цей мир в різних речах, які пропонував світ.
2: Moje unutarnyi mir
0: bio én belső békém romokban hevert, és elkezdtem más helyeken, amit a világ kínál, nyugalmat keresni, megbékélést.
1: Але це була насправді лише ілюзія.
2: Kao čovjek koji tražio lakšanje,
0: mint olyan ember, aki a könnyebbséget keresi,
2: ali to je bila ilúzia.
0: A békét kívül keresni, ez teljes illúzió.
2: Odlazil sam u disko klubove,
0: jártam diszkóba, társaságba, random ismerkedtem.
1: Ось він цей мир, але щоранку ставало ще гірше.
2: Svaki put mi se činilo eto,
0: alkalommal úgy tűnt, na jó, most megtaláltam a békémet, de másnap reggel még rosszabb lett.
1: Я не міг спати, часто хворів, був повністю виснажений.
2: Моє тіло більше не здержало.
0: Testem sem bírta már tovább, nem tudtam aludni. Beteges lettem, és teljesen kimerültem.
1: Щоб швидше прийшов мій кінець, я не хотів жити.
2: Желіл сам, да што пріє доче мой край.
0: Хоч
2: нісам желіл живіти.
0: Віга леген еннек, не мокортам
1: єлі. І пам'ятаю, тоді прийшла моя мама.
2: І тада мене посетила моя мама.
0: Вона сіла на
1: край ліжка і сказала фразу, яку я тоді зовсім не розумів. Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю.
2: Сіла є на рук
0: кревета і рекомендує, és mondott egy mondatot, amit akkor nem is értettem. Tudod, Jure,
2: én
1: Я не розумів, що це означає, але я відчував це все всередині.
2: Nisem rozumiel,
0: nem értettem,
2: to
0: mit jelent ez,
2: de
0: valamit éreztem.
1: Молилася, я вперше за довгий час міг трохи спати і відчував мир у серці.
2: Najmä, доки майка молила,
0: amíg az anyukám imádkozott,
2: времена,
0: hosszú idő
2: спавати,
0: után végre tudtam aludni.
1: És тоді я вперше подумав, що, можливо, Бог – це не просто традиція.
2: Tada sam prvi put pomislio,
0: életemben először úgy tűnt, hogy Isten mégsem csak egy hagyomány.
2: Postupno sam se počal
0: fokozatosan javulni kezdtem.
1: Коли мені стало трохи краще, мама сказала мені, ти знаєш, Юра, в Боснії і Герцеговині є місце, яке називається Меджугор'є.
2: Kada mi je bilo malo bolje,
0: amikor kicsit jobban lettem, az anyukám azt mondta, tudod, Jure, Bosznia-Hercegovinában van egy hely, aminek a neve Medjugorje.
1: Tam objavuje se Maria, može ti tudi pojedeš?
2: Tamo se ukazuje Djevica Maria.
0: Megjelenik a boldogságos Szűz Mária. Esetleg elmehetnél oda.
1: Я не знав ні Боснії, ні Герцеговини, ні Меджугор'я, ні що означає, що об'являється Богородиця.
2: Iskreno kažem, őszintén
0: mondom, fogalmam nem volt, hogy hol van Bosznia-Hercegovina, mi az, hogy Medjugorje, és mit jelent az, hogy a szűzanya megjelenik.
1: Я дуже хотів в Хорватію на море.
0: Mégis felültem egy buszra, mert nagyon szerettem volna a horvát tengerpartra eljutni.
1: Це морем, що приїхав в Меджугор'я весь обгорілий з температурою під 40.
2: І потім sam se toliko zanio morem, da sam u
0: Međugorje tetszett nekem a tenger, és élveztem a tengerpartot, hogy mire Međugorjebe értem, 40 fokos lázam volt, mert teljesen megégett a bőr.
1: Я їхав сам, і мене поселили в кімнаті зі священником. Зазвичай так не буває.
2: Zanimlivá stvár.
0: Nagyon érdekes dolog, hogy egyedül utaztam, és elhelyeztek egy olyan szobába, ahol egy pap már lakott. Ez általában nem szokott előfordulni.
1: Egy pap rumene i переживав, як я себе почуваю.
2: Bio to svecenik velikoga
0: srca. Egy olyan szerzetes volt, akinek hatalmas szíve volt, gondoskodott rólam, és mindig megkérdezte, hogy vagyok.
1: Na ricsnicu objavleń.
2: To je bilo moje prvo putovanie v Međugorje.
0: Utazásom volt Medjugorjébe, amikor az éves jubileum volt, emlékszem az első reggelre.
2: Bilo je silno vruče,
0: nagyon nagy meleg volt, és égett a bőröm.
1: Я підняв очі до неба і сказав: "Я не знаю, чи тут хтось об'являється, але я точно розумію, що я не хочу попасти в пекло."
2: Te sam podigao oči prema nebu i rekao, felemeltem
0: a szemem, az égre tekintettem, és nem tudom, hogy itt megjelenik-e bárki is, de biztos vagyok benne, hogy nem akarok a pokolra jutni.
1: В цей момент я побачив натовп людей біля готелю. Це була хода миру.
2: У том сам тренутку угледав множство людей під готелем.
0: Megláttam, hogy a hotel előtt egy csoport ember vonul el,
2: akik
0: örültek, különböző nemzetiségük volt, énekeltek, integettek nekem, imádkoztak, mert a kezükben rózsafüzér volt. Hát azt, hogy ezen megdöbbentem, az enyhe kifejezés.
1: Мені здається, що тут всі щось курять, бо вони всі якісь неадекватно щасливі. Так мені тоді здавалось.
2: Рекав сам свеченику, отче,
0: а папнак,
2: отям,
0: і valamit szívtak ezek az emberek, mert ezek nem normálisan boldogok.
1: A vin zasmijavsa i skazav meni, o, ja baču, ty mi klient.
2: A on se nasmijal i rekao, ő elnevette
0: magát, és azt mondta, látom, a páciensem lettél.
1: Він вже був в Меджугорії понад 60 разів і сказав мені, ти будеш всюди ходити зі мною.
2: On je već više od 60 puta bio
0: már 60-nál többször volt Međugorjében, és azt mondta, mindenhová magammal viszlek.
2: Sljedećeg dana penjali smo se na brdo u kazanju.
1: Ja був в шоці, дивлячись, як люди босими ногами йдуть по цьому камінні, яке було схоже на каміння з мезозойської ери.
2: Byl sam šokiran, gledajući kako
0: šokot kaptam, amikor láttam, hogy az emberek mezitláb mennek a köveken. Ez az út olyan volt, mint egy mezozoikum, kőkorszaki út.
2: Ale čím sam napravil,
0: de amikor az első lépést megtettem a hegyre, éreztem,
1: це був найпочасливий мир, як від алкоголю чи від світу. Це був мир, який має глибину Бога.
2: To nije bio lažni mir.
0: Nem olyan hazug béke volt, amely az alkoholtól és a világtól jön. Ez olyan béke, ami Isten mélységét érezteti.
2: Chodal sam i plakal.
0: Haladtam, lépkedtem és sírtam. Sírtam a hegyen.
2: Dok sam se spuštal.
0: Fölfelé és lefelé is.
1: Здавалось, що своїми сльозами я затоплю всю цю цілу площу.
2: На кланяні у місяці
0: а Сенчегімадашон úgy tűnt, hogy az egész teret elárasztom a könnyeimmel.
1: Мені давав Господь через Марію.
2: І істовременно сам осічав
0: egy nagyon mély belső békét éreztem, amit az Úr adott nekem Márián keresztül.
1: Мені вже здається, що тут всі нормальні, але я зійшов з розуму.
2: Рекав сам свеченику,
0: azt mondtam a papnak, atyám, azt gondolom, hogy itt mindenki normális, és hogy én bolondultam meg.
1: Що Марія і Святий Дух працюють над моїм серцем.
0: Ő azt felelte, Mária és a Szentlélek dolgozik az én szívemen.
1: На Križevac, на Хресну дорогу.
0: A következő nap felmentünk a Križevacra, keresztutat jártunk.
1: Здавалося, що мене хтось немовби ніс над моїм життям.
2: Csinilo mi se,
0: úgy tűnt, mintha fentről néznék vissza a saját életemre.
1: Люди, які цінували лише тебе за те, що могли від тебе щось отримати, втратило значення.
2: І все оно, що сам
0: mindazt, amit addig tiszteltem, a pénzt, a barátokat, akik tehát valamilyen szándéka voltak velem, és mindezt megmutatkozott a számomra, és mindezt, amit magamtól távol tartottam, az vált legértékesebbé.
1: По-справжньому заговорив з Богом. Боже, де ти був, коли мені було так важко?
0: Ott a kereszt alatt először tényleg beszélgettem Istennel. Istenem, hát hol voltál akkor, amikor olyan nehéz volt nekem? Előtte soha nem gondoltam, hogy vele így is lehet beszélgetni, egyszerűen idézetek nélkül.
1: Я був поруч, але ти сам закрив мене своїми земними речами, і я мусів ламати ці стіни, щоб тебе врятувати.
2: У серцю сам добив
0: odpowiedź. A szívemben megkaptam a választ. Veled voltam, de te megtagadtad a beengedésemet az evilági dolgokkal, és nem tudtam hozzád jutni. Akkor nagyon sírtam. Így történt, hogy a szívem egy hatalmas változáson esett át. Amikor visszatértem a hazámba, az emberek nem ismertek rám.
1: Ти світишся, ти ніби воскрес, що з тобою сталося?
0: Sugároztam, úgy azt mondták, te újjászülettél, mi történt veled? Azóta rendszeresen járok Medjugorjébe, mint zarándok.
2: Kívántam,
0: hogy minél jobban megismerjem az élő Istent, akit itt megtapasztaltam.
2: Mert
0: hol lehetne ezt jobban megtenni, mint a szűzanya iskolájában? Idővel már nem volt ez elég a számomra, még jobban akartam szolgálni Istent. A zarándok központnak írtam egy levelet, hogy kell-e csoportvezető, van-e szükség csoportvezetőre. Azt a választ kaptam, hogy éppen ma reggel az igaz egy zarándok központ igazgatója keresett csoportvezetőt. És már egy hónap múlva az első csoportot ide vezettem Medjugorjébe. Így ismertem meg a Mária fénye közösséget.
1: Через оцю панянку, яка так гарно мене перекладає.
2: Amelyet
0: az Isten alapított azon az emberen, azon az emberen keresztül, aki most fordít nekem. Ő Tereza.
1: Я постійно питав Бога прямо, що мені робити далі, як мені ще більше пізнавати і служити тобі.
2: Stálno sem pýtal Boga,
0: azt kérdeztem az Istentől, mi a következő lépés, hogy tudom még jobban megismerni, hogy még jobban szolgáljak neki.
1: Я почав ще більше розпізнавати свій шлях.
2: І так сам люди
0: az embereken keresztül, a közösségen keresztül felfedeztem a saját utamat.
1: Але через проблеми з оформленням документів для нас українців, ми не могли довго без перерв перебувати там.
0: Azt kívántam, hogy Medjugorjében szolgáljak, de az ukrán papírokkal nem tudtam sokáig folytonosan Bosznia-Hercegovinában maradni. Sönbornban éltem egy ukrán közösségi házban, és mihelyt lehetett, utaztam Medjugorjébe. Amikor Tereza először említette Sönbornt, és mondta, hogy oda kell menjek, nem is értettem elsőre, hogy ez Ukrajnában van ez a hely.
1: A
0: név annyira németül hangzott, hogy elképzeltem, hogy ez valahol nagyon messze külföldön van.
1: Чесно кажучи, я зовсім не розумів, що мене там буде чекати. Я не знав, де буду жити, що буду їсти, де буду спати.
0: Amikor először jelentkeztem az ukrán ház vezetőjénél, nem tudtam, hogy mi vár ott rám, nem tudtam, hol fogok élni, mit fogok enni, hol fogok aludni.
1: Ezért
0: megkérdeztem, hogy mit vigyek magammal ebbe a közösségi házba.
1: És
0: olyan nagyon komoly választ kaptam,
1: бо ми всі тут спимо на зацементованій підлозі.
0: Hozzál magad a léci hálózsákot, mert itt mindenki, mindannyian betonon alszunk.
1: Навіть не здивувався і з усмішкою поклав спальний мішок до свого рюкзака.
0: Nyugodtan, végighallgattam, nem is lepődtem meg, és mosolyogva beraktam a hátizsákomba a hálózsákot.
1: A
0: szívemben béke volt. Ha földön kell aludnom, akkor ott.
1: Були в шоці, бо був кінець листопаду, а я кудись їду зі спальним мішком.
0: A szüleim sokkot kaptak ettől, mert november vége volt, és én elindultam valahova hálózsákkal.
1: De én
0: nyugodt voltam, a legfontosabb volt Istennel és Máriával lennem.
1: Ти ж розумієш, що це був жарт?
0: Ekkor, 20 perc múlva visszahívott az illető, akivel beszéltem, és így szólt, megértetted, hogy ez egy vicc volt?
1: Я нарешті приїхав до цього будинку, то побачив щось зовсім інше. Побачив, що Бог уже про все подбав, про місце, де жити, про людей поруч.
0: Amikor végül is megérkeztem ebbe a közösségi házba, akkor láttam, hogy Isten mindenről gondoskodott, a helyről, ahol élni fogok, és az emberek, akikkel együtt leszek. És ott felfogtam, hogy mennyire fontos a közösség.
1: Ти не просто знаходиш людей з схожими цінностями.
0: Mert amikor egy közösséghez csatlakozol, hasonló értékű emberekkel találkozol, viszont egy családként éltem meg ezt.
1: Людей, які підтримували, коли було важко, молилися, коли бракувало сил, і допомагали розпізнавати Божу волю.
2: Люди, які мені субукли на трак,
0: Tehát nem olyan emberek, akik hátra húztak, hanem akik velem együtt Krisztus felé haladtak, imádkoztak értem, amikor nem volt erőm, és segítettek megtalálni Isten akaratát, Isten vezetését.
1: До спільноти ти віддаєш певний період свого життя на служіння в намірах Богородиці. А з часом ти відкриваєш для себе дивовижну річ. Поки ти займаєшся її справами, вона тихо займається твоїми.
0: Amikor bejössz egy közösségbe, És itt eltöltesz egy időt szűzanya szándékában eltöltve, megérted, hogy amíg te az ő dolgaival foglalkozol, ő csendben a tiéddel
1: törődik. Не пошкодує про це. І сьогодні я з впевненістю можу сказати, що це правда.
2: Gospa,
0: a szűzanya az ő üzeneteiben azt mondja, hogy amikor imádkozunk és áldozatot hozunk az ő szándékára, az soha nem bánjuk meg. Velem is ez történt.
1: І так, крок за кроком, Бог відкривав мені і моє покликання.
2: És így
0: lépésről lépésre az Isten megmutatta az én hivatásomat.
1: Аж поки в один момент я не відчув поклик до священства.
0: Amikor szolgáltam Istent és Máriát a közösségen keresztül, és imádkoztam, megéreztem, hogy szerzetességre hív.
1: Там біля сповідальниці я міг годинами сидіти і дивитись, як Бог змінює людей.
2: У Меджугорьєбен,
0: az én kedvenc helyem, a tér a gyóntatószék mellett, ott ültem órákig, és figyeltem az embereket, hogy az Isten hogy változtatja meg az embereket.
1: Зламаними, заплаканими, а виходили з очима, в яких знову з'являлося життя.
0: A gyóntatószékben fáradtan, törődötten, sírva léptek be, és kijöttek olyan boldogan, hogy az élet örömeit láttam rajtuk. De a szerzetesség, a papság soha nem tartozott a terveim közé. Meg akartam nősülni, és 7 gyereket akartam. Ezért nagyon megharagudtam Istenre.
1: Kuplicu adorації, став на коліна і сказав йому: "Що ти ще хочеш від мене? Я і так вже тобі служу."
0: Bementem a szentségimádás kápolnába, letérdeltem, és azt mondtam neki: "Most mit kívánsz még tőlem? Már így is téged szolgállak."
1: Так думає, що я ненормальний, адже я кинув все і приїхав сюди. Я не хочу бути священником.
2: Була моїх познаніка, веч мисли да сам.
0: А ismerőseim fele már azt hiszi, hogy bolond vagyok most. Még inkább ezt fogja gondolni, én nem akarok pap lenni.
2: Izašao sam iz kapelice.
0: Kiléptem a kápolnából.
1: Я повністю взагалі відкидав цю думку.
2: От прилике годину дана.
0: És körülbelül egy évig menekültem ettől a híváctól.
1: Адже цей поклик ставав в серці все сильнішим.
0: És akkor a lelki gyakorlaton, a közösség lelki gyakorlatán megértettem, hogy nem tudok tovább menekülni ettől, mert ez a hívás az én szívemben egyre erősödött.
1: І сказав: "Добре, якщо ти так хочеш, то я спробую. Але максимум я піду тільки поговорити з єпископом."
2: Újra
0: elmentem a kápolnába, letérdeltem, és azt mondom: "Oké, ha te ezt akarod, megpróbálhatom. De a legtöbb, amit megteszek, az, hogy beszélek a püspökkel." És ennyi. Ezután mindent a kezedbe adok. És ahogy látjátok, ő mindent megszervezett.
1: Епископа Антала, тодішнього ординарія Мукачівської дієцезії в Україні, і він сказав: "Добре, тоді йди в семінарію."
0: Elmentem a Majnek Antal püspök atyához, a Munkácsi püspökségbe, és ő azt mondta: "Rendben," és elküldött a pap növeldébe. Így indult az én papi utam. Nem mondhatom, hogy mindig könnyű volt. Volt kétség, belső harc, nehézség. De a legfontosabb, hogy az Úrral együtt leküzdöttem.
1: Я сам не хотів його знати. Якщо він зміг із моїх поразок, з мого бунту і болю написати історію мого покликання, то я вірю, що він здатний зробити це з життям кожної людини.
0: Amikor az Isten engem megtalált, még akkor, amikor én hallani sem akartam róla, és az én sikertelenségeim, fájdalmaimból hivatást kovácsolt, akkor gondolom, hogy bárki embernek az életében képes lehet erre.
2: Isten
0: nem dob el egyetlen lapot se a mi történetünkből. Még azt a lapot sem dobja ki, amelyiket szégyellünk.
1: Я є священником військового часу, бо і диаконські, і священницькі свячення я отримав уже тоді, коли в моїй країні тривала повномасштабна війна, яка забрала багато тисяч невинних життів.
2: Я сам свяченик етнок времена.
0: Én egy háborús időben vagyok pap, a diakónus és a papi szentelés is akkor történt, amikor nálunk háború volt, amit ezer és ezer ártatlan életet vitt el. Ezért az én papságom a kezdettől, nem tömjéntől illatozik.
1: Пахне військовою формою, сльозами матерів і домівками, в яких назавжди залишилось порожнє місце за столом.
0: Az a kórházi folyosókra, katonai kabátokra, anyák könnyeire és olyan otthonokra emlékeztet, ahol valaki örökké hiányozni fog. Sajnos még mindig nem tudom, hogy milyen szerzetesnek lenni, amikor béke van.
1: Християнської служби порятунку.
2: Служим као войни капелан у християнській службі спасіння.
0: Катонай капланкент долгозом.
1: Зустрічаю молодих хлопців і дівчат, у яких війна вкрала молодість, вкрала надію.
2: Зустрічаю молодих дівчат,
0: оян фіаталокал, akiknek a háború elvitte a fiatalságát, a reményt.
1: І сказав мені один раз: "Отче, поверніть мені надію".
2: Egy
0: fiatal katona egyszer odajött hozzám: "Atyám, adja vissza nekem a reményt."
1: Про навчання, кохання, сім'ю, подорожі, мрії.
2: Mladí by trebali rozmýšľati o škole.
0: A fiataloknak az iskoláról, a szerelemről, a családról, az utazásról, az álmaikról kellene foglalkozni.
1: Чи повернуться додому, і що від них залишиться від всього пережитого?
2: А вони розміщають
0: те, як arról gondolkoznak, hogy a másnapot megélik-e, hogy élve visszatérnek-e otthonaikba, és hogy fognak majd normálisan élni, ha minden túlélnek.
1: Але Бог дедалі більше вказує мені, що через моє священство Він хоче зцілювати набагато глибші рани, рани їхньої душі.
0: Van, akinek a testén van a seb, de Isten egyre inkább megmutatja az én szerzetességemen keresztül a még mélyebb sebeket, az ő lelkük sebeit.
1: Можна побачити, її можна перев'язати, прооперувати, поставити протез.
0: Mert a testi sebet láthatjuk, megoperálhatjuk, bekötözhetjük.
1: Дуже часто мовчить.
0: De a belső sebeink
1: вона ховається за жартами, за грубістю, за байдужим поглядом, за небажанням жити.
2: Скрива се і за шала, грубості,
0: коробашак, гумор, бать козомбосик мөге рейтузик.
1: Я не маю якоїсь схеми, яка може допомогти кожному.
2: Немам некі рецепт, кой чи помочі свакам. Нічого рецептам,
0: амі міннекін шагітхет.
1: Який допомагає мені побачити, як він хоче лікувати конкретно свою улюблену дитину.
2: Імам Бога.
0: Де ван некем Іштенем. Aki segít látni, megmutatja nekem, hogy hogyan lehet szeretni minden embert. Emlékszem, amikor egy fiatal hozzám jött, 21 éves fiú, Már két éve a fronton volt.
1: Настільки порожнім і сповненим болю водночас, що мені здавалося, що з нього висмоктали все людське життя.
2: Погляд моє був toliko prázdný.
0: Tekintete annyira üres volt, és ugyanakkor fájdalommal teli, olyan érzésem volt, mintha kivéreztették volna. Nem tudtam, mit kezdjek vele, mit mondjak neki.
1: Лише просив Бога, щоб він через мене дивився на цього хлопця поглядом сповненим його батьківської любові.
2: Само сам молив Бога,
0: чак кертам, так роз мене гледав, тогостам Істенгез, хоч a rajtam keresztül atyai szeretetével nézze ezt a fiút.
1: És
0: csendben voltunk, hallgattunk.
2: Szédjöltem,
0: és néztem, és magamban, a szívemben imádkoztam, ő pedig csak ült.
2: Tako smo šutjeli otprilike 40 minuta.
0: Körülbelül 40 percig csendben ültünk.
1: I vin odpowiedział, że tak.
2: Na kraju sam ga
0: végül
2: pytał,
0: Elios újra.
1: Na drugi raz my znowu mówczali.
2: Odgovorili je da hoće. Drugi put ponovno smo šutjeli.
0: Tik alkalommal ugyanígy csendben ültünk, és megint azt mondta, hogy visszajön.
1: I tak
2: se to ponavljalo
0: így legalább 5-6 alkalommal így zajlott.
2: Dolazio bih sjel po kraju njega i šutjeli bismo.
0: Jött, leült mellém, és csendben voltunk, hallgattunk.
1: A potom še kilka.
2: I tak nakon dugo vremena,
0: és hosszú idő után végül is sikerült kimondani a pár szót, aztán még pár szót.
2: A poslije je pomalo počeo otkrivati sve ono što je tako dugo nosio u sebi.
0: Mindazt,
1: i ja zrozumiv, što inodi,
0: régen magába temetett.
1: Boh, священник ne povinen bagato govoriti. Він повинен не втекти від чужого мовчання.
2: I схватив сам.
0: Megértettem,
2: hogy
0: Isten, hogy be tudjon lépni az emberek szívébe, a papnak nem kell beszélni, csak egyszerűen ne meneküljön el mások baja elől. Minden emberhez más módon közelítünk.
2: Jednej osobie potrzebna riecz,
0: valakinek egy szó kell, hogy a reményt visszakapja.
1: Він уже не вірить, що його можна любити після того, що він пережив і що побачив.
2: Другой треба много терпіння, ніжності, любові.
0: Türelem és gyengétség kell, mert nem hiszi el, hogy őt lehet szeretni, mert olyan sok minden borzasztót látott, átélt.
1: Що найбільший дар мого священства полягає не в тому, що я щось роблю для Бога.
2: У овом времену,
0: ezekben az időkben, amikor engem Isten szolgálatra hívott, meg kell értenem, hogy az én papságom legnagyobb ajándéka, hogy én teszek valamit Istenért,
1: hanem
0: az, hogy ő megengedi, hogy itt a Földön én az ő keze legyek, aki áldást ad, hogy az ő szeme legyek, akik irgalommal néznek, hogy az ő lába legyek, akik azok felé mennek, akik elvesztek.
1: Яке не перестає шукати людину, яка страждає.
0: És mindenek előtt az ő szerető szíve legyek, ami soha nem hagyja el a szenvedő embereket.
1: І щиро радію з вашої молодості і вашої відкритості.
0: Ma itt vagyok előttetek, és őszintén örülök a ti fiatalságotoknak, nyitottságotoknak.
1: Молодих людей, які моляться, співають, сміються і відкривають свої серця Богові, то у моєму серці народжується одна проста молитва за молодь моєї батьківщини і молодь всього світу, якою я хочу попросити вас помолитись разом зі мною.
0: Amikor mindannyiótokat nézlek, akik mosolyog, nevetnek, imádkoztok énekeltek, kinyitjátok a szíveteket Isten előtt. Szeretnélek kérni titeket, hogy velem együtt egy rövid imát imádkozzatok azokért a fiatalokért, akik az én hazámban élnek.
1: És та всіх країн, де йде війна.
2: Господине, молимте за младої України і всіх земель.
0: Імадкозом Україннам і minden olyan ország fiataljaiért,
1: які вона залишила.
0: Ahol háborúdul, kérlek, gyógyítsd be a háború okozta sebeket a szívükben.
1: Add vissza
0: nekik az ifjúság örömét, amelyet megpróbálnak elvenni tőlük. Hallják újra a templomi harangokat, a szirénák hangja helyett. Tanuljanak meg.
1: Знову вчаться мріяти, любити, сміятися і жити.
0: Tanuljanak meg álmodni, szeretni, nevetni és újra élni a holnaptól való félelem helyett.
1: Благослови кожну родину, яка втратила найдорожчих, утіш тих, хто плаче, зміцни тих, хто вже не має сил.
2: Благослови
0: свою обітель, minden családot, amely elvesztette szeretteit. Vigasztald meg a sírókat, erősítsd meg azokat, akiknek már nincs erejük.
1: Даруй мир кожному людському серці. Амінь.
0: És adj békét minden emberi szívnek.
1: А на завершення хочу ще сказати, дякую вам, Меджугорі.
0: Szeretném megköszönni.
2: Хвала ти, Меджугорі.
0: Köszönöm, Medjugorje.
1: Молитву і кожен піс за мир, за відкриті серця, з якими ви приймаєте кожного з нас, хто приходить сюди.
2: Хвала за свяку молитву.
0: Köszönök minden imát, minden böjtöt, amit a békéért tesztek, a nyitott szíveket, amivel bennünket befogadtok, akik ide érkezünk.
1: Наших військових, їхні родини, матерів і всіх, хто шукає тут сили жити далі.
2: Хвала вам,
0: köszönöm nektek, hogy szeretettel áltölelitek a mi sebesült katonáinkat, az ő családjaikat, az édesanyáikat, akik keresik az utat
1: a további élethez. А від'їжджають з новим серцем, миром і бажанням жити.
2: Меджугорє, оаза світла і наде.
0: A remény és a fény oázis az egész világ számára, olyan hely, ahol az emberek itt hagyják a sebeiket, és új szívvel, békével, az élet iránti vágyal távoznak. A béke királynője továbbra is ezen a helyen érintse meg az emberi szíveket, és vezesse őket szent fiához. Köszönöm nektek!
3: A mi zahvaljujemo ocu Juriju na
0: njegovu. Mi köszönjük Jure atyának az ő tanúságtételét, és a tanúságtétel után azonnal a rózsafüzér imával kezdünk.
4: Хвалені Ісусі Марія,
0: драга
4: братчі і сестри, от серця вас поздравляю на початку вечерашніх молитвенного
0: програму.
4: Серцем поздрав опучуєм і всім жупляним, а жупи Меджугор'є і ходочастицям, які супристикли із різних краєва світа.
0: Поздравляю і все вас у цьому молитвеному зайвіжду, у радіо Тєвін Керестюл, велюк ватьток, ма іскєрюк а Szűzanya béke királynő közbenjárását, mindazokra, akik itt vannak ma Medjugorjében, és a mi családjainkért mutatjuk be ezt a szentmisét, új szerzetesi hivatásokért, minden zarándokért, Medjugorjét, és mindazokért, akik a mi imáinkra hagyatkoztak. Fájdalmas és dicsőséges rózsafüzért fogjuk imádkozni. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, oda jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

0: Molimo radosna tajstva Gospine krunice.
1: Az örvendetes rózsafüzért mondjuk. Az első örvendetes
0: l'annunciazione dell'angelo a Maria. No angelo rece,
1: ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél, fiút fog szülni, és Jézusnak nevezed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária, milosti puna Gospodin s Tobou.
1: Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobou. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mária, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Zdravo Mária, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, sokért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te
3: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Zdravo Mária, milosti puna Gospodin, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Zdravo Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Zdravo Mária, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama,
3: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Zdravo Mária, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Drugo radosno tajstvo, Marijin pohod svetu Elizabeti, la vizita di Maria Elizabeta. I povika Elizabeta iz svega glasa, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam
2: napi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben,
3: most és mindörökké.
0: O môj Isuse, oprosti nám naše grieche, očúvaj nás od pakleného ognia, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

0: Третье радостное таинство рождения Иисуса в Бетлехему.
1: Для нас это дивизию.
0: И док субили онде навершило ей все время
1: дороги.
0: И породи сына свога первородженца, повига и положи в ясле, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: I otpusti nam duge naše.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísérletbe.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Maria, grazia plena, Dominus tecum.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, grazia plena,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, grazia plena,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.

0: Четверта радостного таїнства Ісусу приказанню у храму для презентаціони від Єзу нель темпіо. Каце затім помойся у закону на вершише дані нікого очищення, понішега в Єрузалим, да га прикажу Господину, као што пише у закону Господнім. Svako muško prvorođenče, neka se posveti Gospodinu. Oče naš koji jesi na nebesima, svijedi se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji, daj nam danas i od
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott meg te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Csai Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlődj Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlődj Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennyi a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb a rászorulnak irgalmatra.

0: Pēto radosno taisto, Marija Josipa nalaza Isu savu hrāmu,
1: ir ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: Nakon tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče, sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti onome što je oca mojega?
1: Az atyám dolgaiban kellene. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, hogy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Svéta Mária.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Nastavljamo moleći žalostna otajstva, Gospine krunice.
1: Folytatjuk a szűzanyarózsa füzérét, a fájdalmas. Az első titoknál Jézus vérrel berejtékezett, amikor halálos vérrel berejtékezett és fájdalmai voltak, akkor a tanítványokhoz ment, és megkérdezte, miért alszatok, álljatok föl. Imádkozzatok, hogy ne esetek kísértésbe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Drugo žalostno tajstvo, Isus privjetan za stup
1: Jézus a oszloposzköt összékes meg ostorozták. Az emberek, akik eddig őrizték, most ostorozzák, és kicsúfolják, ki ütött meg talán. Csúfolódtak vele, mi atyánk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldotta vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Silencium.

0: Zdrava Mária, milosti puna, Gospodin
1: s tobom. Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Közlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Третє жалосно таїство Ісус стерням окрунєм. Дзюзуєн
1: коронаста коронаста.
0: А войниці сплетоше вєна цо терня і ставіше мона на главу.
1: И за огненнушей коронат, еш палаштол бетокорта куроша. Чуфолтак.
0: Otče náš,
1: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen
2: kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Negyedik fájdalmas rózsafüzér, Jézus a nehéz keresztet hordozza. Amikor kicsúfolták, leveszik a palástját, és felvetetik vele a ruháját. Az úton pedig Cirénéi Simon nevű embert kötelezték, hogy vigye a keresztjét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen.
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Fájdalmas titok, Jézus keresztre feszítették. Amikor oda érnek arra a helyre, amit koponyahelynek neveznek, megfeszítették, és kettő társát is, egyiket jobbról, másikat balról, és Jézus azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Az Úrban te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Gloria al Padre, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
2: Ó Jézus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől is, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, kérd a Padre. Srdžap.

0: Молитва Духу Святому, вені крато, Спиритус, одожі створче душе
1: Свет.
0: Odođi svoče duše svet, pohodi duše vjernika,
1: poteci višnju milosti u grubištano stvori.
0: Ti nazivaš se tješitelj blagodat Boga svevišnjeg,
1: studena živi ljubav plan i pomazanje duhovnom.
0: Darova sedam
1: útfeje, Atyán kegyelmes jobbkeze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarlós, lankadunk, légy mindig éber, gyámolunk. Üzd messze tőlünk ellenünk, szent békességet ad nekünk, te járj vezér útunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Add, ismerjük meg az Atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke, te örökve légy lelkünk hite. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának s léleknek veled most örökre tisztelet. Küld el szent lelkedet, és minden új életre kell. Könyörögjünk. Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek világossága által tanítottad. Add, hogy ő által a jót megismerjük, és vigasztalásának mindenkor örvendhessünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Adjunk
1: hálát az Úrnak. Istennek legyen hála.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, kedves fiatalok, összegyűltünk itt mindannyian, mert a szűzanya hívott bennünket, hogy erre a szent helyre jöjjünk. Ezen az ünnepnapon, az angyalok királynéja ünnepén arra hív, hogy Isten megbocsássa bűneinket, és hogy mi megbocsássunk egymásnak. Ez a feltétel, hogy az Eukarisztiát ünnepeljük egy őszinte, tiszta szív tud csak részt venni. Ezért kicsit maradjunk csendben, valljuk meg bűneinket, és bocsássunk meg egymásnak.

0: Ispovědám se Bogu svémogúcemu
1: a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Čitanje knjige Sirahove.
1: Olvasmány.
0: Mudrost se sama slavi.
1: Sirah könyvéből.
0: I sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru svevišnjeg.
1: Ti som jasno.
0: I pred njegovom se moći proslavlja.
1: És bár nincs pénzetek, siessetek ide.
0: Vegyetek
1: ingyen gabonát, és egyetek,
0: vegyetek
1: pénz nélkül bort és tejet.
0: U mnoštvu izabranih ima hvalu.
1: A pénzt arra, ami nem kenyér,
0: Među blagoslovljenim se blagoslivlja. Raširi grane svoje kao terebinta. I grane su moje divne i ljubke.
1: Falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, a gyerekide,
0: gyertek
1: ide hozzám, hallgassatok rám, és élni fog lelketek.
0: Örök
1: szövetséget kötök veletek,
0: mert
1: hűséges vagyok.
0: I spoznaje, i svetog ufanja. U meni je sva milina življenja i istine. U meni je sva nada života i kreposti. Dođite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim, jer je spomen na mene slađi od meda i baština moja od medenog sača. Uspomena moja traje kroz naraštaje vjekova. Koji mene jedu, još sme gladni, i koji me piju, još više za mnom žeđaju. Tko mene sluša, taj se ne stidi, i tko sa mnom radi, taj ne griješi. Koji mene slave, imat će život vječni. Riječ Gospodnja.
1: Ez az Isten igéje.

0: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima.
1: Apostolnog Galatakos jött leveléből.
0: Dok bijasmo maloljetni,
1: testvéreim,
0: robova smo počelima svijeta,
1: Krisztus szeretetétől,
0: a kad dođe nyomorva vremena,
1: üldöztetés vagy éhenség, ruhátlanság, életveszély vagy kard. Mi mindezeken diadalmaskodunk, és az által, aki szeret minket, biztos vagyok ugyanis abban,
0: a budući,
1: hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmekséget nem,
0: duha
1: sem jelen valók,
0: kliče,
1: sem eljövendők, sem hatalmasságok,
0: Abba, tako više
1: sem magasság,
0: nisi rob,
1: sem mélység,
0: sin,
1: sem egyéb teremtény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.

0: Ad fontem. Hogyimo, bracio i sestre, na izvor.
1: Kedves testvéreim, menjünk a forráshoz.
0: Csak az izvor,
1: csak a forrásnál tiszta és hideg a víz, ott nincs iszap, ott nincs posvány, ott csend van, és béke.
0: Godina posvećena našem seravskom ocu Franji.
1: Év a Szeráfi atyának, Szent Ferencnek van felajánlva.
0: Ő maga
1: hív a forráshoz. A kezdeti buzgóság, a Szeráfi szorgalom. Ez a Szeráfi rend a miénk, egy darabka földön született. Egy szerény kis földecskén, amelyiket a boldogságos szűzanya különös módon szeret. A mi atyánk Szent Ferenc azt mondta, hogy ezen a földön sok angyal foglalatoskodik, és hogy a templomot angyalok királynéjának nevezi.
0: Redovnicima su svjetlo anđeli, a svjetlo svjetovnjacima redovnički je život.
1: Szent János azt mondja, hogy
0: tako na ovom mjestu,
1: hogy ezen a kicsi földön a boldogságos szűzanya
0: od anđela učila služiti Bogu.
1: Szolgái az angyaloktól tanulták Isten szeretetét.
0: Nebeski su duhovi, njima bili svjetlo.
1: A mennyei lelkek voltak a fényesség a szerzeteseknek, hogy ők pedig a világ számára váljanak fényé. Ez a darab föld, ez a porciunkula egy a Szeráfi atyának a legkedvesebb földje volt, nem azért, mert itt szerette a követ, a földet, hanem azért, mert az ő úrnőjét szerette, az angyalok királynőjét, a boldogságos Szűz Máriát. Az ő szolgálatának kezdetén a szűzanya iránti szeretetből Ferenc megjavította ezt a templomot, ami már omladozott, és később ő maga is ide költözött, és itt alapította meg a rendet. Ezt a helyet, ez a hely a mi forrásunk, de még inkább az ő úrnője az a forrás, amelyik kegyelmet szül. Ő ténylegesen itt aztán kápolnát épített, a szűzanya pedig belőle alkotott kápolnát. Amikor ezek a kápolnák körül az első lakások épültek, ő egy mennyei települést épített, egy szeráfit, mint azért a szeráfét, aki Isten színe előtt áll, és a szívet li van szeretettel. Ezért a mi Szent Ferencünk azt kérte, hogy erről a helyről különösképpen gondoskodjanak a legvallásosabb testvérei, a mélyebben imádják Istent, hogy Isten színe előtt égő szívvel szolgáljanak, hogy ott lemondás történjen, hogy ott ápolják a szent csendet. Azt akarta, hogy ez a föld a béke földje legyen. Egy testvér még korábban, mielőtt belépett a mi rendünkbe, egy különös látomása volt. Látta, hogy sok ember vakon körbe-körbe jár itt, és aztán térdre esnek. A kezük imádságra volt kulcsolva, a tekintetük az ég felé, és erősen kérték az Urat, hogy adja vissza nekik a szemük világát. Amíg így imádkoztak, látszott egy hatalmas fényesség, ami az égből alá ereszkedik, rájuk telepedik, és így mindannyiuknak vissza adja a szemelátását. Később a testvérek megértették, hogy ez azt jelenti, hogy ez egy olyan különös helyé válik, ami a teljes búcsút biztosítja. Amikor régen ritkán lehetett kapni a teljes búcsút, mint például a Szentföldre való zarándoklat. Szent Ferenc az Isten küldte a Szentatyához, hogy esdje ki ezt a hatalmat erre a földecskére is. És nem volt ez akkor bevett szokás, de pápa megengedte Ferencnek, hogy legyen így. És akkor az augusztus második napja lett ez a nap, amikor teljes búcsút lehet nyerni. Ez egy egészen nagy újság volt, amit Ferenc hirdetett, hogy ezen a helyen teljes búcsút lehet nyerni az idők végezetéig. Hamarosan a minden pontjáról a világnak érkeztek a zarándokok, térdre estek az angyalok királynője előtt, és mennyei békét kaptak. Ezt a különleges esélyt a pápák később minden ferences templomra kiterjesztették, és aztán a plébánia templomokra és bazilikákra. Ma itt ezen a helyen Mária jelenésének a helyszínén mi is be tudjuk fogadni ezt a teljes búcsút, és látóvá válhatunk. Ezt meg is kell tegyük. Elfogadni az irgalmat, azt, amit az Úr Mária kezén keresztül nyújt nekünk. Úgy tartom, hogy a Szeráfi Atya és a Porciunkula szeretete ma is itt van augusztus másodikán, de ez nem csak egy napra mára vonatkozik, hanem egész életünkre. Ferenc úgy tanította a testvéreit, hogy soha ne hagyják el az angyalok királynéját, hogyha egyik ajtón kiküldik, a másikon jöjjenek vissza. Így lett ez a szent hely is egy darabka föld, különleges az angyalok királynéjának. Itt is a szent Ferenc azt kívánja, hogy a testvérek a legvallásosabbak, őszintébbek legyenek, és égjen a szeretet a szívükben Isten felé. Ez is a béke helyszíne. Itt is sokan térdre esnek, és megnyílik a szemük. Sok lélek itt is Porciunkula része lesz. Amikor Ferenc a testvéreknek mondta, hogy ha elhagyják Porciunkulát, ez a kis szerény kápolna darabka föld, még inkább emlékeztesse őket az angyalok királynéjára és az ő iránti hűségre.
0: ali i na svakom drugom mjestu kruga zemaljskoga klečimo oko naše bezgrješne majke.
1: Minden pontján a világnak letérdelhetünk a mi szeplőtelen édesanyánk elé, és Ferenc szavai arra hívnak bennünket, hogy soha ne hagyjuk el az ő jelenlétét, az ő ölelését, az ő palástjának az árnyékát. Ezért az Anya Szent Egyház arra hív bennünket, hogy imádkozzuk a rózsafűzért, és így mindig az édesanyánkkal lehetünk. Tanulhatunk az angyali életről az angyalok királynéjával. Imádkozzuk a rózsafűzért. Miért ne tehetne még közülünk bárki is, hogy minden nap imádkozza a rózsafűzért, hogy egész nap ott legyünk mellette, órákat tölthetünk üres beszédekkel, a technológia segítségével bárhová eljuthatunk, de ez nem ment meg minket. De letérdelhetünk a mennyei édesanyánk elé, letérdelni, ami azt jelenti, hogy bevalljuk a bűneinket, hogy beismerjük, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy a saját napjainkat üresen törtjük, hogy középszerűek vagyunk. Letérdelni azt jelenti, hogy megbánni, hogy gyónni tudunk, hogy megbánjuk bűneinket. Térdelni azt jelenti, hogy imádjuk az Urat, hogy őt tesszük az első helyre. Térdelni azt jelenti, hogy Mária álláspontját foglaljuk el, hogy állandóan szolgáljuk Istent, hogy kimondjuk, legyen nekem a te igéd szerint. Állandóan kitartani értelemmel és szívünkkel az Isten anyja mellett. Ne engedjük magunkat ki bontakozni Mária karjaiból. Tegyünk úgy, mint a szentek, Szent Ludovít, Szent Maximán Kolbe, Szent Mások János Pál példáját követve. Tegyük mindenképpen teljes bizalommal az életünket a szűzanya kezébe, és ő vezet bennünket az ő fiához, aki kiesdi nekünk a különleges irgalmakat, kegyelmeket, és leveszi a lelkünkről a gonosz árnyékát, és egészen a boldogságos látáshoz vezet bennünket. Ferenc életmódja, életrajzírója azt mondja, hogy kimondhatatlan szeretet árasztotta el Jézus anyja iránt olyan módon, amit az emberi nyelv ki sem tud fejezni. Ez azt jelenti, hogy porciunkulában maradni. Ezt jelenti Medjugorjében maradni. Ezt jelenti, hogy a szűzanya palástja alatt maradunk, bárhol is legyünk a világ bármely pontján. 800 évvel ezelőtt szeptember 8-án 1226-ban Assisi Szent Ferenc megszületésekor, majd később, amikor a kisebb testvérek rendjét megalapította 20 év múlva, és így a legtökéletesebben követte Jézust az apostolok módján, és tökéletesen befejezte azt, amit elkezdett, és elhagyta a teste börtönét, és csatlakozott a mennyei szentekhez. Ad fontem, menjünk mi is vissza, kedves testvérem, a forráshoz, menjünk az angyalok királynőjéhez, aki tiszta, friss vizet ad nekünk, amelyik megnyitja a látásunkat, és amikor eljön az a pillanat azon a napon, akkor majd az angyalok királynője elvezet bennünket a mennyei szellemek lakóhelyére, és itt mind a szeráfi szeretettel angyalok társaságában az Atya, a Fiú és a Szentlélek színe előtt imádhatjuk őket örökkön, örökké. Amen.
0: Ostaćemo nekoliko trenutaka u šutnji, razmatrajući u srcu Božju riječ, silencijom.
1: Isten igéjét vizsgálva a szívünkben.

0: braćo i sestre, ispovedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga,
1: Otca svemogućega,
0: stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga
1: i nevidljivoga, mindnek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt érettünk, keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ült az atyának jobbján, de újra eljön idő dicsőségben ítélni élőket és holtokat, és országának nem lesz vége. Hiszek Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya, szent egyházban vallom az egykerességet, a bűnök bocsánatára várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
0: Braćo i sestre, danas slavimo blaženu Djevicu Mariju od Anđela, zaštitnicu malene Porciunkule, mjesta na kojemu je sveti Franjo iskusio snagu Božega milosrđa,
1: Porciunkulát, azt a helyet, ahol Szent Ferenc megszerezte a teljes búcsút.
0: Pouzdanjem uputimo svoje molitve nebeskom Otcu.
2: Za svetu crkvu, da poput blažene
1: az egyház ezért, hogy hűségesen hallgassuk az egyház szavát, minden nép számára bocsánatot nyerjen, kérünk téged.
2: Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, per intercessione di San Francesco, rendili umili, gioiosi e zelanti ministri del Vangelo, sempre vicini ai piccoli, ai poveri e a coloro che cercano Dio. Ti preghiamo.
3: Za všechny mladé zhromážděné na Mladifestu i za mladé celého světa, aby v této svatyni zažili Boží lásku a milosrdenství. Otevřeli srdce milosti obrácení, přistoupili ke svátosti smíření, získali dar úplného odpuštění a s obnoveným srdcem se stali odvážnými svědky Krista ve svém prostředí. Prosíme tě.
4: Za mladých lidí, kterých pozýváš ku kňažskému a reholnému životu, aby sa nebáli otvoriť svoje srdcia tvojmu pozvaniu a podľa príkladu blahoslavenej Panny Márie a svätého Františka nech svoj život plne vložia do služby tebe a tvojej cirkvi, prosíme ťa.
5: Por todos os peregrinos que vêm a Medjugorje nestes dias, concedei-lhes a graça de profundo encontro convosco, a cura da alma e do corpo e a alegria de viver em comunhão com a vossa Igreja, nós vos pedimos.
6: 请为我们所有聚集在感恩祭圣桌前的人祈祷，愿本被恩宠的圣母玛利亚带领我们归向她的圣子，使我们效法圣方济，各人以纯朴与谦卑去爱教会实践福音，并在世上成为希望、喜乐与和平的传递者。为此，我们同声祈祷。 Господине, услыши нас.
0: Боже, изворе свакога добра, по заговору блажене Девице Марије од Анджела, услиши наше молитве. Обнови нас снагом Свога милосрђа, како бисмо ослобођени од грјеха и испуњени Твојом милошћу, вјерно слиједили Твога Сина и једном приспјели у вјечну радост. По Христу, Господину нашему. Амин.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. A mai ünnepen áldozatot, ti ajándékot mutatunk be, hogy bennünk is megérjen az örök megváltás élménye. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket.
1: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, i da Te o svetkovini blažene Marije, vas da ljevice, hvalimo, blagoslivljamo i slavimo.
0: Imádunk
1: az angyalok királynéja nevében, sačuvala slavu djevičanstva i obasjala
0: svijet az egész világot
1: Isusom Kristom,
0: Jézus ragyogó fényével töltötte be, és veled együtt az angyalok is ünnepelnek, a mennyei erők, a boldogságos szeráfok mindannyian együtt a mi hangunkat is fogadd el alázatos énekünkben.

0: Vere sanctus est Domine fons
1: omni sanct vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Mysterium fidei.
1: Ime hitünk szent titka.
0: Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine,
1: emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visedd szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Aldo és Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás eseményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására.
2: Omnium nostrum quesumus miserere.
1: Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš,
1: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te akaratod, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön, és mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: Pružite mír jedni drugima.
1: Köszöntsétek egymást a béke jelével.

0: Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Néhány gyakorlati útmutató az a papok két szín alatt áldoznak, ők jöjjenek az oltárhoz, és akik az oltár lába alatt vannak, akik a hívek, ők kövessék az önkéntesek útmutatásait.
1: Idite na stazu prema žutoj dvorani ili prema stazi koja vodi ka uskrslom. Koji se nalazite sa strana crkve, približite se crkvi.
0: A templom, a sárga épület és a feltámad Krisztus szobor körül lehet áldozni, hogy a szent áldozás méltó legyen. A szülők vigyázzanak a gyermekeikre, hogy el ne vesszenek a tömegben, mindenki vigyázzon az értékeire.

0: Pomolimo se.
1: Könyörögjünk.
0: Slavečí blagdan blažene Djevice Marije.
1: A boldogságos szűzanya ünnepét ünnepelve ez a szent áldozás hozzon nekünk megváltást és Krisztus a mi Urunk által.
0: Dragi viernici,
1: kedves hívek, ma este a Fra Alojzi Angelic katekézist tartott, és a szentmisét velünk ünnepelted. Köszönjük szépen!
0: Ukon celebrácie bilo 589 svečenika.
1: 589 pap koncelebrált ma a Szentmisén.
0: Dragi mladi,
1: kedves fiatalok, meditáljatok
0: to vam znači na
1: a Mladi Fest
0: postavili smo jedan zdenac izvor ispred crkve
1: jeligijen
0: koju možete vidjeti.
1: Elhelyeztünk egy forrást, ott találhat bibliai idézeteket, menjetek oda, olvasgassátok és elmélkedjetek Isten igéjén.
0: Platno a mladi iz Franjevačke mládeži se brinu oko toga. S mojej lieve strane imate platno.
1: Vásznat kihelyeztünk, ahová a saját gondolataitokat, imáitokat Istennek intézve oda felírhatjátok. Kérés, ne foglalja adjatok előre helyet, igyatok sok folyadékot, meleg van, szülők, vigyázzatok a gyermekeitekre, ezeket a napokat éljétek meg úgy, mint lelki gyakorlat, ne menjetek másfele, így lesz teljes az élmény. Most pedig Szentmise után elimádkozzuk a Hiszek Egyet, hét mi atyánkat, hét üdvözl egyet, hét dicsőséget, aztán a kegytárgyak megáldás, majd pedig szűzanya szobrával egy körmenet lesz. Holnap 3. augusztus 3-a, 9 órakor kezdődik a program reggeli imával. Azután katekézis, Fra Ljubo Kurtović atya lesz a vezetője, aztán tanúságtételek. Délután 16 órakor kezdődik tanúságtétellel, 18 órakor rózsafőzél, a Szentmisét pedig Fra Jozo Grbes vezeti estére. Holnap a Szentmise után a kereszthódolat lesz, gyertyás kereszthódolat, a gyertyákat beszerezhetitek, és azzal gyertek az esti ima programra. Az Úr legyen veletek.
0: Naklonite se na blagoslov.
1: Fogadjátok az Úr áldását, áldjon meg benneteket a mindenható Isten.
0: Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga
1: sašao na vas i ostao zda.
0: Blagoslivljajte Gospodina.
1: Mondjatok hálát az Úrnak.

0: Vierujemu Boga, Otca
1: svemogućega, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária,
1: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Slava Zdravo Mário,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Králice Míra,
1: béke királynője,

0: Blagoslov nábožných predmeta.
1: A kegytárgyak megáldása következik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem és béke nektek Istentől, a Szentlélek kegyelme és irgalma. János evangéliuma szerint. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.
0: Szilni Bozse! Izvore milosti i krona sveta.
1: Magasságos Istenünk,
0: tebi na blagoslov donosimo ove stvari.
1: Neked hozzuk ide ezeket a kegytárgyakat, és a boldogságos Szűz Mária közbenjárásával kérjük, hogy áld meg azokat,
0: njezinoj se zaštiti, veselimo ovdje na zemlji,
1: védelmének örülünk itt a Földön, és a társaságában majd a mennyekben.
0: Bog, koji se po blaženoj djevici Mariji udostojao razveseliti svijet, neka vas obogati svojom dobrotom.
1: Minden felett a jóságos Isten áldjon meg benneteket, mindenben a jóra segítsen.
0: I duh sveti.

0: Cristo.
1: Grazie mille.

0: Gospodine Isuse, molim te, pošalji mi svjetlo svoga duha, da mogu svjesno provesti ove trenutke s tobom. Sponizno utjecanje blaženoj djevici Mariji, želim obnoviti svoju odluku da te slijedim.
1: Szeretném megújítani a döntésemet, hogy követlek téged, ezért most minden gondomat átadom neked, minden félelmemet, minden nehézséget, az egész életemet.
0: Želim,
1: azt kívánom,
0: ami Majka Mária bude úzor,
1: hogy az Mária az édesanyám legyen mint a példakép, aki elvezet hozzád. Ezért követjük őt.
0: Mert
1: ha visszahozzuk a szűzanya szobrát az oltárhoz, már is
0: Mária uvijek vodi Jézus. Jézus je u središtu.
1: Szentség imádás lesz, hiszen ez Mária életének is a középpontja.
0: Povieri se Marii.
1: Add át magad Máriának.
0: Ona te želi voditi svome sinu Isusu.
1: Ő a fiához, Jézushoz szeretne vezetni.
0: Zato dopusti.
1: Ezért engedd meg,
0: da to svoje njezina jednostavnost.
1: Hogy az ő egyszerűsége, az ő alázatossága,
0: ljepota,
1: az ő szépsége
0: svetost,
1: és az ő szentsége átöleljen téged. Legyen ő a minta a szíved számára, amelyik Istennek teljesen átadja magát.
0: Ona,
1: ő,
0: koja nas ljubi,
1: aki szeret bennünket,
0: svakom je trenutku uz nas,
1: és minden pillanatban mellettünk áll,
0: teško,
1: amikor nehéz,
0: potiče nas,
1: arra ösztönöz,
0: se ne plašim,
1: hogy ne féljünk,
0: jer nas ona ljubi,
1: mert ő szeret,
0: i vodi do svoga sina,
1: és a fiához vezet.
0: Moleći krunicu,
1: a rózsafüzért imádkozva, az ő közbenjárásában bízva, a béke királynője közbenjárásában bízva, megpróbáljuk Jézust az életünk közepébe helyezni, ahogyan ő tette ezt. Legyen ő a segítségünkre, hogy befogadjuk a kegyelmet, hogy az ő szeretetének az iskolája oktasson bennünket ezen a szent helyen.
0: Gospa nas poziva,
1: a szűzanya arra hív, hogy imádkozzunk.
0: Uči nas moliti.
1: Imádkozni tanít bennünket.
0: Moliti srcem.
1: Szívvel imádkozni, ami azt jelenti, hogy teljesen lényünkkel imádkozunk. A lelkünk legmélyén azzá válni, akik vagyunk Isten teremtményei, vé az ő drága szeretett gyermekeivé. Mária hitt az első pillanattól örökké. Ezért rábízzuk magunkat, hogy tanítson
0: az szív
1: egyszerűségében alázatosan, hogy tudjuk Isten igéjét befogadni, hogy tudjuk megengedni, hogy ő elveszessen bennünket a forráshoz. Máriában Krisztus arcának fénye csillant fel, így
0: Dievica te vodi k njemu.
1: A szűzanya hozzávezet téged. Ő a tökéletes szeretettel tud szeretni, és erre tanít téged is.
0: Mario,
1: Mária, édesanyánk,
0: tebi danas predajemo svoj život.
1: Ma átadjuk neked az életünket. Elfogadunk édesanyánkként, és
0: onom nádom,
1: reméljük, hogy úgy tudunk vágyakozni, mint te. Erős hittel akarunk hinni, úgy, mint te, és tökéletes szeretettel, ahogy te szerettél.
0: Májko viecsne ljúbavi,
1: örök szeretet, édesanyja, taníts meg bennünket szeretni.

0: so that raise our donations. Number three.
1: Köszöntöm azon rádió hallgatókat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. A 37. ifjúsági fesztivált közvetítjük Medjugorjéból, a katolikus EVTN televízió jóvoltából. Köszönjük szépen nekik, és köszönjük önöknek is, hogy csatlakoztak. Hamarosan kezdetét veszi a szentségimádás, azért csendesedett el mindenki a téren.

0: Jézusom.
1: Jézusom.
0: Sve tvoje riječi.
1: Minden szavadat.
0: Sve tvoje riječi ja jako volim.
1: Minden szavadat nagyon szeretek.
0: Ali hvala ti za posebne one riječi koje si izrekao.
1: Különösen köszönöm azokat a szavakat, amelyeket akkor mondtál.
0: Kad si se nalazio u najtežoj situaciji.
1: A legnehezebb helyzetben voltál.
0: Kad si visio na križu.
1: A kereszten fügtél.
0: Kad ti je bilo najteže, nisi mislio na sebe.
1: Magadra gondoltál.
0: Mislio si na mene.
1: Rám gondoltál.
0: I onda si izgovorio one najljepše riječi koje uvijek odzvanjaju u mome srcu.
1: Amelyek mindig a szívemben visszhangzanak.
0: A to su,
1: és ezek,
0: evo ti majke.
1: Íme az anyád.
0: Hvala ti, Isuse.
1: Köszönöm, Jézusom.
0: Što si nam ostavio tvoje najveće blago
1: a legnagyobb kincsedet hagytad itt nekünk.
0: Hvala ti, što si nam darovao svoju majku.
1: Az édesanyádat ajándékoztad nekünk.
0: A tvoja nas je majka danas.
1: A te édesanyád ma
0: sve ovdje okupila.
1: Bennünket itt összegyűjtött.
0: Isusem,
1: Jézusom,
0: hvala ti.
1: Köszönöm neked.

Köszönöm szépen!

Kedves Mária Rádió hallgatók, itt véget ért a második napi közvetítés, a 37. Mládi Festet. A Mládi Fest vette kezdetét a tegnap az ifjúsági fesztivál Medjugorjeban, Bosznia-Hercegovinában. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak, akik segítségünkre voltak, vannak, hiszen holnap is folytatódik a közvetítés. Holnap délelőtt 10 órától lesz közvetítés onnan a helyszínről, szintén az EVTN TV jó voltából, majd délután 5 órától, így néhány műsor elmarad ezen a 3 nap, amik hétfőn, kedden és szerdán, de kellő időben majd a kedves hallgatókat mindenről tájékoztatjuk. Még így a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap, augusztus 3-án reggel 8 órától közvetítünk Szentmisét Nagyváradról, a Szent József templomból, majd délután, illetve 8 órától este Medjugorjéból a Mládi Fest keretén belül. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, áldott estét kívánok! A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

kivel beszélek? Azt mondom, imádkozom. De ki az, akivel beszélek? Te vagy-e Istenem? Vagy csak magam vagyok? Magammal perelek, magamnak udvarlok, magamat vádolom. És erre a monológra mondanám, hogy ima. Amikor imádkozunk Istennel vagy a szentekkel beszélünk, tanultuk egykor a katekizmusból. De minél jobban ismerem magam és bensőm rejtett titkait, annál jobban elfog a félelem. Hát, ha csak én kuporgok ott a sötétben, és Istennek szólítom magam, magammal beszélek, magamnak felelek, magamra hallgatok. És ki mondja meg nekem, hogy ez melyik énem? A jó-e vagy a rossz? Lehet, hogy hullámok által szólsz hozzám, de én föl nem fogom. Vagy a te nyelvedet nem értem? Telve ajkam áhítatos szavakkal, csak hogy betömjem a fülem. Vagy tényleg te élsz bennem, nálam, értem? És imádkozni nem más, mint felismerni, hogy jelen vagy. Felismerni szóban is, tettben. Itt, most, mindig. Vég nélküli imában.

A régi neveket már nem értem. Voltaképp hány neved van, Istenem? És mi az igazi neved? Atyámnak hívjalak? Atyákból zsarnok is lehet. Uramnak hívjalak? Kény úrrá változhatnak az urak, rabszolgává alázva másokat. Királynak hívjalak? De mi most egy király? Státus szimbólum széles mosolyjal a reklámfotón. Tudom. Neveid mind csak rejtjelek. Körülírni a megfoghatatlant, a szóval ki nem mondhatót. Rólad, létedről valamit mondanak. Még többet mondanak mi rólunk, és arról, amit képzeletünk lényedből megragad. De egyetlen neved sincs megkifejezni teljes lényeged minden korban, mindenkinek. Mert nincs szó kifejezni mindent, mert minden korban és mindenkinek újra meg újra meg kell találnia téged és a te neved. És mégis szólnom kell veled. Meg akarlak szólítani az egyetlen igazi néven. A régieket már nem értem. És félek, hogy így névtelen, oly idegen maradsz nekem, mint hang a telefonban, amely csak annyit mond, halló. Hadd mondjam, testvérem, barátom, útitársam vagy egyszerűen, Jézus, vagy csak, hogy te, akkor megint hozzád beszélhetek. Akkor a régi nevek is újat jelentenek. Akkor mindig mellettem tudod.

csodáljam meg az életet. Isteni barátom, nem akarom feledni a csodálkozást. Hadd mondjam el, bármerre járok, ezt még nem láttam, még nem tudtam, még új nekem. Csodálkozás nélkül az élet egyhangú és értéktelen. Aki már nem tud csodálkozni többé, úgy érzi, minden egyszer már megtörtént. Nincs új a nap alatt. Megszűnik tűnődni, nincs mit javítani. De élete az ilyen élet. Istenem, minden gondolat és kérdés a csodálkozásból ered. Csodálkozás repeszt szét minden megkérgesült burkot. Ózsdi eszmét kivinhet nézetet. Csodálkozni alázatot jelent. Csodálkozás lehet a kezdete a szeretetnek, hogy szeressünk téged, a teremtőt, és szeressük az embereket. Barátom, hadd csodáljam bármerre járok, hogy vagy, és ahogyan szeretsz. Hadd ejtsen ámulatba a világ meg a kozmikus messzeség. Hadd csodálja kutatást, technikát, nagy tetteket. És akkor gondolkodóba ejt, ez hogy lehet? Mire rejlik mögötte? És nekem meg az életemben vajon mit jelent? Élhetjük-e egyáltalán csodálkozás nélkül az életet?

A régi képek megfakultak. Istenem, adj nekünk új képeket magadról, meg a titkaidról. Magunkról, meg a titkainkról. Az ég, a pásztor és a bárány régi képei megfakultak. Meg lehet, túlságosan is a képekhez kötöttünk, fotónak hittük őket rólad és a te titkaidról. Nem mértük föl, hogy téged, titkaidat és terveidet csak körül írnunk lehet, s hogy saját korukhoz szólnak a képek. Minden korszak új módon gondoljon el téged. Istenem, nézd, micsoda zűrzavar! Némelyek sutba dobják a régi képeket, és a képekkel együtt téged is. Mások meg esküdöznek. Te magad vagy a kép. Add, hogy az írás képei mögül, a hit, a templom képei mögül lássuk előragyogni arcodat. Hogy megsejtsük, mi az örök igazság, és új formákban ábrázolva azt, fölismerjük az új vonásokat. Istenem, a képrombolók eldobják minden képedet. Helyette tételek kalodájába akarnak zárni téged, a megfoghatatlant, de te, akár más nagy titok, igazság, halál, szerelem, boldogság tételbe nem vagy szorítható. Ajándékozz azért új képeket nekünk. És mi nem csak az örök létben, most is felismerünk.

Szükséged van rám? Uram, miért nem tudok élni nélküled? Miért örömtelen az örömöm nélküled? Miért lesz színtelen a látásom nélküled? Miért nincs abban szeretet, amihez kezdek nélküled? Miért nem nyújtja kezét a siker, haszon, elismerés? Nem értem, hogy lehet nélküled élni, nélküled szeretni, nélküled örülni, nélküled nevetni, nélküled sírni. Én nem tudok. Bármibe fogtam nélküled, megszürkült, mint egy hétfő reggel, hamuvá lett a számban, olyan volt, mint por a kezemben, mint víz a homokban. Néha azt kívántam, bárcsak megszabadulnék tőled, hogy magamnak éljek, magamnak örüljek, megmutassam, hogy az én életemben, az én világomban nincs mit te keresned. Néha valósággal szenvedtem, mert nem tudtam tőled elszakadni. Talán egykor olyan erősen szerettelek, hogy nem tudlak téged elfeledni, hogy újra meg újra vissza kell térnem hozzád, hogy nem tudok nélküled élni. Azért fogsz olyan szorosan, mert szükséged van rám, mert szeretsz engem. Néha arra gondolok, hogy féltékeny vagy. Egyáltalán miért szeretsz, uram?

Szabadíts meg engem. Naphosszat kívánságok és ábrándok gyötörnek, betészkelik magukat fejembe és szívembe. Betolakszanak munka és pihenés közé, a tevékenység rései közé. Barátom, segíts! Érzelmem lázad. Lelkiismeretem tiltakozik, de még akkor is még az imádság szavai közé is besíklanak a bűn képei. Úgy érzem, akkor körbe vagyok zárva. Könyörtelenül összecsap fölöttem minden pillanat hulláma és magával ragad. Barátom, segíts! Robbantsd szét ezt az ördögi kört, mert csak egy központja van, én magam. Szabadíts meg saját magamtól, nyisd meg újra mások felé, feléd. Végül is tudom, hiába teljesülne a sok gyötrő kívánság, egyik sem tenne boldoggá soha, mert kezdő szavuk én, és végső szavuk is én. Uram, segíts! A boldogságnak, amit hajszolok, amire szomjazom, amiért élek, többnek kell lennie, mint hogy megelégedjek önmagammal. Én. Nem lehet más neve, csak te és mi.

Türelmet kérek tőled. Türelmet kérek tőled, türelmet magamnak, embertársamnak, az egyháznak, a társadalomnak. Te megértesz engem. Én nem semmittevő várakozásra vágyom, ülni a körben, ásítozva, nem ölbetett kézzel henyélni, sem fásúttal belenyugodni. Mikor türelmet kérek, álhatatosságot is kérek, kitartást, ha csapás ér, helytállást és erőt, tűrni fáradtságot, legyőzni minden rosszat, mert mindig jobbat akarok. Szeretnék mindig jobb lenni, jobbat alkotni. Nem akarom feladni, mert újra meg újra nem sikerült, mert annyi a csődöt mondanak, mert annyi minden nem sikerül. De azt sem akarom, hogy csődbe vigyen a türelmetlenség. Az, hogy ma akarom megszerezni, amit csak holnap lehet, s ráadásul mindent tönkre teszek. Ajándékozz nekünk a türelem erényét, hisz te is türelmes vagy, velem és velünk. De add azt a kegyelmet is, hogy felismerjük, ha a türelem által vétkezünk. Add, hogy tudjam, mi az, amit ma meg kell tennem, mert holnap túl késő. Lelked által világosíts meg engem.

Szállj le, emésztő tűz, szállj le, mennyei szeretet, emésszel bennem mindent, ami szent fölségednek nincs kedvére, hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek. Csak ezért akarok élni. Nem csupán törvényeidnek és végzéseidnek akarok engedelmeskedni, hanem még óhajaidat és kedvedet is minél tökéletesebben akarom teljesíteni. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: Hát a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak, és később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is, és akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
0: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
1: Tehát idén kerül legelőször megrendezése, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
0: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
1: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne. Tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
1: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul, illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
0: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
1: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
0: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
1: Ugye szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ez úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak, szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
0: Nemzetközi ez a pályázat?
1: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
0: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
1: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogy ha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
0: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
1: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: Eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesélj nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehettek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem elérezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, hogy a kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez egy nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a canalarts.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Cannes Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül a Cannes Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az Ó vagy Új Szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák. A boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk. Kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel. A hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések. A művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. 2 órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizón műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Az

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra.
2: Amen. Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalmatlanak, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy örökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szentléleket elküldte.
1: Asszonyok,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Éhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkor

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltót lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária rádió királynője,

hatalmad alá futunk, Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

a nyelv is kicsit testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Nyughatatlan, rossz az telve halálos méreggel. Ez a rész nagyon fontos nekem, mert a vali világban az emberek tényleg nagyon szeretik egymást bántani. Sokszor úgy érzem, hogy rágalmazzák egymást, és hogy tényleg a nyelvvel mennyi bűnt el lehet követni, és tényleg a testünkre kisebb része. Sokszor bele se gondolunk, hogy a nyelvünkkel mennyi fájdalmat, bántást tudunk okozni a másik embernek. És ezt rendszeresen elolvasom. Az én Bibliámban bele is van írva, hogy életem minden napján, vagyis, hogy azt életem minden napján vegyem igének, hogy azt soha ne felejtsem el, hogy egy nyelvemmel senkit ne bántsak meg, hanem csak szeressek. És az én nyelvem csak olyan szavakat mondjon ki, ami igaz, és hogy senkit ne sértsek meg.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

Családi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő közel egy órában a Mária Konyhája szervezet képviselőit hallják, akik tanúságot tettek a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.
1: Ha már nehéz is rá gondolni, hogy 5-kor föl kell kelni hajnalban, mindenképpen megéri, ha az embert kitölti az imádság ereje. Hogy mondtuk, az idei évben megemlékezzünk Szlávko Barbarics atya 25 éves évfordulójáról halálának. És a Fraszlávko könyvéből idézünk most a szeretet, Istentől jövő kegyelem, de csak akkor tudjuk átadni magunkat, ha az egyén átadja magát az együttműködésnek ezzel a kegyelemmel. Az egész emberiség szívébe be van ültetve ez a fajta szeretet, és növekedni tud, ha van együttműködés. Ezt az együttműködést minden élethelyzetben konkrétan is ismerni tudjuk. A napi gyakorlata ennek azt jelenti, hogy növekedni tudunk, fejlődni. A cél világos, Isten iránti szeretet, az út egyszerű és konkrét. Egy hetet rászánni, hogy szeretem az Istent ennek a gondolatnak szentelni. Nem sokat kell a gyakorlat folyamán beszélni, hogyha csak többet beszélünk és kevesebbet teszünk, ennek nincs eredménye. Lehetséges, hogy sokszor így jár az Isten szeretete, az a maga, melyet elültetett a szívünkbe. Talán túl sokat beszélünk a szeretetről, és túl keveset gyakoroljuk. Ismerjük a szabályokat, de nem alkalmazzuk őket. Éppen a következő tanúságtétel arról fog szólni, hogyan kell alkalmazni a szeretet. Tehát hogyan kell gyakorolni mások segítése által. Üdvözöljük most egy tapssal a Mária Konyhája Egyesület képviselőit.
2: Dobrodán.
1: Napot kívánok!
2: It always just gives us so much joy to come back here to the Mladi Fest.
1: Nagy öröm számunkra visszajönni a Mladi Festre.
2: Privilege of coming back and presenting Mary's meals to you.
1: Oly sok éve nagy megtiszteltetés számunkra, hogy beszélhetünk itt a Mládi Festen a Mária konyhájáról. Beszélhetünk erről a Medjugorje nagyszerű gyümölcséről. Minden évben eljövünk, és néha úgy tűnik nekem, hogy már unalmassá válunk. De ez sohasem unalmas, mert mindig új és új minden évben. Az idei évben pedig különleges dolgokat tudunk együtt megünnepelni. Azok, akik még esetleg nem ismerik a Mária Konyhája Egyesület működését és szerepét, nagyon egyszerű eredménye a szeretetnek. Valami, amit örömmel mennyei anyánk nevében cselekszünk. Minden nap egy adagot biztosítunk a világ legszegényebb gyermekei számára. És így tulajdonképpen kielégítjük a közvetlen táplálék iránti szükségletüket. Némelyeknek ez lehetővé teszi, hogy iskolába járjanak, mások pedig csak, hogy egyáltalán életbe maradjanak. A legszegényebb országokban tesszük ezt a világon, Malawiban, Dél-Szudánban, Haitin.
2: És
1: ezt a munkát a jó akaratú emberek több ezres száma teszi lehetővé az egész világon. Sokan közülük itt vannak közöttetek. Megosztanak valamit a sajátjukból, hogy a gyerekek enni tudjanak. Árja konyhája, és mi megosztjuk azt a víziót, hogy minden gyerek a világon ehessen legalább egy adag ételt ott, ahol iskolába jár.
2: This is possible.
1: A mai világban, ahol annyi jó is van, hiszünk abban, hogy ez lehetséges.
2: Mary's Meals has grown in an incredible way.
1: Azóta, hogy tavaly beszéltünk itt veletek, a Mária konyhája rendkívüli módon növekedett. Több mint 800 ezer gyermek, éhes gyermek kapott ezen az egy éven keresztül újabb lehetőséget.
2: And often missing school are now eating every day.
1: 800 ezer gyermek, akik attól szenvedtek, hogy krónikusan éhesek voltak, éheztek, ezért kimaradtak az oktatásból.
2: We will celebrate the fact that that Mary's Meals is being fed to over 3 million children every school day.
1: September 8-án, néhány hét múlva, azt fogjuk megünnepelni, hogy több mint 3 millió gyermek eszi Mária konyhájáról azt az adagételt naponta, amit mi nyújtunk nekik.
2: Of course, the 8th of September is the day that the church celebrates Our Lady's birthday.
1: Természetesen a szeptember 8-ai dátum az a nap, amikor a szűzanya születésnapját ünnepli az egyház. És ezt aznap úgy fogjuk megünnepelni, hogy bemutatjuk a munkánkat, és a szűzanyának szenteljük.
2: For making this amazing thing possible.
3: Jó ime svetek
1: diec. Annyian, akik éhesek, ezek a gyermekek, akik bekapcsolódtak a programunkba, az ő nevükben szeretnék szívből köszönetet mondani.
2: Something very small.
1: Ennek ellenére, hogy ilyen nagy számokról beszélünk, számomra Mária konyhája mindig valami kicsi marad. Egy egyszerű tevékenység, melynek mindannyian részesei lehetünk. Mindenki közülünk legalább egy gyermeknek tud segíteni. Nem kell ezért nagy számokról gondolkodni. Elég, ha egyszerre csak egy gyermekre gondolunk. Arra emlékeztetünk, hogy ezek a gyermekek nem számok, hanem mindegyiküknek neve van. És mindegyiküket Isten szereti és ismeri. Minden gyermeknek megvan a saját története. Pedig nagyon áldottak vagyunk, mert egy nagyon különleges gyermek van velünk a Mária konyhája programból. Először több mint 10 évvel ezelőtt találkoztam vele. Malawiban forgattunk egy dokumentumfilmet.
3: Dokumentáras pod názvom Child 31, Dieta 31.
2: Maybe some of you...
1: Child 31, vagyis 31 gyermek volt a címe. Lehet, hogy közületek valaki látta is. Emlékszem, a fesztiválon, a Mladi Festen 2012-ben mutattuk be. Azt hiszem, a legjobb lesz, ha most bemutatom a következő szónakot, hogy 2-3 percet nézzünk meg ebből a filmből. Köszönöm szépen. Hogy tulajdonképpen foglaljuk össze, hogy mi az, amit el tudsz mondani, Magnus, erről a programról. Az egész intézmény tulajdonképpen nehéz volt az eleje, és ennek a gyermeknek a körülményeit megismerni. Őt úgy hívják, hogy Lette Szeidi, 12 éves vagyok. Általában étkezés nélkül megyek iskolába.

0: olyan vagyok számára, mint az édesanyja. Ha élnének a szüleink, nem lennénk éhesek. De most nincs semmilyen támaszunk. Milyen az szülők nélkül élni? Élet jobb volt, amíg voltak, éltek a szüleim. 18 ezer gyermek minden nap éhen hal a világon. Harminc gyermek halt meg csak azóta, hogy elkezdtétek nézni ezt a filmet, és 31 gyermek. Sajnos ezt nem láttam.
1: Hello everyone!
0: Köszöntök mindannyiatokat!
1: As you see me now, you are looking at a survivor.
0: Ahogy most láttok engem, azt a szemét látjátok, akinek sikerült túlélni. Én vagyok egyik azoknak a számtalan gyereknek, akiknek az élete megváltozott Mária konyhája által. Leti Saidi a nevem, most 24 éves vagyok. Én történetem arról szól, hogy harcolni kell, ellenállni és reménykedni. Ez a történet soha nem lehet teljes, anélkül, hogy megemlítenénk azoknak a nevét, akik megmentettek engem, Mária konyhája, Egyesület. A szüleim második gyermeke születtem, összesen négyen voltunk, vagyunk testvérek. De az élet korán más irányt vett. A szüleimet 9 éves koromban veszítettem el. A szüleim meghaltak, és a túlélés mindennapi feladat és harc lett. Fiatalabb öcsém, Anderson, naponta szembesültünk az éhséggel, amely állandóan kísért bennünket. Voltak olyan napok, melyek során egyáltalán semmit nem ettünk. Éjszakánként ébren voltunk, és nem tudtuk, hogy lesz-e másnap ennivalónk, és tudunk-e valahol is lehajtani a fejünket. Még gyermekként átvettem a szüleim szerepét, gondoskodtam a fiatalabb testvéreimről, még magam is próbáltam gyerek maradni. 2014-ben majdnem teljesen elveszítettem a reményt, de akkor találkoztam Mary Mills, vagyis a Mária konyhája Egyesülettel Bombániban. Ez több, mint egy sima program volt, étkeztetési program. Ez egy mentő volt számomra. Ez a napi adag étel, adag kása megengedte azt, hogy mi túléljünk. Ennek köszönhetően képesek voltunk átvészelni minden egyes napot. És erőt kaptunk ahhoz, hogy tanuljunk és álmodhassunk. Az élet nem hagyta abba a próbatételeket számomra. 2016-ban a Fülöp fiammal maradtam várandós. Sokan feladták volna. De a Mária konyhája nem engedte meg, hogy elvetsenek az emberek. Megadták azt a bátorságot, hogy felálljak, folytassam az iskolát és folytassam a harcot. 2017-ben beiratkoztam Csökör Fandában, a Árva gyerekek iskolájába. És 2021-ig jártam ebbe az iskolába. Habár lehetetlennek tűnt, sikerült befejeznem a középiskolát. I was given the opportunity to work as a warehouse assistant for

0: jelentkeztek a program osztályra. Ezután pedig egy másik osztályra kerültem, mely a növekedéshez készít kommunikációs stratégiákat. Úgyhogy most elmondhatom, hogy hány gyerek is kap általunk napi adagételt. Malawiban még sok gyerek van, akik ugyanúgy szenvednek, ahogyan valamikor én is szenvedtem. Hihetetlen, hogy ha bár már több mint 1 millió gyermek naponta kap ételt Mária konyháján keresztül Malawiban. Még mindig van nagyon sok iskola, ahol a gyerekeknek nincs mit enniük. Ma nem csak úgy állok előttetek, mint Lacey, hanem a hála hangjaként is. Szeretném tanúsítani, mit jelent az, amikor a szeretet és a jóság valami nagy dolgot tesz. Szeretném hálámat kifejezni mindannyiatoknak, mert hittetek bennem, és hogy megláttátok bennem a lehetőséget ott, ahol én csak kétségbeesést láttam. Minden jótevőmnek itt a mai napon szeretném megköszönni, mert a ti nagy lelkűségetek életeket ment. Mert nélkületek a lányok, akik hozzám hasonlóan éltek, soha nem kaptak volna lehetőséget álmodni, tanulni, reménykedni. Az én fiam, Philip, negyedik osztályos, és ő is naponta kapja a kásaadagot Mária konyhájáról. Elmondhatnánk, hogy tovább forog a szerencse kereke. Ma már nem csak, hogy része vagyok a Mária konyhája tímjének, ugyanúgy önkéntesként a Mária konyhája nagyköveteként is dolgozom. Ez nagyon nagy lelkesedéssel tölt el, hogy a héten más nagykövetekkel is együtt itt lehetek, akik olyan sok országban, sok különböző országban dolgoznak különböző területeken. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megismerhetem azokat, akik lehetővé tették az én utazásomat. Itt lenni több ezer kimondatlan kívánságot teljesít. Szűzanyám, béke királynője, szívem mélyéről köszönöm neked. Köszönöm, hogy megváltoztatod az életeket. Köszönöm, hogy jövőt adsz nekünk, amire soha nem is gondoltunk volna. Folytasd, szüzanyánk, azt a következő gyermeket is támogatni, aki várja a reményt. Köszönöm nektek.
1: I want to give you a song.
0: Szeretnék elénekelni egy dalt. Malawiból származik.
1: All four creatures bowed in heaven, bowed down to sing, hurry, hurry, hurry.
0: Teremtmény hajoljon meg és énekelje, szent, szent, szent.

0: be amazing.
1: Zania Predivna.
2: Milyen nagyszerű, ugye?
0: Look what love has done.
2: Amíg hallgattuk őt énekelni, arra gondoltam, micsoda nagy dolgokra képes a szeretet. Látjátok. Köszönjük szépen, Letty, hogy eljöttél közénk. És köszönjük, hogy egy rendkívüli tanúságtevő vagy. Mert te bebizonyítod, hogy a Mária konyhája lehetővé teszi a reményt. Szeretnénk magunkat úgy látni a Mária konyhájában, mint akik a remény szolgálói. Amíg hallgattam Lettyt, úgy tűnt, mintha Mária magnifikátját hallgattam volna. Amikor azt mondja, dicsőíti az Urat, mint azt, aki velemeli a kicsinyeket. És egy néhány perc múlva, amikor befejezzük, a nemzetközi kórus el fogja énekelni a Mária konyhája himnuszát. Ezek a szavak azok, amelyel Mária dicsőítette az Istent. Ebben a filmben, a már említett filmben, Gyermek 31, van még egy rendkívüli fiatal személy, aki nagyon megérintett mindannyiunkat. Charlie-nak hívják. És világszerte nagyon sok embert arra ösztönzött, hogy cselekedjenek. És nagy örömmel mondom, hogy Charlie is velünk van a mai napon. Hogyha bemutatjuk őt, legjobb lesz, ha megint megnézzük azt a részt a filmben, ahol ő kisfióként jelenik meg. Nagyon nehéz megemészteni azt, hogy egy gyermek éhes, arról beszél, hogy milyen éhesnek lenni. Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy milyen is ez valójában, és még csak tettetni magunkat is nehéz, hogy milyen elképzelni, hogy 12 évesen éhezni. Nekem ilyenkorú gyermekeim vannak, és nem tudom ezt nem összehasonlítani az ő életükkel, vagy Charlie-éval. Ez a csodálatos kisfiú Angliában először hallottam Boszniában a Mária konyhájáról, amikor 7 éves voltam. Hallottam egy felvételt, láttam egy videót, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy egy gyerek jól lakjon, és ez teljesen megrökönyödtem ezen. 603 mérföldes motort, biciklit vezettem, és 24 ember kapcsolódott be, tehát Charlie több mint 24 ezer eurót gyűjtött össze ilyen módon a Mária konyhája számára. Képzeljétek el, hogy az ő helyükben vagytok. Hogy lenne, hogyha nektek kellene a helyükben lenni. Szörnyű ezt el is képzelni, hogy szenvednek, és ezt könnyen mi is a helyükön lehetnénk. Bárki közülünk ott lehetne, aki most ezt nézi. Charlie egy egyszülős családban nőtt fel, 7 éves korától visszautasítja a születésnapi ajándékokat.
3: Hello. It's
2: Szervusztok. Olyan nagy nagyszerű dolog, hogy itt lehetek Mária konyhája egyesülettel és veletek mindannyian, akik itt vagytok. Medjugorje sok szempontból nagyon fontos és különleges. Ezek közül az egyik,
3: is where I discovered the amazing work of Mary's Mills 19 years ago.
2: Hogy 19 évvel ezelőtt ezen a helyen fedeztem fel a Mária konyhája rendkívüli munkáját. És minden ezek az évek után a Mária konyhája a szívemhez egyre közelebb áll ez az egyesület. Amikor fiatalabb voltam, abban a korban, amikor láttátok a filmet, új lehetőségeket fedeztem fel, hogy lehet pénzt összegyűjteni, és az emberek tudatát egy kicsit felemelni ezzel kapcsolatban. Nagyon fellelkesített, hogy ez a kihívás mindig nagyobb kihívást állítsak magam elé. Úgy kezdtem, hogy kis dolgokban gyűjtöttem, kevés emberrel, de utána szerveztem versenyeket. Cross country versenyeket, hegymászást, több ezer kilométeres kerékpár utakat, túrákat szerveztem Mary konyhája részére. Ezen az úton a Mária konyhája posztereit, plakátjait mindenfelé kihelyeztem, hogy minél több ember tudomást szerezzen erről a szervezetről. Amikor a későbbi tinédzser koromba léptem, minél egyre nagyobb nyomást gyakorolt rám az élet, a vizsgák, a munka, a kapcsolataim, a számlák fizetése. Úgy tűnt, hogy nincs már időm, hogy segítsek. Nem tudtam felvenni a versenyt a saját korábbi pénzgyűjtő tevékenységemmel. És akkor azt éreztem, mintha azzá váltam volna, aki már nem tud semmi hasznosat csinálni. De Istennek hála, tévedtem. Leti története állandóan a szemem előtt lebegett és inspirált, és mások története is, azok, akik támogatták Mária konyháját, ezeket egyre inkább megismertem.
3: Continues to be at its heart to this day.
2: És mindig visszagondolok az alapgondolatra, amely alapján a Mária konyhája megszületett, és a mai napig a szívemhez közel áll ez. Mert mindig és csak kicsi szeretett tettekről van szó.
3: And the local efforts.
2: Egy az egy, tehát ember és ember közötti beszélgetés, pénzgyűjtés a alacsony szinten, helyi szinten.
3: Here in Medjugorje and across the world, Mary's Mills continues to grow.
2: Otthon, az Egyesült Királyságban, itt Medjugorjeban, és világszerte Mária konyhája egyre inkább növekszik. Ez azért van, annak köszönhető, hogy egy kis, a szeretet egy kis cselekedete mindent megtesz, hogy a következő gyermek is kapjon egy adag ételt. Ennek a következő gyermeknek egyáltalán nem fontos, hogy te nagy erőfeszítést vagy kicsit tettél. És annak ellenére, hogy az életben sok stressz ér, még mindig tanulunk azt, hogy hogy lehet különbség lenni. Ezt a kis különbséget mindannyian meg tudjuk tenni. Hiszen a szeretet, amely körülveszi Mária konyháját, valóban nagyon egyszerű. Mária konyhája azóta, mióta kisgyerekként a filmben szerepeltem, egy globális szervezetté nőtte ki magát. A támogatói világszerte mindenhol megtalálhatók. Nagyon sok fiatal is bekapcsolódott, ők hihetetlen dolgokat cselekszenek ennek a missziónak az érdekében. A Mária konyhájának növekedése, a segítők, támogatók nagy lelkűségre támaszkodik az egész világon. Ezek a támogatók az idejüket, a pénzüket, a képességeiket adják, vagy csak imádkoznak, hogy elérhessük azt, hogy elérhessük azt a következő gyermeket, aki Mária konyhájából származó ételre vár. Most pedig szeretném bemutatni a Mária konyhája fiatal nagyköveteinek programját. Mindazok, akik 16 és 25 év közötti fiatalok, és támogatják a munkánkat, értelmes módon tudnak cselekedni. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk. Itt vannak velünk több országból is képviselői ezek a fiatal nagykövetek. Egyesült Királyságból, Horvátországból, Csehországból, Egyesült Államokból, Olaszországból, Franciaországból, Horvátországból, Szlovákiából, Portugáliából, Olaszországból, Lengyelországból. Ők a saját nyelvükön szeretnének szólni hozzátok. Meghívni benneteket, hogy ti is aktiváljátok magatokat, és bekapcsolódjatok ebbe a globális családba, amit a Mária konyhája képvisel, és elérjétek azt a következő gyermeket. Köszönöm nektek!
4: Pochváľ Ježiš Kristus a Pane Mária. Volám sa Karolína a som zo Slovenska. Pozývame vás, aby ste sa pridali k nášmu celosvetovému hnutiu a pomohli nám nakrmiť ďalšie dieťa čakajúce na jedlo od Mary's Meals. Nech už ste kdekoľvek, môžete pomôcť dobrovoľníctvom, modlitbou, darom.
2: Mária konyhájának egyébként itt is van kihelyezett standja, ahol mindenféle információ megtalálható a magyarországi tevékenységükről is, és arról, hogy hogyan lehet Magyarországról bekapcsolódni, segíteni támogatóként, vagy aktív segítőként a munkájukat.
5: Hello everyone, I'm Anne-Marie, I'm from Poland.
6: Pozdrav svima, zove se Anne-Marie, dolazim iz...
2: Enkit üdvözlök, Anne-Marie vagyok, és Lengyelországból jöttem. Énekesnő vagyok, zongorista és zeneszerző.
5: But most importantly, I'm a child of God.
2: De legfontosabb, hogy Isten gyermeke vagyok.
5: My conversion story... happened few years ago.
2: Az én megtérésem néhány évvel ezelőtt kezdődött.
5: And Medjugorje was a big part of it.
2: És Medjugorje jelentős szerepet játszott benne. Két évvel ezelőtt énekelhettem a Mládi Fest kórusában.
5: And God healed my heart in the...
2: És az Úr meggyógyította a szívemet a Szent Jónás szentségében.
5: The charity Mary's Meals.
2: 2 évvel ezelőtt megismerkedtem a Mária Konyhája szervezetet.
5: Later in my life, I had the opportunity to enter the music industry with the biggest people in the world.
2: Életem során később megismerhettem a világ zenei életének vezető szereplőivel, ennek az iparágnak a kiemelkedő képviselőivel. De mindezt átadtam a drága szűzanyának, hogy az ő dicsőségére szolgáljon.
5: And I take Virgin Mary everywhere I go.
2: Az Úr kegyelméből választottam ezt az utat, hogy az Urat dicsőítsem, és ezt az egész világon terjesszem.
5: And of course, the name was the reason, one of the reasons that encouraged me to do so.
2: Nagyon megtiszteltetve érzem magam, hogy segíthetek a Mária Konyhája szervezetnek, és miért csatlakoztam én is, például a neve miatt is, de azért is szeretem őket, mert egyszerűek, egyszerűen gyönyörű, amit csinálnak.
5: They had the chance to speak and I had a chance to sing in front of about 1 million people during the Jubilee year in Rome.
2: 3 nappal ezelőtt Mária Konyhája képviselőivel, akik beszélhettek, én énekelhettem több mint 1 millió fiatal előtt a római ifjúsági világtalálkozó alkalmával. És most elmondhatom, ha valaki korábban azt mondta volna, hogy a zenei tehetségemet és a zenémet behatárolta volna valamilyen módon, azt mondanám, hogy ez nem igaz, éppen ellenkezőleg az Úr olyat tesz velem, amiről nem is álmodhattam volna. Az Úr terve veled sokkal nagyobb annál, amit te a te behatárolt álmaidban elgondolhatsz. A Mária Konyhája szervezet pedig azt hirdeti, hogy minden, amit meg tudsz tehetni, add át neki ajándékul, és ő gondoskodni fog minden másról, mert ő az jó Isten. Mindig jó, és mindig jó lesz. Köszönöm nektek.
5: At the end, I would like to play for you my song.
2: A végén szeretném nektek elénekelni a dalomat, ami nemrég jelent meg, ami különleges módon fogjuk dicsőíteni az Úrat. Az a címe, hogy add nekem a szíved.

0: Thank you. Glory to God.
1: Evo za kraj druženja sa Marijinim obrocima.
2: A Mária konyhájával való barátkozásunk végére meghallgatjuk a szervezet himnuszát.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Mária Konyhája szervezet képviselőinek beszámolóját és tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Imár Szent Péter Julián, áldozópap, rendalapító. Franciaországban született 1881. február 4-én. Pierre Julien Imár apja szegény, szorgalmas késkovács volt. Buzgó keresztény, de pénzvágyó. A rendkívüli jámborságot Péter az édesanyjától tanulta, aki élete első hónapjaitól kezdve magával vitte őt a templomba. Már gyermekkorában különlegesen érzékelte az Úr eukarisztikus jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időt a szentségház előtt. 1822-ben bérmálkozott, egy évvel később első szentáldozáshoz járult, és már ebben az időben megmondta apjának, hogy papnak készül. Apja elutasította ezt, kivette az iskolából, és kiképezte az olajsajtolás mesterségére. Fia azonban nem veszítette el a kedvét, sőt a Lánik egy helyen tett zarándoklata után egy régi nyelvtankönyv segítségével saját erejéből kezdett latinul tanulni. 16 évesen kapott egy ösztöndíjat, és ez egy évi tanulást tett számára lehetővé. Anyjának halála mélyen érintette a 17 éves fiút. Apja végül engedett, s Péter 1829. júniusában beléphetett a szeplőtelen fogantatás oblátusainak novíciátusába. Egy súlyos betegség azonban csak hamar hazatérésre kényszerítette. Apja halála után 1831. szeptemberében belépett a grenobli szemináriumba. Jámborsága és tiszta jelleme, megbecsülést és szeretetet, szorgalma és lelkiismeretes munkája pedig jó tanulmányi eredményekhez vezette. 1834-ben pappá szentelték. A hívőket mélyen megfogta, mikor látták, hogy órákat tölt az oltári szentség előtt. Imádságát szigorú testi fegyelemmel és keménységgel kapcsolta össze, apostolkodásában pedig egyszerű és közvetlen módszereket használt. Lelkipásztori munkája az egész plébániát fölvirágoztatta. Idővel szorongatni kezdte a papi szolgálat magányossága. Ekkor 1838 elején értesült a maristák létezéséről. Úgy gondolta, hogy náluk megtalálja tevékenységének igazi területét. Miután megkapta püspökétől a szükséges engedélyt, 1839-ben teljes csendben otthagyta az egyház közösséget, mivel el akarta kerülni a fájdalmas búcsúzkodást. A maristák Lyoni kolostorában lett novícius Pierre Collinnak, az alapító testvérének vezetése alatt. Boldognak érezte magát. Boldogságát csak egykori híveinek fáradozásai árnyékolták be, akik feltétlenül vissza akarták vinni Monténárba. Novíciusi évét nem fejezhette be. A kongregáció kezdeti nehézségei miatt már a következő novemberben kinevezték a Belei Kollégium spirituálisává. Az eukarisztia iránti különleges tisztelete döntően segítette abban, hogy tisztítsa és fölemelje a ház lelkiségét. Fontos és szerteágazó teendői közepette erős belső próbatételekkel és kísértésekkel küszködött. Alapítása az oltári szentségről nevezett papok kongregációja meglehetősen nehezen indult. Anyagi alapjai több mint rosszak voltak, és egyetlen új hivatás sem jelentkezett. Bár Imár egyrészt nagyon jelentős és értékes bátorításokat kapott, például Vianney Szent Jánostól, másrészt viszont sok egykori marista rendtársa, sőt barátja is élesen bírálta. Ezen kívül most már feltétlenül találnia kellett egy épületet, ahol véglegesen megtelepedhetnek. Az 1857-es év különösen kemény volt. Imár megbetegedett. Végül Morló bíboros meg tudott szerezni két egymás mellett lévő házat Faubourg Saint-Jacques-ban. 1858-ban beköltöztek az egyikbe. Az ári plébános Vianney János bátorítására csak hamar megérkezett Marguerite Guillot, aki még Lyonban lett Imár lelki gyermeke, s elfoglalta a másik házat, hogy ott néhány társnőjével együtt megalakítsa a hitoktatásban tevékenykedő nők közösségét. Az örökimádás és a felnőttek első áldozása mellett számos más eukarisztikus mozgalmat is megszerveztek. A szentszék jóváhagyását 1863-ban kapták meg. 1865-ben Emart élete végéig elöljáróvá választották. 1864-ben Angerben Marguerite Guillot a rendtestvérei számára berendezett egy házat. Ők időközben az oltári szentség szolgálói néven szerzetes közösséggé alakultak. Életének utolsó évei több viszály árnyékolta be. A megpróbáltatásokban Emart álhatatos maradt, és teljesen átadta magát Istennek. Belső, misztikus világáról csak keveset árulnak el, egyébként igen szép írásai. Tudjuk, hogy Isten megajándékozta rendkívüli kegyelmekkel. Extázisok, jövendőlések és a szellemek megkülönböztetésének képessége jelen volt életében, olykor a sátán heves támadásaival együtt. A fáradtság és kimerültség, a gondok és életmódjának szigorúsága idő előtt felőrölték erejét. 1868. augusztus 1-én halt meg.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nekünk keresztényeknek nem az a feladatunk, hogy kezünket csupán tisztán tartsuk, hanem az, hogy kezünkkel meggyúrjuk a világ tésztáját, mondta Henri Boulard Esché.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetus Nádi plébánost hallják. A mai műsorunk alkalmával egy új témát nyitunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését, amelyet Ferenc pápa 2018-ban adott ki. Magyarul az apostoli buzdítás címe így hangzik: örüljetek és újongjatok, témája pedig az életszentségre való meghívás. Ezt az apostoli buzdítást megelőzte 2018 márciusában a hittani kongregáció által kiadott levél Placuit Deo, vagyis tetszett Istennek, amely az üdvösség keresztény felfogásának néhány szempontjáról szól, és mint egy elővételezi a Gaudete et Exultate apostoli buzdítást, utalva azokra a veszélyekre a lelki életben, amelyeket Ferenc pápa mint új pelagianizmus és új gnoszticizmus nevez meg. Mielőtt tehát rátérnénk a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás elolvasására és elemzésére, egy pár gondolatot szeretnék kiemelni a hittani kongregáció Placuit Deo kezdetű leveléből, amely úgymond bevezeti az apostoli buzdításnak a témáját. Az említett levél a következőképpen elmélkedik az üdvösség útjáról. A mai világ nem tudja nehézség nélkül elfogadni a keresztény hitvallást, mely szerint az egész embernek és az egész emberiségnek Jézus Krisztus az egyetlen üdvözítője. A levél szerint az individualizmus az, ami gátol bennünket abban, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, mint az emberiség üdvözítőjét. Folytatja a gondolatmenetet a levél: ebben a látásmódban Krisztus alakja inkább felel meg egy példaképnek, aki szavaival és tetteivel nagy lelkű tettekre ösztönöz, mint annak a személynek, aki megváltoztatja az emberi létállapotot azáltal, hogy a lélek közreműködésével bevon minket egy új, az atyával és egymással kiengesztelődött létezésbe. Másfelől terjed az üdvösségnek egy merőben belső felfogása, amely lehet, hogy erős személyes meggyőződést ébreszt, vagy azt az erős érzést kelti bennünk, hogy egyek vagyunk Istennel, de nem késztet arra, hogy felvállaljuk, gyógyítsuk és megújítsuk a többi emberhez és az egész teremtett világhoz fűződő kapcsolatainkat. Két szempontot nevez meg itt a hittani kongregáció levele. Az egyik az, hogy a mai társadalom elfogadja ugyan az Úr Jézust, mint prófétát. Senki sem kérdőjelezi meg tanításának a bölcsességét, tetteinek az erejét és mélységes üzenetét. De annál inkább megkérdőjelezi a mai világ Jézus Krisztusnak az Isten emberségét. Márpedig, hogyha nem hisszük és éljük azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, hogy ő az Atyaisten egyszülött fia, hanem leredukáljuk az ő személyét egy filozófusra, egy tanítóra, egy prófétára, egy bölcsre, egy megvilágosult emberre, akkor gyakorlatilag a gyökereiből forgatjuk ki az evangéliumot, és az Úr Jézus tanításának a lényegét tagadjuk meg. Eszembe jut, hogy amikor az iszlámról tanultam Rómában, a tanárom megemlítette, hogy a muzulmánok gyakran a következő kérdéssel fordulnak a keresztényekhez. Mi elfogadjuk, hogy Jézus próféta, ti miért nem fogadjátok el, hogy Mohamed próféta?
A kérdés megtévesztő, annak ellenére, hogy első látásra talán jogosnak is tűnhet, hát miért ne egyeznünk meg abban, hogy a muzulmánok elfogadják Jézus prófétának, mi is elfogadjuk Mohamedet prófétának, és már is ott van a kiengesztelődés, kibékülés lehetősége a két nagy világvallás között. Igen ám, de folytatta a tanárom a gondolatmenetet, a muzulmánoknak semmibe se kerül, hogy elfogadják Jézust prófétának, hiszen maga a Korán megnevezi őt prófétának, és ír említésszerűen Jézusnak az evangéliumáról, Jézusnak a csodáiról és tanításáról. Ha viszont a keresztény elfogadja Mohamedet prófétának, azzal gyakorlatilag a sarkából fordítja ki az egész evangéliumot, hiszen ha Mohamed valóban keresztény szemmel prófétának tekinthető, akkor többé már nem igaz az, hogy Jézus Krisztusban a kinyilatkoztatás teljességét kaptuk meg, hiszen Jézus Krisztusban maga az Isten szólt hozzánk. Ugyanakkor ismerős talán az a

vallásoknak a vallásvezetőit, tanítóit, mint az isteni bölcsességnek a képviselőit, mint tanító mestereket, mint megvilágosult embereket, és egy szintre állítja így módon Mohamedet, Buddhát, Jézust, Zoroasztert, s a többieket. A keresztény ember tehát nem elégedhet meg azzal, hogy Jézusban felismeri a prófétát, a rabbit vagy a mestert, hanem bejárva azt az útat, amelyet bejárt a szamariai asszony az Úr Jézussal való beszélgetése során, mi is el kell jussunk odáig, hogy felismerjük az Úr Jézusban a messiást, Isten egyszülött fiát. A másik veszély, amely az üdvösség téves felfogásából fakad, amikor túlzottan a lelki élményre, az érzelemre fektetjük a hangsúlyt. Az érzelmek, a lelki tapasztalások ugyan nagyon fontosak, de csak ezekre leszűkíteni az üdvösségnek a kérdéskörét, ez egy veszélyes redukciót jelent. Nem véletlen, hogy a hittani kongregáció levele figyelmeztet, hogy a megváltottságunk tudata nem maradhat meg a érzés szintjén, hanem hogy az felebaráti szeretetnek a cselekedeteik kell, hogy fakadjanak belőlem. Továbbá szót kell ejtsünk arról a két ókori eretnekségről is, nevezetesen a pelagianizmusról és a gnoszticizmusról, amelyeket itt a hittani kongregáció dokumentuma is megemlít, illetve amelyeket majd Ferenc pápa is részletesen tárgyal az apostoli buzdításában. Itt most csak röviden elővételezve, a pelagianizmus Pelagius szerzetesről kapta az elnevezést, Pelagius a 4. században élt, és nagyon kihangsúlyozta az emberi akarat fontosságát a kegyelemmel szemben, vagyis, hogy az ember, hogyha törekszik, hogyha el akar érni valamit, akkor azt el is tudja érni, akár az üdvösséget is, és ilyen módon az üdvösség nem más, mint az emberi álhatatosságnak a jutalma. A teljesen autonóm egyén tehát önmaga üdvözítésére törekszik, és nem ismeri el, hogy létének legmélyén Istentől és a többiektől függ. Ez lenne röviden a pelagianizmusnak a lényege, viszont hát erre még visszatérünk. A gnoszticizmus pedig egy titkos tudás létezését tanítja, amely kiegészíti az evangéliumot, és amely arról szól, hogy ez a világ rossz, kárhozott, és hogy a lélek ki kell szabaduljon ennek a világnak a börtönéből, és fel kell emelkedjen a jóságos Istenhez, vagyis egyfajta dualizmusról beszél a gnoszticizmus, szembeállítja a szellemi világot, a tökéletes világot az anyagi világgal, amely romlott, amely rossz. A hittani kongregáció levele joggal jegyzi meg ennek kapcsán a pelagianizmusra vonatkoztatva, miként közvetíthetni Krisztus az emberiség egész családjával kötött szövetséget, ha az ember elszigetelt egyén lenne, aki a saját erejével valósítja meg önmagát, amint azt az új pelagianizmus javasolja. A gnoszticizmusra vonatkoztatva pedig, és az üdvösség miként érkezhetne el hozzánk Jézus Krisztus megtestesülése által, az ő élete, halála és valódi testben történő feltámadása által, ha az, ami számít, csak az ember belső világának kiszabadítása lenne a test és az anyag korlátai közül az új gnosztikus felfogás szerint. A maga módján minden ember keresi a boldogságot és megpróbálja elérni azt, felhasználva a rendelkezésére álló eszközöket. Ugyanakkor ez az egyetemes vágyakozás nem szükségszerűen kifejezett vagy kinyilvánított, sőt titkosabb és rejtettebb, mint amilyennek tűnhet, és különösen nehéz helyzetekben

szokott feltárulni. Igen, gyakran egybeesik azzal a reménnyel, hogy testileg egészségesek legyünk, időként a nagyobb anyagi jólét miatt aggódás alakját veszi fel. Széles körben megmutatkozik a belső békére és az embertársainkkal való békés együttélésre irányuló szükségletünkben. Talán, hogyha megnézzük, hogy miért is szoktunk imádkozni, abból kiderül, hogy hogyan is fogjuk fel az üdvösséget. Vajon vágyódunk arra, amit Isten számunkra felkínál Jézus Krisztusban, vagy pedig beérjük egyfajta földi mennyországgal, anyagi biztonsággal, békességgel, egészséggel, hiszen legtöbbször ezt szoktuk kérni, és ezt szoktuk kívánni egymásnak. Ugyanakkor még az üdvösség keresése egy nagyobb jó utáni törekvésben nyilvánul meg. Azon jellegét is megőrzi, hogy igyekszünk ellenállni a fájdalomnak, vagy igyekszünk legyőzni azt. A jó megszerzésére irányuló küzdelemhez hozzákapcsolódik a rossztól való védekezésre irányuló küzdelem. Védekezünk a tudatlansággal és a tévedéssel, a törékenységgel és a gyengeséggel, a betegséggel és a halállal szemben. Az természetes, fűzném hozzá, hogy mindaz, ami rossz, azt kerülni kell, akár fizikai, akár lelki, szellemi rosszról beszélünk, de számunkra az Úr Jézus kereszthalála óta nem lehetséges kikerülni azt, hogy az üdvösség a kereszthalálon át vezet számunkra, és a fájdalmat, a szenvedést az üdvösségből kiiktatni lehetetlen. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatom a mai témánk második részével.

Bevezetőképpen a Gaudete et Exultate apostoli buzdításhoz a hittani kongregációnak a levelét ismertetem, amelynek a címe Placuit Deo. Ez a levél már megemlíti a két problémát, amely a mi társadalmunkban jelen van, nevezetesen az új pelagianizmus és az új gnoszticizmus, amelyekre majd az apostoli buzdítás is kitér. Leszögezi a hittani kongregáció dokumentuma, hogy az ember teljes üdvössége nem azokban a dolgokban van, amelyeket az ember magától elérhetne, mint amilyen a birtoklás vagy az anyagi jólét, a tudomány vagy a technika, a hatalom vagy a befolyás mások felett, a jó hír vagy a megelégedettség. Semmilyen teremtett dolog nem képes teljesen betölteni az embert, mert Isten a vele való közösségre rendelt minket, és szívünk mindaddig nyugtalan lesz, amíg meg nem pihen ő benne. Az ember végső hivatása valójában egy, mégpedig az isteni hivatás. Így módon a kinyilatkoztatás az üdvösséget nem csak mint a mai várakozásra adott választ hirdeti. Ha a megváltást az emberek egzisztenciális szükségletei szerint kellene megítélni vagy lemérni, hogyan kerülhetnénk el annak gyanúját, hogy egyszerűen saját szükségleteink képére teremtettünk egy megváltó Istent? A kérdés tehát jogos. Nyitottak vagyunk-e elfogadni az üdvösséget, amit Isten felkínál nekünk, vagy észrevétlenül a vallásosságnak a köntöse alatt mi magunk fogalmazzuk meg az elvárást Isten felé, hogy milyen üdvösségre is számítunk részéről? Folytatja a hittani kongregáció: az a hely, ahol a Jézus által hozott üdvösséget kapjuk, az egyház. Azoknak a közössége, akik mivel betagozottak a kapcsolatuk Krisztus által létesített új rendjébe, be tudják fogadni Krisztus lelkének teljességét. Ha megértjük az egyháznak ezt az üdvözítő közvetítését, az lényegi segítséget nyújt minden leszűkítő hajlam legyőzésére. Az üdvösség az egyházon keresztül ered. Nagyon sokszor lehet hallani: nekem Isten kell, de az egyház nem kell. Na már most nem az egyházat kell elsősorban szídni, ha elégedetlenek vagyunk az egyházzal, hanem kezdhetjük magával a jó Istennel, hiszen ő maga akarta az egyházat. Az egyház Isten akaratából jön létre. Maga az Úr Jézus választja az apostolait, választja tanítványait, adja át nekik a küldetést, hogy evangelizáljanak, hirdessék az evangéliumot, tanítsák az embereket, és hogy megszenteljék őket elsősorban a keresztség által, másodszorban pedig a Szentmise bemutatása által, amit ugye rábíz az Úr Jézus, hogy az ő emlékére újra meg újra bemutassák a legszentebb áldozatot az ő tanítványai. Tehát az egyházat Isten akarta. Az, hogy az egyházban sok hiba van, sok mindenben nem tükrözi Isten akaratát, ez egy kihívás, hogy az egyházat jobbá tegyük, úgy alakítsuk, hogy egyre inkább méltó legyen a vőlegényhez, Jézus Krisztushoz. Az üdvösségnek mind az individualista, mind a belsőre szűkítő felfogása ellentmond a szentségi üdvrendnek is, amelyen keresztül Isten az emberi szemét üdvözíteni akarta. A kapcsolatok Jézus által létrehozott új rendjében való részesedés az egyházban a szentségeken keresztül történik, amelyek között a keresztség a kapu, az eukarisztia pedig a forrás és a csúcspont. Így látható egyfelől az ember önmagát üdvözíteni akaró
csak a saját erejére támaszkodó igyekezetének tarthatatlansága. Ezzel szemben a hit azt vallja, hogy a keresztség által üdvözülünk, amely belénk vési a Krisztushoz és az egyházhoz tartozás kitörölhetetlen jegyét, és amelyből annak a konkrét módnak az átalakulása származik, ahogyan az Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolatunkat megéljük. Így megtisztulva az eredendő bűntől és minden bűntől, új Krisztusnak megfelelő létezésre kaptunk meghívást. A hét szentség kegyelmével a hívők folyamatosan növekszenek és újjászületnek, főleg amikor az út nehezebbé válik, és bukások is történnek. Amikor vétkeznek és felhagynak Krisztus iránti szeretetükkel, a bűnbocsánat szentsége által visszabocsátást nyerhetnek a kapcsolatok Jézus által létesített új rendjébe, hogy úgy járhassanak, ahogyan ő jár. Így módon reménnyel nézünk az utolsó ítéletre, amikor mindenki megítéltetik szeretete konkrétsága, különösen a leggyengébbek iránt tanúsított szeretetének konkrétsága alapján. A szentségek tehát az üdvösségre vezető útat jelölik ki számunkra, a szentségeket pedig az egyházban találjuk meg. Nincs az a vallásgyakorlat, ima, meditáció, ami helyettesíteni tudná azt a kegyelmet, amelyet a szentségeken keresztül kapunk, és amelyeket a szentségekben az egyház Isten megbízatásából tár fel a hívő ember számára. Ha tudatosítjuk magunkban azt a teljes életet, amelybe az üdvözítő Jézus bevezet minket, ez arra ösztönöz minket, keresztényeket, hogy misszióba induljunk, hogy hirdessük minden embernek az evangélium örömét és világosságát. Ezen igyekezetünkben készek leszünk arra is, hogy őszinte és építő párbeszédet kezdjünk más vallások követőivel, bízva abban, hogy Isten a Krisztusban való üdvösségre tud vezetni minden jó akaratú embert, akinek szívében láthatatlanul munkálkodik a kegyelem. Az egyház miközben minden erejével az evangelizálásnak szenteli magát, folytonosan esedezik az üdvözítő végső eljöveteléért, minthogy reményben nyertünk üdvösséget. Az ember üdvössége csak akkor lesz teljes, amikor az utolsó ellenség a halál legyőzése után teljesen részesedünk majd a feltámadt Jézus dicsőségében, aki beteljesíti kapcsolatunkat Istennel, a testvérekkel és az egész teremtett világgal. Az átfogó, testben, lélekben megvalósuló üdvösség az a végső rendeltetés, amelyre Isten minden embert meghív. A hit alapján állva, a remény támogatását élvezve, a szeretetben tevékenykedve, Máriának, az üdvözítő édesanyjának és az első üdvözített személynek példáját követve, biztosak vagyunk abban, hogy a mennynek vagyunk polgárai, és onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Ezekkel a gondolatokkal végződik a hittani kongregációnak a levele, amint említettem, bevezetés a Gaudete et Exultate apostoli buzdításhoz, amelynek ismertetését a következő adás alkalmával fogom elkezdeni. Maga a cím, örüljetek és újongjatok, Máté evangéliumának az 5. fejezetéből származik, az úgynevezett hegyi beszédből, azon belül is pedig a 8 boldogságnak a záró gondolata: örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok,
Ezt mondja az Úr Jézus azoknak, akiket boldognak nevez, mert vállalják az üldözést az igazságért, vállalják a megpróbáltatásokat és a nélkülözést Jézus Krisztusért. Ezekkel a gondolatokkal érkeztünk mai műsoridőnk végéhez. Megköszönöm a Mária Rádió hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Csont Ede Tusnádi plébánost hallották. Műsorunk keretében hitigazságuk szívnek, léleknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.